0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.

0: Sziasztok, én Tarany Tomi vagyok, Sunshine FM.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Csak a legnagyobb kedvencek.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Nem csúszik az este,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megszüntették a Halásztárki polgármester bűnügyi felügyeletét. Házkutatást tartott a NAV a kulturális támogatások ügyében. A sajtóból értesült az NMHH a közmédiához kirendelt biztosról. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedést és jó reggelt kívánok. Ilyenkor 5 óra után nem sokkal megindulna a forgalom. Elsősorban a főútvonalakon is 6 órakor éresre váltanak a jelzőlámpák. Így például Nyíregyháza belterületén is a körút szakaszán, de ugyanez mondható el a szomszéd nagyvárosban, Debrecen belterületén is. Nyilvánvalóan több főútvonalon van forgalomkorlátozás, ami az útépítési felújítási munkálatokra értendő, és nagyobb figyelemmel legyenek városon belül a közműhelyreállítási munkaterületeknél. Nyíregyházán a Bethlen Gábor utcán több helyen állítják helyre a közműfedlapokat, de tartanak az erős áramú hálózat bővítéssel kapcsolatos forgalomkorlátozások. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Megszüntették a Halásztárki polgármester bűnügyi felügyeletét és távoltartását abban az ügyben, amelyben üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt indult eljárás. A bíróság korábban a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt rendelt el a kényszer intézkedést, de az ügyészség szerint ennek oka már nem áll fenn. Az ügy hátterében egy fiktív parlamenti állás állhatott, amelyet a gyanú szerint a polgármester édesanyja kapott meg, miközben tényleges munkát nem végzett. A korábbi közlés szerint az országgyűlés talált több mint 14 millió forint kár érte. Az ügyben egy volt fideszes országgyűlési képviselőt is gyanúsítanak, ő továbbra sem hagyhatja el az otthonát. Házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál és a minisztérium irodáiban. Tar Zoltán miniszter azt mondta, a hatóságok olyan eszközöket és iratokat foglaltak le, amelyek segíthetnek tisztázni, mi történt a kulturális támogatások kifizetései körül. A NAV korábban költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást az NK a támogatása kapcsán. A miniszter ezzel párhuzamosan belső vizsgálatot is elrendelt, hogy kiderüljön, kik mire és milyen felhatalmazással költöttek a kulturális alap pénzéből. Tar Zoltán korábban felfüggesztette az NKA kifizetéseit és leváltotta a támogatás kezelő főigazgatóját is. A sajtóból értesült az NMHH arról, hogy költségvetési biztost rendelnének ki a közmédiához és a hatósághoz. Tar Zoltán miniszter korábban azt jelentette be, hogy a közmédia gazdálkodásával kapcsolatos súlyos aggályok miatt döntenének a lépésről. A háttérben az áll, hogy az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága nem fogadta el az NMHH 2025-ös költségvetési zárszámadásáról szóló javaslatot. Az NMHH közölte, a kormányzat részéről eddig nem keresték meg őket az ügyben, és jelenleg nem látják, hogyan lehetne jogszerűen költségvetési biztost vagy felügyelőt kirendelni hozzájuk. A hatóság szerint működésük átlátható, ugyanakkor jogszerű vizsgálatokban együttműködnek. Lesújtó képet fest a gyermekvédelem helyzetéről a Hintalovon Alapítvány friss gyermekjogi jelentése. A szervezet szerint a rendszer egyre túlterheltebb, miközben súlyos szakember hiánnyal küzd. A jelentés szerint a gyermekvédelmi intézményekben sok a betöltetlen álláshely, csökkent a nevelőszülők száma és az alapellátás gyakran már nem tud valódi segítséget nyújtani. Az alapítvány szerint a gyermekvédelemben élő fiatalok mindennapjait leginkább a túlterheltség és az érzelmi magány határozza meg. A jelentés arra is kitér, hogy jelentősen nőtt az önsértés és az öngyilkossági gondolatok miatt segítséget kérő gyerekek száma. A szervezet szerint a problémák régóta ismertek, most már az a kérdés, lesz-e valódi akarat a változtatásra. Vizsgálat indulhat a gyanús egészségügyi beszerzések és a Covid időszak ügyletei miatt. Erről beszélt első miniszteri nagy interjújában Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető azt mondta, az első 100 napban visszaadják a Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságát, és két új független egészségügyi intézményt is létrehoznának. Kötelezővé tennék a beteg elégedettség mérését, valamint azt is, hogy az orvosok és az intézmények őszintén tájékoztassák a betegeket, ha hiba történik az ellátás során. Hegedű Zsolt szerint a kórházvezetőknek nem kell tartaniuk, ha szakmai alapon és tisztességesen dolgoztak, ugyanakkor úgy fogalmazott, azoknak, akik politikai lojalitásból asszisztáltak a szakma leépítéséhez, van okuk az aggodalomra. Megkezdi a kormány az oktatás, az egészségügy, az agrárium, a rendvédelem és a gazdaság több területének átvilágítását. A magyar közlönyben megjelent döntések szerint felülvizsgálják a terror elhárítási központ működését, miután május 27-ével távozik a szervezet főigazgatója. Előkészítik a 100 ezer forintos iskola kezdésű támogatást is, emellett átvilágítják a Klebersberg központot és a tankerületeket. Az iskolaigazgatók a tervek szerint nagyobb gazdasági és munkáltatói jogköröket kaphatnak. Az egészségügyben vizsgálják a betegjogi rendszer megerősítését és a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát. Soron kívül áttekintik a magántőke alapok szabályozását, az agrárkamara működését és a 2021 után engedélyezett ipari beruházások folyamatát is. Szavazatvásárlás gyanúja miatt hallgatott ki egy 54 éves férfit a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint vásárlási utalványokat osztott azért, hogy az emberek egy pártra szavazzanak az országgyűlési választáson. A nyomozás szerint több tucat 10 ezer forintos ajándékkártyát adhattak át Kerepesen. A férfi elismerte az utalványok vásárlását és azt mondta, azokat az általa vezetett egyesület pénzéből finanszírozták. A rendőrök házkutatást tartottak az otthonában és az egyesület székhelyén is, ahol ajándékkártyákat, iratokat és mobiltelefonokat foglaltak le. Az ügyben a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak, a férfi szabadlábon védekezik. Több száz diplomata útlevél visszavonását készíti elő a kormány, mert szerintük indokolatlanul osztották ki ezeket az okmányokat az előző külügyi vezetés idején. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége alatt csak nem másfél ezer nem alanyi jogon járó diplomata útlevelet adtak ki egyedi döntéssel. Az átvizsgálás során szerintük sportklubokhoz köthető emberek, háttérbe szorult politikusok, családtagok és külföldi üzleti körökhöz kapcsolódó személyek is kaptak ilyen okmányt. Az államtitkár szerint ez akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthetett. A külügyminiszter ezért több mint 900 diplomata útlevél visszavonását kezdeményezi. Azt is vizsgálják nyilvánosságra hozhatóan, hogy kik kaptak ilyen útlevelet. Fordulat történt a Máté Szalkai késelés ügyében, a nyíregyházi törvényszéken tartott előkészítő ülésen. Az élettársa megszórásával vádolt asszony végül nem ismerte be teljes körűen a bűnösségét. A vádirat szerint a nő tavaly augusztusban egy ittas veszekedés során mellkason szúrta élettársát, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyészség 5 év börtönt indítványozott arra az esetre, ha vádlott, beismeri a tettét és lemond a tárgyalásról. Az asszony azonban a bíróságon már önvédelemre hivatkozott. Emiatt az ügy tárgyalással folytatódott, ahol szakértőket és tanúkat is meghallgatnak majd. 7 egyházi kórház szakemberei találkoztak egy különleges egészségügyi konferencián Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A közös értékek, közös tudás, 7 kórház egy küldetés című rendezvényen az ország több pontjáról érkeztek ápolók, asszisztensek és egészségügyi szakdolgozók, hogy megoszták egymással tapasztalataikat és jó gyakorlataikat. A konferencián többek között a Betesda Gyermekkórház és a Budapesti Szent Ferenc Kórház munkatársai is részt vettek. A szervezők szerint a cél az volt, hogy a szakmai együttműködés mellett az emberközpontú értékalapú betegellátást is erősítsék. Közös megemlékezést tartanak június 4-én Nyíregyházán a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az ünnepség reggel 10 órakor kezdődik a Hősök terén, ahol ünnepi beszédek és emlékező műsor várja az érdeklődőket. A rendezvényt a Vármegyei Önkormányzat, a Kormányhivatal és a Nyíregyháza Önkormányzata közösen szervezi, a műsorban pedig közreműködik a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium is. Magyarországon 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, amely a trianoni béke ediktum évfordulójára és a magyarság összetartozására emlékeztet. A programozás, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia világával ismerkedhettek a középiskolások a Nyíregyházi Egyetem informatikai pálya orientációs napján. Az eseményen az intézmény oktatói, hallgatói és informatikai cégek képviselői mutatták be a fiataloknak a szakma lehetőségeit és a képzések gyakorlati oldalát. Tanyiné dr. Kocsis Ildikó, a Matematika és Informatika Intézet igazgatója kiemelte, az informatikai szakmák iránt folyamatosan nő az érdeklődés, ugyanakkor a sikerhez a digitális készségek mellett a matematika is elengedhetetlen. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hitelesek számára. Az államilag támogatott konstrukciót 2019 júliusa óta lehet igénybe venni, a szabályok szerint pedig 5 éven belül gyermeket kell vállalnia a kamatmentesség megtartásához. A bank 360 szerint azoknak a családoknak, akik ezt nem teljesítették, büntető kamatot kell fizetniük. Ez akár 3 millió 700 forintos visszafizetési kötelezettséget is jelenthet, amelyet 120 napon belül egy összegben kell rendezniük az érintetteknek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tovább öregszik a magyar pedagógus társadalom. A 2025-26-os tanévben a tanárok több mint fele már elmúlt 50 éves. A legrosszabb helyzetben a középiskolák vannak, ahol az oktatók 53%-a tartozik ebbe a korosztályba. Eközben a 30 év alatti pedagógusok aránya rendkívül alacsony, 100 tanárból jó esetben 7-8 számít fiatalnak. A szakmai szervezetek szerint a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatása jelenleg sok helyen elfedi a tanárhiányt, miközben továbbra is kevés fiatal választja hosszú távon a pedagógus pályát. Debrecen neve is megjelenik azon az emlékérmén, amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank rendszeresen ad ki ilyen emlékérmeket, ezek célja elsősorban nem a mindennapi fizetés, hanem történelmi és kulturális értékek bemutatása. Az új rész ötvözetű emlékérme hátlapján a Kárpát-medence stilizált domborzati térképe lesz látható rajta Magyarország határvonalaival. A térképen 11 kamarai alapítóváros jelölnek pont. Ezek közül három város neve olvasható is lesz. Sopron, Pest, Buda és Debrecen. Az emlék érmét Bitó Balázs tervezte, és összesen 6000 darab készülhet belőle. Három hónapos vágányzár kezdődött a Szerencsés Nyíregyháza közötti vasútvonalon, ami a debreceni közlekedést is érinti. A karbantartási munkák augusztus végéig tartanak, ez alatt több vonat menetrendje módosul, Szerencsés Nyíregyháza között pedig MÁV buszok járnak a személyvonatok helyett. A Tokaj Intercity nem közlekedik, helyette rövidebb útvonalon Nyíregyháza és Budapest nyugati között Nyírség Intercity-k járnak. Miskolc és Debrecen között 2 óránként pótlóbuszokat indítanak, amelyek csak kijelölt megállóhelyeken állnak meg. A munkák során több 10 kilométeren javítják a vasúti pályát, síneket cserélnek, váltókat tartanak karban és útátjárókat építenek át. A cél, hogy több szakaszon megszűnjenek a sebességkorlátozások, így később pontosabb és kiszámíthatóbb lehet a vonat közlekedés. Jótékonysági egészségnapot rendeznek Debrecenben a súlyosan beteg Tőkés Emily támogatására. A 2 éves kislány még az anyamében kapott sztrókot, emiatt súlyos idegrendszeri sérülésekkel, epilepsziával és 25-kori agyi bénulással él. Állapota folyamatosan fejlesztést, speciális terápiákat és külföldi rehabilitációs lehetőségeket is igényel, ezek költsége több 10 millió forint. A június 6-ai rendezvényen előadások, állapotfelmérések, mozgásszervi és életmód tanácsadások, terápia bemutatók és közérzetjavító programok várják az érteklődőket. A családokra is gondoltak, a gyerekeknek arcfestés, hajfonás, játszósarok, manójóga és babamasszázs is lesz. A belépés ingyenes, de a helyszínen adománydobozokkal és tombola sorsolással is lehet támogatni Emily kezeléseit. A programot a debreceni Forest étteremben tartják délelőtt 10-től délután 4-ig. Több mint 100 debreceni 8-os tanuló kiemelkedő munkáját ismerték el a Városi Tehetséggondozó Program záró ünnepségén. A diákok az elmúlt 4 évben több területen a komoly zenétől a robotikáig kaptak támogatást a fejlődéshez, az ismeretszerzéshez és a tanulás technikához. A program a középiskolába készülő fiatalok felvételi felkészítését is segítette. A rendezvényen elhangzott, hogy a tehetség kibontakozásában fontos szerepe van a kíváncsiság megőrzésének, valamint annak, hogy az iskola, a pedagógusok és a szülők segítsenek megtalálni az utat a válaszokhoz. Az ünnepségen együttműködési megállapodást is kötött a debreceni tankerületi központ és az Atommag Kutató Intézet, hogy bővítsék a diákok természettudományos ismereteit. Gyereknapi hétvégével is látványos tudományos programokkal készül a következő hetekre a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont. Május 30-án és 31-én interaktív játékok, kísérletek, robotikai bemutatók és planetáriumi vetítések várják a családokat.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sportívek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A hétvégén az olaszországi Mizánóban kezdetét veszi a 2026-os kamion Európa-bajnokság idénye. Kis Norbert és a Révész Racing címvédőként áll rajthoz. 16 fő alkotja a mezőnyt, a magyar pilóta pedig az egyes rajtszámú versenygépével szeretné megszerezni 8. EB címét, ami még senkinek sem sikerült. A versenyautón történtek változások az előző idény óta, a tesztelés eredményei pedig biztatóak voltak. Legnagyobb riválisa idén is Johan Hahn lehet, de Kis Norbert bízik abban, hogy 2026-ban is sikerül legyőzni a rutinos német versenyzőt. A nyitóversenyre több mint 30 ezer nézőt várnak. A 4 km hosszú pálya 16 kanyar tartalmaz, és fekszik Kis Norbertnek, többször győzött már itt. Szombaton és vasárnap is 2-2 futamot rendeznek. A 8. helyen zárta a 2025-26-os idényt a Deac kosárlabda csapata, és bár csak egy mérkőzés választotta el a civisvárosiakat a későbbi bronzérmes Kaposvárral szemben a legjobb 4 közé jutástól, az elmúlt 3 esztendőhöz hasonlóan ezúttal is a negyed döntő jelentette a végállomást. Pető Ákos vezetőedzővel szerződést hosszabbított a debreceni klub, így a következő idényben is ő irányítja a csapatot. Az előző héten úgy tűnt, hogy a Deac férfi röplabda csapata minden bizonnyal csak az NB1-ben állhat majd rajthoz a 2026-27-es szezonban. Az első osztályban ezen a héten lezárult a nevezési határidő, és eldőlt, hogy a Kazincz Barcika és a MAF sem vállalja az indulást, a két gárda helyét pedig a Deac és a Miskolc veszi át, azaz a Debrecen a következő idényben is az extra ligában szerepelhet. Elrajtolt az idei Hajdubi harmegyei strandröplabda bajnokság, a megyei egyesületek tagjain kívül érkeztek Kohegyesről, Nyíregyházáról, a felvidéki Mustang Beach Volley klub jóvoltából pedig külföldi játékosok is részt vettek a versenyen, sőt Török Zsombor személyében jelenlegi válogatott röplabdázó is játszott. A második fordulót a tervek szerint június 13-án Hajdúdorogon rendezik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: A napsütésé lesz a főszerep a folytatásban is. Pénteken csapadék nem várható, több helyen élénk lesz majd az észak-észak-nyugati szél. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Elérkezett egy történelmi pillanat, ugyanis éles bevetésem volt egy takarító robot. Na most azt kell tudni, hogy megérkezett egy olyan humanoid robot, amely kitakarítja a lakásodat San Franciscóban. Az ég álljon meg benneteket, nekem nincs lakásom San Franciscóban. Tehát nekem ez volt a problémám. Ezt elolvastam, aztán be is zártam a cikket.
2: Meg amúgy is akkor a kedvenc hobbiddal mi lenne? Hát te szeretsz takarítani.
1: Hát azt azért túlzás, hogy szeretek.

0: letöltesz egy applikációt, bármilyen más egyéb szolgáltatásnál, kiválasztod a helyszínt, időpontot, és akkor egy idő után pedig majd a megadott időpontra nem egy fáradt arcú takarító érkezik, hanem ez a két lábon járó humanoid robot. Én még azért őszintén szóval mindig inkább egy fáradt arcú takarítónak jobban örülnék, de ott meg az lehet ugye a hátulütője, hogy át egy idegen beengedni a lakásba, igen, szétnéz, ki tudja mit csinál. A robot úgy sem csinál semmit, csak minden tele van kamerával. Csak tele van kamerával, rögzítik. Igen. Igen.
1: Ki tudja, ki nézi a kamerákon keresztül, ők már pedig, néznek szét.
0: Már pedig valaki nézi, mert egyébként van egyfajta ilyen humán erőforrás a gép mögött, ugyanis még nem elég okosak ezek a szerkezetek, ahhoz, hogy például egy fura alakú tányért, vagy poharat, hogyha megfog, hogy nem tudja, hogy hova tegye, vagy hogy fogja meg, és akkor olyankor van az, hogy az ilyen operátor központban ül egy ember, és akkor átveszi az irányítást. Akkor tulajdonképpen, hogyha valaki akkor ez egy ilyen home office-ban is végezhető dolog, rád nyit az asszony, te mit csinálsz megint a gép előtt? Ja, a szomszédnál takarítok.
1: Igen. Ne?
0: Távolról. Uh-huh. Tehát, hogy te irányítod a robotot. Egyébként a robot az nagyon szépen megcsinál sokféle ilyen takarítási dolgot. Keresem itt például, hogy a portörlés, padlótisztítás, a ruhák összehajtása, elmosogatás, de könyörgöm, a mosogatás, folyton ezeket emelik ki, hogy mosogatás. De van mosogatógép?
1: Igen. Azt meddig tart berakni, utána meg kipakolni. Nagyjából ennyi a teendő. A hajtogatás, hát az megint nem egy nagy meló most összehajtogatni a ruhát. A portörlés, na jó, hát meg jó, ott vannak a porszívók, okay, meg a mindenféle, már robotporszívó, meg minden tudom, a kedvenced. Ahogy kiléptél az ajtó, azóta is mindenkinek ezt emlegetem. Gabi ott hagyta a robotporszívót, és berakadt azonnal az első.
0: Igen. Majd visszaszaladtam valamiért a házba, mert valamit ott felejtettem, és már hallom, hogy dünnyög, már pittyeg, már sír. Hát mondom, gyerek, egy perce hagytalak itt.
1: Igen, igen.
0: És abban a tudatban hagytam itt, hogy lemerülésig, tehát itt ez egy órán, másfél órán keresztül, mint a kis angyal úgy fog takarítani, mire hazajövök, ki üti a szememet a csillogás. Na nem, ez nem így történt. De egyébként visszatérve erre a robotra, nekem az lenne a félelmem, hogy tudod, portörlés, hogy leveszi akkor a polcokról, meg a komódról, meg mindenhonnan a dolgokat, a tárgyakat, és nem ugyanoda rakja vissza. És akkor belépek nálam.
1: Nálad ez halmozottan. Hát és igen, meg hogy fogja meg? Honnan tudja, hogy most melyik a törékeny, meg melyik a kevésbé?
0: Mekkora erővel kell megfogni egy vázát?
1: Igen, egy könyvet megfogni, vagy mondjuk egy műanyag repülőgép modellt, ami ki van rakva. Hát nem ugyanazzal az erővel kell megfogni. Tehát vannak itt komoly kérdések.
0: Mivel egy okos robotról van szó, nyilván neked egyébként akár hobbid, akár munkát, hogy modelleket raksz össze, akár modell repülőket, vagy bármilyen más tárgyakat. Tele van a házad ezzel. Oké. Megy, megfogja, hogy majd ugye alatta letörölget, de hát azzal a mozdulattal össze is roppantotta. Ugyan. Mit tesz ilyenkor egy okos robot?
1: Összerakja.
0: A földre hullott darabokkal összesepli és kidobja.
1: Így lett a MiG-29-esem propelleres. Eredetileg vadászgép volt, de egy An-2-est is összetört, rátette a propellert az elejére, és kész. Az is lehet, hogy ötvözi a kettőt, mert vannak ugye hajómodellek is, meg autómodellek. Na, hát tudtad, hogy a Titanicnak kereke volt? Na, ugye, hogy nem. Ha most már a robot összerakta neked.
0: Hát nyilván azzal kellett betolni a vízre.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportban gazdag, szép reggelt mindenkinek, megérkeztek a Szelsén FM friss sporthírei. Laci, mit kapunk?
3: A Crystal Palace nyerte a konferencia ligát, 1-0-ra győzött a Rayo Vallecano ellen, és ezzel így az angol csapat nyerte a sorozatot. Nem volt egy olyan nagyon izgalmas mérkőzés, legalábbis az első félidő az nem volt jó, a második az már inkább, ott a vezető találat után növelhette volna még előnyét az angol gárda, de végül is behúzta ezt a meccset. Inkább az érzelmekről szólt ez a találkozó, hiszen a spanyol klub is, és a Crystal Palace is gyakorlatilag az első ilyen kupa győzelmért harcolt és hajtott, és hát ha valaki azt mondja nekik előzetesen a sorozat előtt, hogy eljutnak idáig, azt hiszem talán 7.-8. helyen végzett talán a spanyol bajnokságban a Rayo, míg a Crystal Palace is valahol ott végzett az angol Premier League-ben, tehát simán kiegyeztek volna azzal, hogy ők eljutnak egyáltalán a nemzetközi porondon a döntőig. Nyilván, ha már ott van az ember, akkor szeretném nyerni, de nagyon jó.
2: Igen, ilyen szempontból
3: kis csapatokat is látunk.
2: Amikor már felcsillan a remény, akkor minden kell, de ez így van, jó, mert ugye sportról van szó, itt küzdelemről van szó, tehát
3: pontosan. Ha már idáig eljutottál, akkor lehetőség szerint szeretnéd azt megnyerni. Kis Norbi szeretne nyerni, ugye 7-szeres Európa-bajnok a kamion versenyző, és most a 8. címért hajt. Hétvégén megkezdődik majd a kamion Európa-bajnoki sorozat, mégpedig Mizánóban, Olaszországban. 35.000 szurkolót várnak majd ott a helyszínen, és nagyon készül a Révész Racing is. Egyébként volt tesztelés Csehországban, Mostban, és 1 másodperccel ment jobb köridőt Kis Norbi, mint tavaly. De hozzá kell tenni, hogy a többiek is javultak 1 másodpercet, ami azt feltételezi, az április végén volt még ez a teszt, hogy nagyon hideg volt, és azt mondta, hogy ez a hideg egyébként ez kedvez az autóknak, a kamionoknak, tehát az idő eredmény ennek is köszönhető.
2: Én is gyorsabban haza szoktam érni, mikor hűvösebb a levegő amúgy, és ez valóban igaz egyébként.
3: Igen, mert... igen, hát a oxigén dúsabb, és akkor nyilván igen, egy kicsit nagyobb a teljesítmény is. Minden esetre biztató volt a teljesítmény, hogy mérték a többiek idejét, és nyilván itt nincs azért olyan hivatalos időmérés, de hát a stopper mérheted a másiknak a köridejét is, és az alapján azt lehet feltételezni, hogy jó úton haladnak. Nem kellett idén új kamiont építeni, maradt a tavalyi, finom fejlesztések voltak rajta, apróságok, de ettől is úgy tűnik, hogy gyorsabb lesz a kamion, úgyhogy megkezdődik a sorozat. Nagyon szeretik egyébként a magyar szurkoló Kis Norbit, és a Szlovákia ringen is lesz majd verseny, ami nincs messze gyakorlatilag Magyarországtól, tehát meg lehet nézni majd élőben is. A Kisvárda foci csapata június 15-én kezdi a felkészülést Subka Attilával. Volt szerencsén tegnap váltani néhány szót egyébként vele, és majd egy hosszabb interjút is hallgathatnak a hallgatók a hétvégén Subka Attilával is, illetve Kis Norbival is, hiszen vele is beszélgettünk tegnap, és elmondta, hogy azért ő most az akadémia vezetője volt már Kisvárdán, és korábban NB1-es vezetőedző volt. Nem volt már benne a pakliban, hogy ő visszatér az NB1 kis padjára, viszont miután Révész Attilával elbeszélgettek, belátta, hogy nem rossz az a terv, amit kitaláltak, főleg a saját nevelésű fiatalokra szeretnének építeni, akik az NB3-as csapatban nagyszerűen szerepeltek, bajnokok lettek, úgyhogy ő meg jól ismeri őket, tehát kézenfekvő döntés született, hogy házon belül oldották meg az edző kérdést, és bízik abban, hogy majd sikeresek lesznek az élvonalban. És hát labdarúgó bajnokok ligája, mert hogy a hétvége abszolút erről szól, érkeznek Budapestre a francia és az angol szurkolók, költenek is, legalábbis az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy előszeretettel mennek kocsmázni és fogyasztanak. Picit azért a szálloda árakon nők is meglepődtek, pedig azért tegyük hozzá, hogy mondjuk London és Párizs sem az az olcsó helyszín. El vannak ájulva Budapesttől, nagyon tetszik nekik, hogy milyen szép és milyen jó, egészen addig, amíg szobát nem találnak, és nem kezdtek el keresgetni, 3-5 ezer eurónál tartanak most már az árak. Te vagy a fejszámoló bajnok, gyorsan kiszámolhatod, hogy az nagyjából mit jelent per fő, per éjszaka. Úgyhogy azért az úgy egy komoly összeg, mondjuk 5000 eurót.
2: Jó, kifizetni. Kicsit most nehezebb számolni, 360, mert most nem 400-zal számolunk.
3: Így van.
2: Tehát szóval az 5000-et számoljam ki neked?
3: Hát akkor legyen átlag 3-5, akkor legyen 4000 euró. Ha még van egyáltalán szállás, mert azért a többségét már, legalábbis az olcsóbbakat mindenképp lefoglalták.
2: Ez kb. Egy ilyen 1,5 millió, ennyi lehet megvenni?
3: Nem, ennyi lehet kibérelni egy éjszakára.
2: És ha csak
3: perfő. Szállodai szobát.
2: Ilyenkor mondják azt, hogy értem, hogy de én nem megvenni szeretném, és ha csak egy éjszakát töltenék bele, hogy mennyibe kerül.
3: Igen, igen.
2: Másfél millió.
3: Hát körülbelül, de most már a hostelek is, tehát ha még maradt egyáltalán, az is.
2: És akkor belépnek és azt látják, hogy úristen, mekkora belmagasság van.
3: Hát igen, azok a budapesti klasszikusok. Mondjuk gondolom, hogy most az is kiköltözik, aki egyébként életvitelszerűen Budapesten lakik, elmegy a rokonokhoz, a nagyszülőkhöz össze-vissza, és kiadja inkább a saját lakását.
2: És visszacsenget, hogy bocsi, csak a telekkulcsot itt hagytam.
3: Igen, kiköltözök sátorral a telekre.
2: Mert anyósomnak a húslevese még a hűtőben.
3: Igen, de hát az a másfél millió az nem rossz két nap alatt, úgyhogy persze. Biztos, hogy van ilyen is, aki kiadja. Azt javasolták egyébként a szurkolóknak, hogy mi is beszéltünk már korábban, hogy inkább távolabbi helyeken foglaljanak szállást, és utazzanak aztán be majd a meccs napján. György Ádám zongora művész lesz az egyébként, aki majd a BL himnuszát játsza, és erre vonulnak majd be a csapatok, illetve állnak majd fel. Nem ez lesz az első alkalom, volt már Európa Liga döntőn is, ahol zenélt, és Isztambulban is ott volt, úgyhogy minden esetre ez egy komoly megtiszteltetés egy lisztdíjas zongora művészről beszélni.
2: Igen, olvastam róla, tehát most szombaton lesz majd így a van. BL döntő.
3: Mégpedig délután. Úgyhogy ez egy izgalmas lesz mindenképp, mint ahogy izgalmas lesz olyan szempontból is, hogy az orosz kapus Szafanova, Paris Saint-Germain kapusa, és kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot, mert hogy van egy nagy rajongója a Paris Saint-Germainnek, Mary Rocknak hívják, kicsit olyan pornós a neve, nem? Hogy így hívják a hölgyet, mert hogy az egyébként egy felnőtt film sztárról van szó.
2: Mostanában minden sporthírbe keveredik egy kis felnőtt tartalom.
3: Hát úgy tűnik, hogy igen, és hát ő felajánlást tett a kapusnak, azt mondta, minden védése után egy szenvedélyes éjszakát ajándékozna neki, amikor az Arsenal lövéseit megfogja. Hát egyelőre nem reagált rá a kapus, hanem...
2: Azért, mert le van kötözve otthon a pincébe, és az asszonynál van a pince kulcs.
3: És nem tévedtél sokat, mert az asszony viszont reagált. Tehát Szavonov úgy gondolta, hogy nem olyan fontos erre reagálni, ha már őt megszólították. A felesége viszont igen, és ennyit írt, ami egyébként nekem nagyon tetszett, hogy szenvedélyes éjszaka, akkor Mary Rock nem tudja, hogy az én férjemnek mit jelent egy szenvedélyes éjszaka. Keresztrejtvényfejtést, kvíz műsornézést, és 11:30-kor alvást, mert másnap edzés van.
2: Annyira, de mondjuk ez jó fej.
3: Szerintem zseniális. Tehát ahogy fej. Helyre tette, és mondta, hogy csak hogy szólok, hogyha esetleg szenvedélyes éjszakát szeretne, akkor nagyjából erre számítson majd a férjétől. Úgyhogy szerintem ez így teli találat volt, és nem az volt, hogy most elküldte meg ebbé éghajlatra, vagy én azt vártam, tudod, hogy megkapja ő mindig a szenvedélyes éjszakát. És ugye beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet Kisvárdán, eszembe jutott Révész Attila annak idején, aki élő műsorban mondta azt el, hogy el fog beszélgetni a feleségekkel, a játékosok feleségeivel, ugye? Tehát az egy ilyen legendás volt, hogy hát nem hagyják pihenni a játékosokat. Hát nem tudnak teljesíteni, döntsék el, hát ebből él az egész család, már pedig a meccs után, meg az edzés után nekik pihenniük kell, és különös tekintettel azt mondta, hogy ahol kisgyerek van például, ott is hagyják pihenni a focistát, nem feltétlenül a szabad napon az a legfontosabb, hogy elmenjenek együtt sétálni. Mondjuk ez sem rossz azért egy családi programnak, hogy a gyereknevelésben azért legyen benne a férj is, de minden esetre volt benne igazság, hogy ők ebből élnek, a teste az, ami a munkaerő, meg az eszköze tulajdonképpen, és igenis szükség van arra, hogy pihenjen.
2: És nem csak fizikai pihenésről van itt szó, hanem a mentális így pihenés, van. Tehát az, hogy legyen egy kis énidő, egy kis visszahúzódás, alvás megfelelő módon. Tehát,
3: így van.
2: Igen, ez benne
3: hát most
2: van.
3: Már akkor tudjuk, hogy Szafonov ezek szerint nagyon szereti a keresztrejtvényeket. Van valami televíziós műsor, ez a ki, mit, mikor, vagy valami ilyesmi, ez valami francia sorozat állítólag azt nézi állandóan, tehát hogy nagyon szereti ezeket a
2: nálunk lehetne egy olyan, hogy kikivel mennyiért.
3: Igen, az a másik. Úgyhogy hát úgy tűnik, hogy Mary Rock az nem lesz nyerő. Lehet, hogy azért Szafonovot valamilyen szinten ez motiválja. Az biztos, hogy jól esik neki. Tehát, hogyha így külön figyelnek rá. De nagy feladat hárul majd elé, hiszen az angolok biztos, hogy rohamozni fogják a kapuját.
2: Még egy kérdés, mert tegnap egy kedves hallgatónk írta, hogy ki volt az a 4,5 milliárdos hölgy, aki a szüzességét ennyiért sem adta oda?
3: Fú, majd megkeresem a nevét pontosan. Most hirtelen nem jut eszembe már. Tegnap még tudtam, de majd a kis cetlimet előveszem, mert nem vagyok követője.
2: Mi viszont reméljük, hogy a sporthírek követői vagytok, és tegyetek így legközelebb is. Laci, neked köszönjük az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Figyelj, akkor mondom neked a jó alvás titkát. Van egy ilyen 10-3-2-1-0 szabály. Ezzel nem tudom, hogy tisztában
2: van. Nem, mi az?
1: Az, hogy a 10-es szám az azt jelenti ebben a kombinációban, hogy 10 órával lefekvés előtt koffeinmentes időszak. Tehát okay. Akkor számolj vissza.
2: Ezt tartom, rendben.
1: Mondjuk neked 24 órás koffeinmentes.
2: Nem, például pont van benne koffein, de nem akartam, mert nem tudtam, csak ittam egy ilyen izotóniás italt, ami kellett, mert az elektrolitok már kezdenek kiürülni a melegben. És aztán utána, amikor megittam a pezsgőtabletát, akkor olvastam el, hogy ja, hogy ez koffein tartalmú. Szóval ma nem fogsz szóhoz jutni. Igen?
1: De nem. Ezt észrevettem. Oké, a hármas szám ebben a kombinációban 3 órával lefekvés előtt vége az étkezésnek és az alkoholnak.
2: Igen.
1: Határeset.
2: Képzeld el, hogy
1: a szurkoló hazaér a nagy ünneplésből, igen, csattak részegen, és ül még az étkező asztalban, nézi, nem mer elaludni. Szóval mondja, mennyi van? Még 2,5 órát itt kell ülnöm, mielőtt elalszom.
2: Igen.
1: Oké. Okay, és akkor a 2-es szám, 2 órával lefekvés előtt fejezzük be a munkát, próbáljuk elengedni a stresszt.
2: Az
1: hát
2: igen,
1: de már életünk része, úgyhogy nehéz elengedni.
2: Igen, akkor pittyeg a telefonod.
1: Megint megnézed,
2: 64
1: meg kíváncsi
2: üzenet,
1: vagy, mert hozzászoktál.
2: Persze, hát jó, meg biztos fontos.
1: Oké, 1 órával lefekvés előtt digitális detox, tehát már telefonhoz nem nyúlsz, miközben szerintem legtöbbünk...
2: Ez összefügg
1: még,
2: a 2 órával nálunk.
1: Igen, még szerintem legtöbbünk előtte való percben is, még másodpercben is megnézi, vagy valamit nézeget
2: rajta. Hát egy tévére alszok el? A digitális.
1: Hát ha valami, hát nem tudom, hogy az számít.
2: De mindig ezen megy náluk a vita,
1: igaz,
2: hogy képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul is, már alszik, és akkor mondja, hogy...
1: Jó lesz az a Rambó, csak vedd a hangot.
2: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 percet, mondom, mert nincs kalambó, és még most már gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan hamar. De általában azon alszol el, ami nagyon érdekel. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszonyúkálok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs panikasszi, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon ezeken viszonylag hamar beállsz.
1: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy... a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a kettő közötti rész azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni egy fél percbe.
2: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogyha kalambó ez hogy deríti ki? Hát a számomra ilyen 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már most semmi.
1: Engem csak az érdekelt mindig, hogy az a ballonkapát, az ki van most van néha.
2: Igen.
1: Na van még egy.
2: És mi az utolsó szabály?
1: A nulla pedig az ébresztő elhalasztásának tilalma.
2: Ja, hogy ne kapcsoljam ki az ébresztőt, hanem hétvégén is pittyegjem?
1: Lehet. Uh-huh. Azért, hogy a rendszeresség
2: megvegyen. Nem, azt azért nem. Nem, mint hogyha nem. Most is felkeltem 5 óra 53-kor, mert 6-kor szoktam egyébként kelni, még mielőtt a pittyegő pittyeget volna.
1: De az a legjobb, hogyha magadtól ébredsz.
2: Jobb hát egyébként, mert most már, hogy kell fel a nap, vagy, és nem húzom le teljesen a redőnyt, hogy jöjjön be egy kis fény, és akkor így tényleg olyan természetesebbnek.
1: Na, akkor te megaludtad a 7 órát,
2: meg.
1: Én 2 óra mínuszban vagyok, úgyhogy a műsoridő hátralevő részében csak zene lesz.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Picit azért a szálloda árakon nők is meglepődtek, pedig azért tegyük hozzá, hogy mondjuk London és Párizs sem az az olcsó helyszín. El vannak ájulva Budapesttől, nagyon tetszik nekik, hogy milyen szép és milyen jó, egészen addig, amíg szobát nem találnak, és nem kezdtek el keresgetni, 3-5 ezer eurónál tartanak most már az árak. Te vagy a fejszámoló bajnok, gyorsan kiszámolhatod, hogy az nagyjából mit jelent per fő, per éjszaka. Úgyhogy azért az úgy egy komoly összeg, mondjuk 5000 eurót kifizetni.
2: Kicsivel most nehezebb számolni, mert 360, már most nem 400-zal számolunk.
1: Így van.
2: Tehát szóval az 5000-et számoljam ki neked?
1: Hát akkor legyen átlag 3-5, akkor legyen 4000 euró. Ha még van egyáltalán szállás, mert azért a többségét már, legalábbis az olcsóbbakat mindenképp lefoglalták.
2: Ez kb. Egy ilyen 1,5 millió, ennyi lehet megvenni?
1: Nem, ennyi lehet kibérelni egy éjszakára.
2: És ha csak
1: per fő. Szállodai szobá.
2: Ilyenkor mondják azt, hogy értem, hogy de én nem megvenni szeretném, és ha csak egy éjszakát töltenék benne, hogy mennyibe kerül.
1: Igen, igen.
2: 1,5 millió.
1: Hát körülbelül, de most már a hostelek is, tehát ha még maradt egyáltalán az is.
2: És akkor belépnek és azt látják, hogy úristen, mekkora belmagasság van.
1: Hát igen, azok a budapesti klasszikusok. Mondjuk gondolom, hogy most az is kiköltözik, aki egyébként életvitelszerűen Budapesten lakik, elmegy a rokonokhoz, a nagyszülőkhöz össze-vissza, és kiadja inkább a saját lakását.
2: És visszacsenget, hogy bocsi, csak a telekkulcsot itt hagytam.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Leszakadt egy Debrecenből felszállt magángép ajtaja Nyíregyháza felett. Magyarország tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A kormány szóvivőket a miniszterelnökség helyettes államtitkárává nevezte ki Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nyíregyháza mellett Rozsdét szőlőnél egy szántóföldön találták meg annak a magánrepülőgépnek a vízkijárati ajtaját, amely csütörtökön délelőtt 11 óra körül szakadt le repülés közben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett. Egy helyi lakos beszámolója szerint a körbevül 4-5 kg-os alkatrész mindössze 50 méterre tőle zuhant le az égből. Egy Debrecenből Varsóba tartó kisgép pilótája az incidens után sikeres kényszerleszállást hajtott végre a nyíregyházi repülőtéren, így a fedélzet tartózkodó két ember sértetlenül vészelte át az esetet. A hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják a rendkívüli légi közlekedési esemény pontos körülményeit. Kivételes eljárásban szavazta meg az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza párt 133 képviselőjének szavazatával jóváhagyott döntéssel leállítják a korábbi Orbán kormány által elindított kilépési folyamatot, amely idén júniusban ért volna véget. Magyar Péter miniszterelnök az előterjesztést az emberi jogok védelmével és a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények felelősségre vonás indokolta, és megerősítette, ha egy ICC által körözött személy lép Magyarország területére, őt a hatóságoknak őrizetbe kell venniük. Házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül tapasztalt súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdai videó nyilatkozatában megerősítette, hogy a nyomozók iratokat és eszközöket foglaltak le. A tárcavezető hozzátette, hogy a hatósági eljárással párhuzamosan egy belső átvilágítás is zajlik, miután a sajtó feltárta, hogy az alapból korábban több 10 millió forintos támogatások jutottak kormánypárti politikusokhoz köthető szervezetekhez és a Fidesz holdudvarához tartozó előadókhoz. A miniszterelnökség helyettes államtitkárává nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vanda kormány szóvivőket. A magyar közlönyben megjelent kormányzati határozatok mellett az is hivatalossá vált, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök megerősítette Pósfai Mihály akadémikust a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségében. A friss közlönyben emelkedtek jogerőre azok a parlamenti döntések is, amelyek 5 vizsgálóbizottság felállításáról szólnak, köztük a végrehajtási és a Magyar Nemzeti Bankot érintő visszaélések kivizsgálására. 20 pontból álló a magyar önkormányzati rendszer reformját célzó javaslatcsomagot küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet üdvözölte az önkormányzatok saját minisztériumának és a parlamenti szakbizottság megalakulását. Ugyanakkor jelezték, hogy Magyar Péter miniszterelnöktől és Lőrinc Viktória szakminisztertől eddig nem kaptak választ a tárgyalási megkereséseikre. A szövetség által benyújtott stratégiai anyag egyebek mellett sürgeti az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás eltörlését, valamint egy állandó kormányzati önkormányzati érdekegyeztető fórum létrehozását.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelelhet meg az égen, így csapadék ma sem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: mikrofonnál a reggel köszöntő elit alakulat, akik sosem béláznak. Csak pénteken.
1: Keltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 11 perc van, és belecsapunk a reggelbe. Marával az oldalamon, jó reggelt, szia!
3: Szép jó reggelt!
2: Hát Debrecen, Nyíregyháza, itt vagytok velünk, csatlakozzatok, és várjuk tőletek az információkat a ma reggel, és persze mi is adunk rengeteg jó témát, információt, és érdekességet, na meg reméljük, hogy egy kicsi jó hangulatot, mert hogy azért kemény volt a hét, sok minden történik egy héten, szerint péntek van az, amikor az ember úgy számot vet, egy picit úgy visszanéz az elmúlt napokra, és vagy azért idegeskedik, mert még rengeteg dolgot nem intézett el, és van, vagy azon idegeskedik, hogy vajon a hétvégén ki tudja-e magát pihenni, vajon lesz-e alkalma arra, hogy regenerálódjon, és nekivágjon, jön egy újabb hét, vagy azon idegeskedik, hogy már mindjárt két nap is újabb hét jön.
3: Egyébként nem? Igen, általában így szokott lenni. Bár pénteken mindenki belazul egy kicsit, úgy könnyedebben visszük a vonalat.
2: Az
3: nem
2: a baj,
3: feszülünk be annyira.
2: Hogy én péntekre már olyan fáradt vagyok,
3: hogy semmi se érdekel.
2: Hogy péntek este már csak azt várom, hogy ágyba kerüljek. Érted? Tehát én mindig azt szoktam mondani, nálam legalábbis az én ritmusomban a hétfő és a péntek az, ami a két leghúzósabb nap.
3: Tényleg?
2: Igen, igen. És mind a kettő hosszú is, fárasztó is, és hogy mondjam neked, az egyik azért, mert a hétre minden a nyakadban, a hétfő mondjuk hétre minden a nyakadban, majd a péntek pedig az, amikor már túl vagy mindenen, de hát annyira meghúztad a végén még pénteken, hogy még ez kell, még az kell, még amaz kell, plusz még reggel ugye itt vagyunk már 5 óra, vagy 6 órakor, és 5 órakor már kelsz, tehát hogy úgy egy picit elfárad a test, a szervezet, agyilag egy kicsit le vagy szedálva, az...
3: De szeretnék férfi lenni.
2: Mert miért?
3: Hát 5-kor kell.
2: Én is, mert én akkor csajozhatok.
3: Jó, hogy azt szeretnél.
2: Tehát én is férfi lenni.
3: Szóval, hogy 5-kor kellsz. Én 4-kor.
2: Igen?
3: Ahhoz, hogy úgy nézek ki így, ahogy most.
2: Tényleg?
3: És ezt hál' Istennek már nem látja.
2: De jól nézel ki. Tehát, hogy és 4-kor kellsz?
3: 4-kor kellek azért, hogy így nézek ki. Egyébként meg rosszabb lenne az állapot, úgyhogy légy hálás.
2: De figyelj, de nem mondták neked, hogy ez egy rádió. De és ma lehet, hogy felvételt se csinálunk.
3: Norbitól ezt rendszeresen megkapom, hogyha kiöltözök, de figyelj már, amúgy nem tudod, hogy nem a tévében dolgozol. És mondtam, hogy de attól még
2: persze,
3: a
2: legyél magad, így van, ne Norbiról vegyél példát. Legyél egy kicsit igényesebb.
3: Gondoltam, kölcsön kérem a mellényét, de mindegy.
2: Figyelj már, most már mellényes vizé vezetőnek lejárt az ideje, tudod?
3: Ja, igaz.
2: Igen, a pufajkás. A pufajka is kiment a divatból, meg a kis kockás ingel, a mellény is kiment a divatból. Na, Magdolna névnap van, úgyhogy Magdolnáknak sok puszi, és minden jót kívánunk nekik. Ők aztán ünnepelhetnek igazán a születésnaposokkal együtt, akik természetesen lehetősége van majd nekünk itt rajtunk keresztül is üzenni, hogyha gondoljátok, szeretnétek felköszönteni majd egy születésnapost a mai nap folyamán, írjátok meg nekünk, mert ha ismertek ilyet, megérdemli szerintem, hogy felköszöntsük, úgyhogy írhattok nekünk ugyanúgy a 0620-316-3000-es számra. Pénteken ma jelentős mértékben csökken egyébként a benzin és a gázolaj beszerzési ára is. A benzin bruttó 16 forinttal, a gázolaj pedig 12 forinttal kerül majd kevesebbe. Ez jó.
3: Ez azt jelenti ugye, hogy a benzin 685 forint per liter áron kapható, hogyha nincsen forgalmi engedélyed, a gázolaj pedig 695 forint per liter áron, de a védett árak azok még mindig maradtak, tehát 595 forint a benzin és 615 forint a gázolaj.
2: Na, hát vannak azért kiemelt érdekességek, a világ egyik leghíresebb koncertbotránya még 1913-ban volt ezen a napon, majdnem tömegverekedés lett, bemutatták Igor Stravinsky-nak a Tavaszi áldozat című balettjét Párizsban, és a modern zene egyik legnagyobb kiváltó premierje volt. Megvan neked ez?
3: Nem igazán éltem 1913-ban, de amúgy nem.
2: Igen.
3: Viszont meglepődve olvastam utána, hogy az emberek egyébként annyira sokkot kaptak a furcsa zenétől és a vad koreográfiától, hogy fütyültek, ordibáltak, egymásnak estek, és még rendőrséget is hívtak.
2: Úristen.
3: Szeretnéd megnézni?
2: Persze.
3: Érzem a késztetést rá, hogy nézzük meg, hogy ez valójában...
2: Vagy én meghallgatnám, hogy egyébként ez a Stravinsky balett... Na hát, nézzük meg.
3: Nézzük, várjál, még egy kicsike előzetes itt van nekünk.
2: De megy.
3: Ó, még mindig van.
2: Skippel túl.
3: Nem tudom, jelen, nem engedi. Nem tudod, engedi,
2: miért nem a prémiumba lépsz be?
3: Nem tudom.
2: Igen.
3: Aha, itt van.
2: Na? Hát eddig azért nem dobnám le a láncot.
3: Most nem akarnál verekedni azért, mert ő éppen fújja a kis történetet.
2: Ez volt a modern.
3: Ott már lesz valami. Oda nézd.
2: Nem tudom, Stravinsky mit szívott, amikor ezt csinálta, de elég.
3: De miért nem adott?
2: Várj.
3: Jó, ettől már lehet, hogy én is befeszülnék. Aha, ettől a pillanattól, ahogy nézett a nő.
2: És ez volt 1913-ban a botrányra okot adó vad ritmus.
3: Hát valószínűleg igen.
2: Mondjuk dallamot sokat nem hallok benne, de... De úgy tánc meg balett szempontjából egyébként teljesen lenyűgöző, jó. Így a vizuálba. Zeneileg igen.
3: Más. Aha, nézd az arcát.
2: Jó, de hát most te a vizuálra mégy, itt a zenétől sokkoltak be. Tehát a zenétől.
3: Én a látványtól lennék sokkos.
2: Hát látod, a táncosok például már nem tudtak állítólag. Ez földcsók, a bölcs. Segítek. Na jó. Hát szóval, hogy a reggel még nem aludtál el.
3: Akkor most sikerült. Jó reggelt!
2: Oké. Okay. Szóval a tavaszi áldozat 1913-ban ezen a napon óriási botrányt kavart, 1953-ban pedig ezen a napon az Everest meghódítói majdnem meghaltak egy fotó miatt. Edmund Hillary és Tenzing Norgay elsőként jutott fel a Mount Everest csúcsára, és nem sokan tudják, de hogy Hillary annyira lefagyott állapotban volt, hogy alig tudta kezelni a kamerát, ezért csak Tenzingről készült például a csúcskép, Hillaryről nem. Emiatt sokáig összeesküvés elméletek mentek arról, hogy tényleg együtt értek-e fel, ráadásul Tenzing csokoládét és kekszet hagyott a csúcson spirituális felajánlásként. Például.
3: Ez kicsit olyan, mintha nem posztolod ki a Facebookra, akkor meg se történt.
2: ez tényleg így van. Tessék. Na jó, de akkor még nem tudtak így szelfit csinálni. Tehát így valakinek kellett kezelni a kamerát.
3: És szegény pont ő volt az, aki lefagyva megcsinálta, így lehet, hogy ott se volt.
2: Igen. Ki csinálta akkor a fotót, tudod? Ezen gondolkoztak biztos utána a nagy Conteo elmélettel, hogy na akkor mi történt? Jó, ezen a napon vírust is fedeztek fel. A Melissa vírust, az egyik globálisan terjedő számítógépes e-mail vírust, amely komoly fennakadást okozott 1999-ben.
3: Viszont ezen a napon találták fel az előre szeletelt sajtot. Én mostanában észrevettem, hogy ilyen sajtos fanfekteket hozok folyamatosan. Aha. Rájöttél? Nem tudom miért. És május 29-én egy amerikai tejipari vállalkozó szabadalmaztatott egy gépet, amely egyenletes szeleteket tudott vágni és csomagolni. Mennyire jó, amúgy mennyire megkönnyíti. Leginkább szerintem a szülőknek a dolgát, mikor reggel csinálják ilyen a szendvicset a gyerekeknek, és akkor már csak pikpak belehaigálod.
2: Ilyen egyszerű dolgokban, hogy tényleg elgondolkozol, hogy ezt is valaki valamikor kitalálta.
3: Igen.
2: Tehát, hogy ami ma már ilyen tök természetes.
3: Igen.
2: És mennyire jó lenne ilyeneket kitalálni, és ezért még mondjuk pénzt is kapni, nem? Igen. Hogy felszereteled a sajtot és becsomagolod. Na gyorsan nézzük az időjárást, mert hogy ma egyébként olyan 10-12 fokra ébredtünk a térségünkben. 1966-ban viszont a kékestető 0,4 Celsius volt ezen a napon. Ez talán a negatív rekord. A pozitív pedig már még 1892-ben, tehát odáig kell visszaemlékeznünk, Szegeden 36,2 fok volt. Hát a minap már ezeket majdnem megdöntöttük, ugye, mert ilyen 33 fokok is voltak, úgyhogy ez nagyon kemény. Nálunk egyébként nem lesz mondjuk ennyire meleg a mai nap folyamán, még jövő héten sem, mert egy picit most mérséklődött az időjárás. Ma erős UV-sugárzás mellett egyébként 22-24 fokra lehet számítani, és holnap is 25, holnapra egy pici zápor, reméljük, hogy ez így a BL mérkőzést, amely Budapesten játszódik, például ezt nem fogja megzavarni. Vasárnap viszont már elszórtan zivatarok, villámok, közepesen felhős idő, és hétfőn is egy picit borongósabb lesz, és a jövő hétben is többször lesz csapadék, ami egyébként az időjárás, vagy a földek meg a mezőgazdaság tekintetében nem árt. Na jó, közlekedés, azt persze ti adjátok, mert hogy mi reggel azt láttuk, hogy ilyen mérsékelt a forgalom, na de hát 6 óra előtt még milyen legyen, hogyha pedig ez változott, vagy ebben változás történt, akkor ezt mindenféleképpen osszátok meg velünk, főleg, hogyha fennakadásokat láttok, vagy ezekbe ütköztök, vagy valami nem stimmel az utakon, akkor ezt osszátok meg, és mi tovább kommunikáljuk, hogy mindenki védve legyen esetleg az ilyen jellegű fennakadások és bajok ellen. 0620-316-3000, ne felejtjétek, ez az SMS és Viber szám, és ezen is hívhattok.
0: Jó zene! Ez a Sunshine.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Sajtóhírek szerint nagy számban helyezik át a javító intézetekben élő fiatalokat. Az évi 1 milliárd forintot is elérheti a 60 pusztai uradalom fenntartási költsége. Hivatalosan is bejelentették a 31. Budapest Pride felvonulás időpontját. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Akár 50 millió eurós bevételt is hozhat Budapestnek a szombati bajnokok ligája döntő, miközben a kiemelt érdeklődés miatt drasztikus drágulás tapasztalható. Szondi Vanda kormány szóvivő bejelentette, hogy a főváros teljesen felkészült az eseményre, de a szállásárak a szokásos szint ötszörösére emelkedtek, a London-Budapest repülőjegyek pedig a tízszeresükre drágultak. Németh Viktória, az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány elemzője kiemelte, hogy a korábbi londoni és müncheni döntők mintájára a szurkolói költések 35-40%-a szállásra, míg 30-35%-a a vendéglátásra irányul majd a hétvégén. Sajtóhírek szerint nagy számban helyezik át a javítóintézetekben élő fiatalokat a tanév kellős közepén, miközben a bezárt Szülő utcai intézet volt dolgozóit nem veszik fel máshova. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága közölte, hogy január 1-e óta Aszódról 9, Nagykanizsáról 23, Debrecenből pedig 38 fiatalt helyeztek át, a hatóság szerint szakmai és jogszabályi szempontok alapján. Az áthelyezések hátterében az áll, hogy a kormány tavaly decemberben a BVOP irányítása alá vonta a javítóintézeteket, a kiürített budapesti javítóintézet ingatlanát pedig márciusban 2,6 milliárd forintért elárverezték. Hivatalosan is bejelentették a 31. Budapest Pride felvonulás időpontját, amelyet június 27-én rendeznek meg a fővárosban. A szervezők a hatályos gyülekezési törvény előírásainak megfelelően már május 27-én bejelentették az eseményt a rendőrségen, és bíznak a hatóságok zavartalan együttműködésében. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy az Európai Unió bíróságának friss döntése jogsértőnek minősítette a korábbi korlátozó jogszabályokat, így a felvonulás idén is a láthatóság, az elfogadás és a gyülekezési szabadság melletti széleskörű társadalmi kiállásként valósulhat meg. Megalapozott szakértői becslések szerint az évi 1 milliárd forintot is elérheti az Orbán család tulajdonában lévő 60 pusztai uradalom fenntartási költsége, a 6600 négyzetméter hasznos alapterületű majorság és a 13 hektáros park működtetésének legnagyobb tétele az ingatlan védelme. A két műszakban dolgozó 20 biztonsági ember bérköltsége ugyanis évente 465 millió forintba kerülhet. A 10 hektáros parkosított terület gondozása további 100 millió forintos kiadás jelent, míg a technikusokból, szakácsokból és takarítókból álló 30-35 fős kiszolgáló személyzet éves bére 280 és 330 millió forint közötti összeget emészt fel, amihez még hozzáadódik a 65-70 millió forintnyi éves rezsiköltség is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, így csapadék ma sem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim!

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Na itt a Sunshine FM-en természetesen olyan bulvár, ami talán most ilyen helyi bulvár, és az este folyamán látott napvilágot, és az est folyamán terjedt el a közösségi médiában, Kelet-Magyarországon, hiszen egy Debrecenből induló géppel, hát majdnem tragédia történt.
2: Igen, mert hogy egy kisgép pilótája az incidens után sikeres kényszerleszállást hajtott végre a nyíregyházi repülőtéren, így a fedélzeten tartózkodó két ember sértetlenül vészelte át az estét, viszont egy lakos, egy helyi lakos, a nevét még azért szerintem nem áruljuk el, egy ajtót talált maga mellett, körülbelül 50 méterre egy szántóföldön, hát én is meglepődtem volna, bevallom őszintén, hát, ha lesz a mellém egy repülőgép ajtó, hogy hello, szia, mi újság van. Jó, hogy jöttél, mikor mész. Igazából nem tudom eldönteni, nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy most igazából, hogy ez milyen érzés lehetett. Írtunk a fiatal embernek, aki találkozott a repülőgép ajtóval, reméljük, hogy el tudjuk érni, és tudunk vele beszélni, hogy hogyan élte meg ezt az egészet, és hogyan nem. Igazából kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ti hogyan éltétek volna meg ezt az esetet.
1: Igen, de még jobban kíváncsiak vagyunk, hogy szakmai szempontból mi történt, úgyhogy Horváth Pétert kapcsoljuk, és most tényleg ilyen nagyon spontán, nagyon online reggel felkeltve, reggeli sétájában megzavarva kapcsoljuk őt, a Tréner Kft. Vezetőjét, és azt gondolom, hogy a nyíregyházi repülőtér atyát és felügyelőjét, valamint az oktatásért is felelős vezetőt. Jó reggelt, szervusz Péter!
3: Igen, kívánok minden Sunshine Rádió hallgatónak.
1: Na, hát kezdjük arról, hogy ne arra, hogy ilyen korán zavarunk, de kezdjük onnan, hogy azért ez egy tényleg sokakat érintő kérdés, és már a közösségi médiában bizony-bizony teljes mértékben felkapva, óriási szenzációként tálalva, és majdnem egy óriási tragédia bekövetkeztét előre vetítve tálalták a közösségi médiumok. Tényleg ez egy ilyen nagyon-nagyon veszélyes pillanat lehetett, amikor ennek a kisgépnek, amely Debrecenből indult, és egyáltalán Varsóba tartott, szóval leszakadt az ajtaja, és Nyíregyháza közelében Rozsétszőlőnél zuhant le, majd oda hozzátok a nyíregyházi repülőtérre szállt le a gép, vagy hajtott végre kényszerre szállás. Tényleg ennyire vészes volt a helyzet?
3: Szerintem nem volt ennyire veszélyes. Röviden az, hogy Debrecenből indult Varsóba, de Debrecenben nincs repülőbenzin, hozzánk leszállni kívánt, és akkor Varsóba ment volna tovább, és közben a jobboldali ajtó kinyílt, és le is elhagyta a helyét, azaz leszakadt a repülőről, és leesett a földre, de ezt a pilóta nem is jelentette nekünk, hanem folytatta a megközelítést, és nálunk itt a végső egyenesen volt ez a dolog.
1: Ja, tehát akkor nem is jelentette, hogy veszélyhelyzet van, csak az, hogy jó, leszállok, egy kicsit szellősebben vagyunk, mert húzatos hely, és onnan tovább tud menni ilyenkor egy gép ajtó nélkül? Hát nem. Tovább tud?
3: De a ajtó nélkül tud repülni a repülő, az úgy tervezik, hogy ez ne okozzon tragédiát, hisz nem tudom az eset okát konkrétan, valószínűleg tartom, hogy a utas, jobboldali utasfelüli ajtó, aki a tulajdonos is volt, és volt egy pilótája, nem tökéletesen zárta be, és ez Nyíregyháza előtt, amikor a megközelítést folytatta, a tankolás miatt, akkor ez kinyíhatott neki, és leszakadt. Most hozzáteszem, hogy a veszélyességre, hogy nálunk is, mielőtt elmegy a hallgató egyedül repülni, ez van 14-15-16 óra körül van, erre oktatjuk, ha kinyílik az ajtó, mi a teendő. Nem fog leszakadni a mi repülőnkről, mert nyílt már ki, az a teendő, hogy a legközelebbi repülőtéren leszálljon, és nem szokott leszakadni. Az a furcsa, hogy miért szakadt le, mert úgy gyártják a repülőt, hogy annak nem kéne elhagyni a repülőt.
1: Ez milyen típusú gép volt? Azt tudjuk?
3: Ez egy Cirrus, 2003-as, 4-es nem öreg repülőnek mondható, egy nagyon jó bevált és kiforrott típusú beszélünk, amerikai gyártmány.
1: Aha, és ez magántulajdonban van, akkor ezek szerint egy magánrepülőgép volt.
3: Így van, magántulajdonban volt, a tulajdonos úgy jobb oldalt, ahol leesett az ajtó.
1: Azt a mindenit. De miből lehet ebből probléma? Vagy mikor lehet ilyenkor probléma? Tehát, hogyha rosszul reagál, nem felkészült a pilóta, vagy keveredhet olyan, lehet olyan légnyomás különbség, amiből baj lehet? Vagy mi történhet még ilyenkor, ami tragédiához vezethetne?
3: Hát tragédia az lett volna, ha valakinek konkrétan élével a fejére esik, de különben meg olyan kicsi a súlya, mint talán még a levegőbe is, vagy a vízen is a vízre esik tóra esett volna, szelektóra, vezetóra, akkor abban az esetben is a víz felszínén maradt, hisz plexi, és nagyon könnyű fémből van, végülis súlya nagyon minimális, szinte levitorlázik ilyenkor egy áramvonalas ajtó.
1: Hát próbáljuk elérni azt a fiatal embert, aki megtalálta, mert hogy elvileg Rozsét közelében egy szántóföldön volt ez, úgyhogy megpróbáljuk őt elérni még a ma reggel folyamán, hogy vajon mit ért, tehát mert álltok tőle 50 méterre esetleg. De akkor azt mondhatjuk, hogy maga a gép, és az, hogy a gép lezuhant volna, ilyen veszély nem állt fent.
3: Nem úgy tervezik, ez repülőképes volt. Nem akarom elbagatizálni az esetet, de jó kell bezárni a repülőajtót, de ez nem volt olyan veszélyes dolog. Mondom, egyedül, hogy elhagyta az ajtó a repülőgépet, az eset az okozható problémát, mert a repülő tovább repülni képes, és minden veszély nélkül lezárhat bármilyen repülőtérre, akár pár száz kilométer is el tud repülni, ha van elegendő üzemanyagja.
1: Legfeljebb húzatos egy picit.
3: Igen. Meg télen nem jó, nagyon hideg van, de most jó is jöhetett.
1: De most még jól jöhetett, igen. Jó, hát én azt gondolom, hogy a pilóták felkészültek, főleg, hogyha a ti kezeitek alatt tanulnak. Viszont még egy kérdés, mert ugye amikor én ezt olvastam, és nagyon sokan úgy találták, hogy egy repülőgépnek leszakadt az ajtaja, mindenki egy utasszállítóra, egy nagy utasszállítóra gondol. Utasszállítónál mennyire valószínű, hogy ilyen előfordulhat? Még akkor is, hogyha esetleg rosszul zárnak ajtót.
3: Nem tudják rosszul bezárni, ott mindenféle visszajelzés van a fülkébe, hogy tökéletesen be van-e zárva az ajtó, és duplán biztos, nem egy zár van, hanem egyszer kettő zár van, duplán plusz annak a biztosításai külön-külön, úgyhogy négy visszajelzés megy arról, hogyha nincs valami jól bezárva, nem fordulhat ilyesmi elő.
1: Na, szuper.
3: Itt se, hogyha jól bezárják az ajtót, itt se fordulhatott volna elő. A repülőgépen nem volt semmi olyan sérülés, már a ajtó felfogatásnak, hogy leszakadás nyoma látszana. Majd meg fogja a KBS vizsgálni, a közlekedési biztonsági szervezet, hogy az ajtón van-e valami törés, sérülés, nyom, ahogy miért esett az le. Valószínűleg azon se sok minden lesz, és akkor így nem volt tökéletesen bezárva. Véleményem szerint ez nem biztos.
1: Jó, Péter, köszönjük szépen, hogy korai reggel a rendelkezésünkre álltál, ez így azonnal első kézből fontos információk voltak, hiszen a nyíregyházi repteret is üzemeltetőt és az oktatásért is felelős tréner KFT vezetőit, Horváth Pétert hallottátok. Köszi Péter, szép napot
3: neked. Szia.
1: No hát kérem szépen, lehet nekünk írni, hogy nektek mi a véleményetek, mennyire tartotok ettől, vagy féltetek ettől, de egyébként, ha nem is bagatelizáljuk el, ahogy Péter mondta, de azért ez egy figyelemre méltó pillanat volt most itt a légi közlekedés területén, mert hogy ilyen nagyon régen történt, vagy nem is tudom, hogy mikor történt legutóbb ilyen,
2: Debrecen-Nyíregyháza
1: környékén. Jó, na hát ennyit a tegnapi eseményekről, amikor is Debrecenből egy Varsóba tartó kisgép pilótájának leszakadt a jobboldali ajtaja, és ez Nyíregyháza Rozsét környékén landolt, ő pedig a nyíregyházi reptéren hajtott végre leszállás, de akkor ezek szerint nem is kényszerleszállás, hiszen ide igyekezett tankolni. Na ennyit erről, ez volt a reggeli bulvárunk, én azt gondolom teljesen helyi, kelet-magyarországi volt, úgyhogy jól ezzel indítottuk a napot. Aztán Taylor Swift, a következő órában pedig már egy igazi fővadásszal beszélünk, már csak azért is Vinnai Attilával, aki majd abban hoz minket képbe, hogy hát a vérnyulak léteznek-e, mert hogy most egyre több olyan baleset és olyan incidens történik, ahol nyulak, nagyméretű nyulakból adódóan lesz baleset, szóval hát erre rávilágítunk, és megtudhatjátok, hogy léteznek-e vérnyulak, ha nagyon clickbaites címet akarok adni a következő óra megszólásáig. Jön még előtte majd Sipos Mariana friss hírekkel, úgyhogy tartsatok velünk, jó reggelt!

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Aggodalom a semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szia, az Aquaticumból hívunk, óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is! Üdv, mi és a nyár! Aquaticum.hu.
2: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
4: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
2: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, nagy figyelemmel legyenek, lényeges torlódásra kell számolni Hajdú-Bihar megye, Vármegye területén, de elsősorban Debrecen belterületén, Berettyóújfalu külterületén több helyen van sebességkorlátozás. Viszont a 33-as számú főútvonalon, úgy lakóterten belül és lakóterten kívül a helyreállítási munkálatok idejére további forgalom és sebességkorlátozás. Az előzés is tiltva van nagyon sok helyen munkaterületeknél, sőt a megállás is tájékozódjanak az útszakaszokra, mi vonatkozik, mit írnak elő a kereszttáblák utasításai, és csak ennek megfelelően parkoljanak. A kórház, illetve a klinika közelében is lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni már a reggeli időpontban, és a megállással kapcsolatosan azt úgy tegyék bárhol is, hogy a folyamatos haladás biztosítva legyen a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen és Pallak között több kerékpárossal is számolni kell ma napközben. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes szép napot!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Közel 4000 rendőr óvja a közbiztonságot a Bajnokok Ligája döntő napján. Végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság alakul. Magyarország legbiztonságosabb vármegye székhelyének nevezte Debrecent a megbízott városi rendőrkapitány. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Közel 4000 rendőr óvja a közbiztonságot Budapesten a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő napján. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére a stadionba lépő 34000 drukker mellett további több 10000 jegy nélküli redbontásra is hajlamos szurkolót várnak a fővárosba. A Hősök tere mellett az Arsenal híveknek a Városligetben, míg a párizsiaknak az MTK Sportparkban alakítanak ki szurkolói zónát. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a hétvégén a szokásos forgalom duplájára, 250 ezer utasra számít, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is, ahová az összes londoni járat érkezik majd. Végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról döntött az országgyűlés 145 igen szavazattal. A Tisza frakció által kezdeményezett testület célja a Schadl-Völner ügyhöz hasonló esetekből eredő rendszer szintű hiányosságok vizsgálata és a felelősség megállapítása. A hattagú bizottságnak december 31-éig kell elkészítenie a jelentését, valamint megfogalmaznia a javaslatait egy állami, non-profit és átláthatóbb végrehajtási modell kialakítására. A kötelező erkölcstanoktatás eltörlését és a hittan fakultatívvá tételét javasolja a Történelem Tanárok Egylete. A szervezet friss állásfoglalásában sürgős oktatáspolitikai változtatásokat szorgalmaz, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének azonnali felfüggesztését, valamint a jövő tanévi tankönyvrendelési határidő június 30-áig történő meghosszabbítását. A TTS szerint az államvilágnézeti semlegessége alapvető fontosságú, a történelem tanításban pedig az ismeretátadás helyett a kritikai gondolkodásra, a média működésének megértésére és az álhírek kiszűrésére kellene helyezni a hangsúlyt. Magyarország legbiztonságosabb vármegye székhelyének nevezte Debrecent Illés Tamás megbízott városi rendőrkapitány a közgyűlés csütörtöki ülésén, ahol elfogadták a kapitányság tavalyi beszámolóját. A jelentés szerint a regisztrált bűncselekmények száma 2901-ről 2599-re, a közterületi esetek száma pedig 828-ról 780-ra csökkent. A képviselők és az állampolgárok kérdéseire válaszolva a kapitány elmondta, hogy a külföldi futárokat folyamatosan ellenőrzik, a józsai driftelések miatt razziákat terveznek, a gyorshajtás ellen pedig trafiboxokkal is küzdenek. A közelmúltban történt Péterfia utcai tömegverekedés kapcsán Illés Tamás megjegyezte, hogy hamarabb intézkedhettek volna, ha a fiatalok videózás helyett a 112-es segélyhívót tárcsázzák, egyúttal bejelentette, hogy májustól június 28-áig fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el Debrecen teljes területére.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében tökéletes kiránduló idő ígérkezik péntekre, hiszen egész nap a zavartalan napsütés határozza meg az időjárást. Csapadéktól nem kell tartani, ugyanakkor az északnyugati szél több felé megélénkül a nap folyamán. A legmelegebb órákban igazi nyárias, 22...
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: mikrofonnál a reggel köszöntő elit alakulat, akik sosem béláznak. Csak pénteken.
1: Keltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, kellemes időnk van, bár igazán hidegen indult a reggel, mert hogy ilyen 10-12 fokra ébredhettünk. Ez nem tudom, hogy mennyire kedvez úgymond a nyulaknak, meg a vadaknak, meg ilyeneknek, ugye? Mert hogy hát szenzációs, tegnap ezt Mara találgatta itt nekem, szenzációs híreket hozott, ugyanis nemrég Százhalombattánál volt egy olyan, hogy egy rolleres borított fel egy vadnyul.
3: Igen.
2: Ezen ámult az internet.
3: De ezt már lerágtuk.
2: Igen.
3: Viszont most a másik nyúl felpofozott egy nyestet, és erről van egy videó is.
2: És megvan videón?
3: Igen, megvan
2: egy
3: videón.
2: Egy kamera felvette?
3: Hát, igen, egy ilyen éjszakai kamera felvette.
2: Hogy oda ment a nyúl?
3: Beszalad a nyest, és a nyúl pedig fut utána, és leüldözte.
2: Hát ez nagyon kemény. És látszik, hogy ez milyen nyúl?
3: Hát mezei nyúl.
2: Aha,
3: tehát igazából
2: mezei nyúlnak.
3: Mezei nyúl, de már most félelmetes, mert lehet, hogy vérnyúl.
2: Már mindenki azt hiszi, hogy vérnyúl. Na hát egyáltalán vannak-e vérnyulak, meg hogy milyen veszélyesek a nyulak? Erről kérdezzük egyébként Vinnai Attilát, tájegységi fővadászt. Jó reggelt, szervusz Attila!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na,
4: üdvözlök mindenkit.
2: Hát kérlek szépen, lehet, hogy egy picit vidám a téma, vagy picit túl vidám, de egyáltalán mennyire lehet ezt komolyan venni? Tudnak-e veszélyesek lenni a nyulak?
4: Hát én ilyet még nem tapasztaltam egyébként a 35 év alatt, hogy mezei nyulámat volna emberre egyébként, tehát tényleg egy kicsit olyan... Inkább az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy a Gajdos László miniszter úrnak a nyilatkozatát megerősítve, hogy vissza kell vezetni a természetismeretet. Tehát ez semmi más, de legalább ebben megerősíti, hogy azért úgy tudjuk ezt. Nyilván ugye minden állatnak van egy védekező mechanizmusa, hogy a saját magát védi szorult helyzetbe, tehát attól függetlenül, hogy egyébként abszolút nem veszélyes, tehát egy kifejlett nyúl 3-4 kiló nagyságú a mezei nyúl. Az, hogy esetleg vannak ilyen esetek, hogy akkor ott a nyest támadás kapcsán, és ugye ez lehet, hogy eddig is volt, csak ugye nem volt még fejlett a technika, nem volt kamera éjszaka, alszik mindenki, nem látja, és amit nem tudunk, arról nincs információ, esetenként nem is fáj, amikor meglátjuk, akkor már felesülünk vele, és azt gondoljuk, hogy a természetnek a változása kapcsán micsoda mutációk jöttek létre, hát ez eddig is volt, nem mutáció, úgyhogy továbbra se kell félni a mezei nyúltól, mert az
2: tehát lehet, hogy ez egy ilyen, lehet, hogy ez ilyen ösztön a nyulaknál, hogy mondjuk egy nyesnek neki megy valamiért, vagy támadást észlel, vagy ő csak védekezni
4: hát
2: akar?
4: Igen, hát ugye, igen. Na, de hát ez teljesen természetes, ez mint a otthon tartott nyúlpertébe, és ugye nyúlunk be a ketrezbe a nyúlhoz, és akkor egyszer csak ugye megharapja az addig egyébként nagyon kezes állat a gazdát. Tehát, és akkor azt mondjuk, hogy na ez a hamis nyúl, vagy ugye a
3: miért
4: hamis
3: lehet?
4: Kakas. Vagy...
3: Miért lehet szerinted az, hogy mostanában ezt a kifejezést használjuk, hogy vérnyúl? Tehát, hogy egyáltalán létezik ilyen, vagy ennyire vadak, és azért mondjuk rá?
4: Nem, hát ez egy ilyen, nem tudom, mende mondva ez igazából, hogy vannak vérnyulak, tehát az olyan nagyobb testű, tehát ugye az átlagot mondtam, de esetenként van 4 kiló fölötti mezei nyúl is, és akkor ugye arra mondják, hogy akkor ez egy igazi vérnyúl volt, és mert ugye egy nagyobb testű.
2: De hol van ez mondjuk egy német óriástól, amit házilag ugye tenyésztünk, mondjuk egy német óriás, ez még több is tud lenni, mint 4 kiló.
4: Hát igen.
2: De az nem tud mozogni annyira, nem? De nem fürge egyáltalán.
4: Az nem. De hát ugye nyilván a nyulak azok fürgék gyorsak, aztán hát most a rolleres kapcsán is egyébként nem gyakori dolog, de hát ugye nyilván ő éppen azt felvette, és akkor ezzel körbejárta.
2: Egy véletlen találkozás.
4: De igen, hogy akkor lerúgta a nyúl, tehát nem ugrott az a nyúl annyira fel egyébként, tehát én is néztem azt a felvételt, tehát nem az volt, hogy a nyúl ugye a mezőről felugrik és nyílegyenesen lepofozza a rolleres, hanem amikor elüti, és ugye nyilván a ütés következtében fölpördül a nyúl, akkor ugye mint a esés közben is az ember úgy ösztönösen kapálózik a lábával, és ez okozhatta ezt, de hát ez ugye nyilván így volt.
2: Pedig sokan mondják, hogy ugye aranyosak a nyulak, meg szeretik, mert általában a nyúl az mindig egy ilyen pozitív figura, akár a mesevilágban, akár az állatvilágban, az embereknek. Mégis azért vadászni lehet a nyulat. Mikor lehet a nyulat vadászni, és vadász szempontból mikor van az, amikor tényleg menni kell és lőni kell a nyulat?
4: Hát ugye a vadászat idén a nyúlok társas vadászat keretében lövik, és október 1-től december 31-ig tart ugye a mezei nyúlok a vadászat idénye, ugye a vadászati hatóság külön engedélyével január 15-ig hálóval is fogható, és ugye a előbb említett október és december között is lehet hálóval fogni, tehát az exportra megy élő nyúlat, amit hálóval fognak, az ugye olasz, döntően olasz és francia exportra megy, illetve a lőtt mezei nyúlokat, azokat pedig lenne ugye a vadfeldolgozó saját felhasználás, de abból is ugye kerül nyilván külföldre. Aha. Már a húsból.
2: De mi az, amiért kell, hogy gyérítsétek, vagy a vadászok ebben az időszakban, úgymond a nyulakat? Tehát ugye elszaporodnának, veteményes lennek, tehát még mielőtt ugye a jó lelkű emberek, akik csak azt látják, hogy ismerik a kockásfülű nyulat a meséből, tehát hogy még mielőtt azt látnák, hogy új szegény nyuszi, de hogy az miért van erre szükség?
4: Hát ugye azért, mert alapvetően ugye ezt a őszi időben, ugye már túl vagyunk a tavaszi szaporodáson, tehát ugye a kisnyulak megnőttek, süldőnyulak már ugye túl vannak azon az állapot, és tehát nagy nyulakká váltak az őszi időbe, és ugye nyilván az állományt szinten kell tartani. Egyébként egy R-stratégista, tehát egy gyorsan szaporodó fajról beszélünk, ami ugye, hogyha felszaporodik, akkor nyilván ugye a mezőgazdaságban, a kultúrnövében és ugye főleg a napraforgóban sziklevél lerágásával.
2: Tényleg én azt hittem, hogy a káposztánál, vagy valahol ilyennél.
4: Ja, hát a káposzta, igen, hát nyilván.
2: Hát az ilyen alap.
4: Ugye, azt, igen.
2: Most már desszert a napraforgó, értem. Tehát,
4: hogy igen. Hát napraforgó, káposzta nyilván, tehát a káposztát sem fogja ott hagyni a napraforgóért, tehát kertészeti kultúrákban, dinnyét megrágja, tehát komoly károkat okozhat, tehát ugye ezért kell nyilván szabályozni, szinten tartani, na meg azért, hogy biztonsággal lehessen rollerezni.
2: Igen, főleg. Hát mert ugye most már a nagyobb vadak is bejönnek, erről már múltkor is beszéltünk, hogy a nagyobb vadak is bejönnek a városba. Tehát őzekkel is lehet mondjuk a táplálékért, meg ahogy már kezd összeérni a természettel egy-egy város agglomerációja, akkor ott előfordul, hogy betévednek nagyobb vadak is, ugye? Erre
4: igen, előfordul, tehát Nyíregyházán is volt bent, ugye teljesen extrém helyen a belvárosban, nagy kerítés, lemezkerítés is keresztül ugrott, és ugye csak sikerült bejutni az őznek, úgyhogy hát nyilván ugye ez nem természetes viselkedése, de hát nem tudjuk, hogy miért jött, hogy esetleg megriadt valamit, ő beűzte valamit, vagy
2: igen.
4: Csak...
2: Hát ugyanez lehet a nyulaknak is, és a nyulak meg könnyebben be is jutnak, tegyük hozzá.
4: Így van.
2: Hát köszönjük szépen Vinnai Attila, a tájegységi fővadásznak, hogy a rendelkezésünkre állt, így reggel vadügyben, meg ugye vérnyúlügyben, és legközelebb is hívunk Attila, ilyen érdekes témát találunk, jó? Köszönjük szépen, szia, szép napot! Hello, szia! Na hát kérem szépen, sok érdekes információ, azért ha van kedvetek, írjátok meg nekünk, hogy vajon véleményetek szerint van-e vérnyúl, létezik-e vérnyúl, meg ugye a közlekedési információkat is várjuk, mert egyelőre semmilyen fennakadásról nem kaptunk hírt, 0620 316 3000, ez az SMS és Viber szám, Viberen is üzenhettek, írtál nekünk valaki, hogy szép üreget, Sunshine FM, csak jó zene, ti vagytok, egész héten, mindig a pénteki napot várjuk, köszönjük szépen, ez az én napom, írja Vera. Egy megjegyezni kívánom, hogy egyáltalán nem bénáztok, sőt, bátran állítom, hogy ti vagytok a legjobbak, köszönöm. Hát az ilyen dicsérő SMS-eket azért be kell, hogy olvassuk.
3: Aranyos vagy, Vera, már, de itt
2: kettőnk
3: közül.
2: Azért, hogy jól induljon a napunk.
3: Kettőnk közül én még bénázok, Béla nem bénázik.
2: Ne, csak bélázik. De azt is csak pénteken. Na, hogy a spot mondja, és amire Vera is utalt. Zenélünk tovább, 7 óra 20.

Imagine Dragons és a Bounce nálunk 7 óra 25 perckor. Akkor éppen egy bejelentést kaptunk méghozzá Nyíregyházáról, a Vai Ádám körült Kossuth utca kereszteződésén egy gyalogátkelő helynél egy hölgy elesett, tehát nem elütötték, ha minden igaz, hanem elesett, és megütötte magát, zúzódással vitték el a mentők, ott egy kis forgalmi fennakadásra számíthatok, de talán nagyobb az ijegység, mint a baj, tehát Nyíregyházán a Vai Ádám körült és a Kossuth utca kereszteződésnél, a gyalog átkelő helynél, a járda szegélyben elesett a hölgy. No hát, kérem szépen, közlekedési információkkal szolgáltok az utakról, nagyon várjuk, 0623163000, itt pedig már Rihanna és Jay-Z és az Umbrella, úgyhogy ezzel megyünk és pörgünk tovább, aztán pedig érkeznek a regionális friss hírekkel kolléganőnk Sipos Már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szigorítana a migrációs szabályokon az Európa Tanács. Költségvetési biztost kap az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. 50 millió forintos büntetést kapott a MediaWorks. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szigorítana a migrációs szabályokon az Európa Tanács, hogy megkönnyítse a menedékkérők és a külföldi bűnözők kitoloncolását. A szervezet mind a 46 tagállama támogatta ezt a nyilatkozatot, amely szerint a jövőben jobban figyelembe kell venni a fogadó országok lakosságának biztonságát, és a nemzetbiztonság fontosabb szemponttá válik a joghierarchiában. A módosított iránymutatás célja, hogy a bíróságok a jövőben kevésbé kiterjesztően értelmezzék az embertelen bánásmód vagy a családi élethez való jogot a súlyos bűnelkövetők deportálási ügyeiben. Június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a számviteli beszámolókat május 31-jéig kelletétbe helyezni és közzétenni, ami idén vasárnapra esik. Az adóbevallás elmulasztása akár 1 millió forintos bírságot, míg a beszámoló közzétételének elmaradása a cég adószámának törlését is vonhatja maga után, ezért a NAV figyelmeztető levelekkel segíti az érintett vállalkozásokat. Költségvetési biztost kap az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a szervezetek gazdálkodásának felügyeletére. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, hogy a döntésre azután került sor, miután az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága az NMHH gazdálkodási aggályai miatt nem fogadta el a szervezet tavalyi zárszámadását. A pénzügyminiszter által kiküldött biztos feladata a működés ellenőrzése és a vagyon elidegenítésének megakadályozása lesz, garantálva a közmédia költségvetési fegyelmét és törvényes működését. 50 millió forintra büntette a MediaWorks Hungary ZRT-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A szervezet megállapította, hogy a kiadó három internetes hírportálja megfelelő jogalap nélkül tette közzé annak a honlapnak az elérhetőségét, amely egy interaktív térképen keresztül csaknem 200 ezer a Tiszapárthoz köthető érintett személyes és különleges adatát hozta nyilvánosságra. A hatóság a jogsértés súlya miatt szabta ki az 50 millió forintot adatvédelmi bírságot, és kötelezte a kiadót a jogellenes hivatkozások törlésére. Minden második pedagógus 50 év feletti a 2025-26-os tanévben a KSH friss adatai szerint, miközben az óvodákban 43, a gimnáziumokban és a szakképzésben már 53% a fél évszázadosnál idősebb tanárok aránya, a 30 év alattiak jelenléte mindössze 5-12% között mozog intézménytípustól függően. A fiatalok hiányát az is magyarázza, hogy a tanárképzésekre jelentkezők 75%-a 27 év feletti level tagozatos nő, a hiányzó aktívkorú tanárokat pedig a szakszervezet szerint a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával próbálják pótolni.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az angol font jegyzése a korábbi jelentős gyengülés után gyakorlatilag stagnált, így az ára jelenleg 410 forint körül alakul, hasonlóan változatlan szinten maradt az euró, és továbbra is 355 forintos szinten mozog. A svájci frank szintén egy helyben jár, értéke valamennyivel a 388 forint alatt maradt, ezzel szemben az amerikai dollár enyhe erősödést mutatott, az ára ma már megközelíti a 306 forintot. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelelhet meg az égen, így csapadék ma sem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt

0: Jó reggelt kívánok! Ön kért ébresztést 6 órára?
1: Igen.
0: Akkor fél óra múlva újra hívom. Jó pihenést addig is!
1: Hogy a...
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig.

0: Dezseket, micsoda kis dal volt, ez egy Kiss No Me More címelt, viselte, és már is megérkezett Dankó Laci, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kis csokolom, sziasztok!
0: Hát a frissen díjazott, mert azért mondjuk el, hogy tegnap nagy nap volt a Laci életében, egy nagyon szép díjat kapott mondjuk Nyíregyháza önkormányzatától, nyilván tudják a debreceniek, nyíregyházaiak, hogy mi azért két helyen is adunk, tehát Debrecen 93, Nyíregyháza 99-4, Laci pedig a Nyíregyháza önkormányzattól, majd le kellett lőjére a Debrecenitől. Ott nem tudom, milyen sportdíj van.
1: Nem tudom, ott hogy hívják, de ott is biztos.
0: A debreceni sportdíjra is részesülhetne, de természetesen Laci most a Nyíregyházért részesült, úgyhogy milyen díjat kaptál, Laci, meséld, de...
1: Ez Nyíregyháza város sportjáért.
0: Kovács József Bütyök díj.
1: Így van.
0: Jó, hát ez kik kapják? Azért mondjuk el.
1: Hát ezt általában azok, akik a sportban tevékenykednek, vagy a sportért dolgoznak, mindenében egy ember az, aki megkapja ezt az elismerést, és amiért igazából nagyon hálás voltam, hogy már maga a jelölés is megtisztelő volt, de azért olyan emberek kapták meg előttem, mint Sitko Ernő, vagy Kovács Rita úszó, vagy Erdősné Balog Erika, többszörös
0: röplabdás bajnok. Sportolók kapták,
1: hát
0: meg edzők.
1: Edzők, vezetők.
0: De tehát... olyan még nem volt, hogy mondjuk sportújságíró kapta
1: olyan még
0: volna.
1: Nem. Olyan,
0: na, hát ez
1: nem.
0: Meg egy különösen fontos.
1: Igen, és jó
0: lesz, közé.
1: És ami jó volt, egy gyorsan...
0: Sport értéke van.
1: Igen, tehát így böngésztem gyorsan, hogy kik kapták meg előttem néhány nevet, és mindenkiről van egy sztorim, vagy mindenkinek ott voltam, vagy a bajnoki címénél, vagy valamelyik rendezvényénél, eseményénél. Szóval jó érzés volt így visszatekinteni. Nyilván hát az elmúlt 30 év alatt azért az ember jó sok sporteseményen volt.
0: Na, a kolléganőnk csinált veled beszélgetést, és majd lehet ez erről hallani is, illetve a hírekbe is, úgyhogy gratulálunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Is. Szép volt. Várjál, tapsot nyomjak neked, valami kerestem el. Itt meg is van.
1: Köszönöm.
0: Na, hát haladjunk tovább, mert hogy már kint van a reggel témája, amelyet nem tudtunk felvezetni, mert a vérnyulakról beszéltünk. Azokról a nyulakról, amelyek most
1: vadásztak mindenkire.
0: Igen, vadásztak, de mi ugye felhívtuk Vinnai Attila tájegységi fővadászt, és mondta, hogy hát azért vérnyulak nincsenek. Ők még vadászok nem találkoztak ilyennel.
1: A gyaloggalopban. Ott a nyúlon túl. Klasszikus.
0: Igen. Na de hát a reggel témája arról jutott eszünkbe, hogy legutóbb Magyar Péter miniszterelnök is támogatta azt a kezdeményezést, hogy amit a Mi Hazánk képviselt, és ők szólaltak fel, tehát Dúró Dóra terjesztette be, hogy a férfiak is kapják meg 40 év munkaviszony után a nyugdíj lehetőségét, és nyugdíjt kaphassanak 40 év munkaviszony után. Ez nálam már majdnem itt van, gyerek.
1: Értettem, megmondom őszintén.
0: Hogy miért csak a nők?
1: Igen. Igen. Tehát, hogy fordított helyzetben azonnal kiabálna minden feminista mozgalom, meg mindenki, hogy milyen diszkriminatív, hogy csak a
0: férfiak. És
1: igen.
0: Most meg senki.
1: Ez nem azt jelenti, hogy mindenki 40 év után nyugdíjba fog menni, vagy 40 év munkaviszony után. Neked egyébként még várnod kell jócskán szerintem, mert ugye te tanultál főiskolán, egyetemen az nem
0: én
1: számít.
0: Levelezővel
1: bele.
0: Tanultam.
1: Akkor neked beleszámít.
0: De főmunka. Az, persze.
1: Akkor neked,
0: nekem
1: beleszámít.
0: Beleszámít. Igen, én 18 éves koromtól dolgozom.
1: Nekem nem, nekem még ugye 30 év, tehát még 10 éven van. Gyakorlatilag még akkor is előnyesebb helyzetben vagy, mert nem 65, hanem 62 évesen elmehetnél. Én azért nem értettem már eleve azt, amikor csak a nőkre vonatkozott, hogy egyébként a férfiak meg korábban halnak. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag nagyon sokan a...
0: Így van, 61-63 igen. Év között van talán valahol, hát
1: valahol
0: az átlag életkor most a férfiak.
1: De hát jöttek ugye itt a hozzászólások mindenféle oldalakon, hogy ki fogja akkor megtermelni az állami
0: okay, gyerekek,
1: GDP-t,
0: meg a
1: mindenféle.
0: Én most tényleg a választások előttől azért kicsit aktívabban követem mindig az eseményeket, mindig a politikait, illetve a hozzászólások. Oly mértékű felkorbácsolódtak ezek a vélemények, pro és kontra. És az a baj, hogy ez a választások követően nem csitult, hanem most még jobban. De most már azon is egymásnak tudunk menni, hogy valaki miért ennek beszél, miért erről beszél, miért ez a téma, miért említette meg a műsorvezető, igen. Miért ezt posztoltuk ki, miért nem egy másik.
1: Hallottad tegnap, amiről tehát, Gabiról beszéltünk? Ugye nehezen fakadtam ki, hogy mindenen, már egy olajcserén is egymásnak esnek az emberek. Szóval
0: utána be is jöttem Gabi Gabival külön erről beszéltünk is.
1: Hogy, igen, hogy, tényleg hogy... így van. Tehát, hogy jó lenne egy kicsit ilyen jobb, normálisabb hangnemben beszélni.
0: Igen, tehát, hogy az emberekben én nem tudom, olyan keserűség, sértettség, bánat van. Tehát, hogy valakiben az elmúlt 16 évért van, valakiben azért, mert nem folytatódott a 16 év. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy valaki nem boldogult, ahogy Gabi mondta, hogy nem boldogult előtte, aztán most úgy érzi, hogy most sem boldogul, akkor most megint mindenki hibás. Igen. Érted? Tehát, hogy borzasztó.
1: De egyébként, ha jól emlékszem, visszatérve a nyugdíjra, Amerikában, Angliában, különböző helyeken, most is elmehetsz nyugdíjba, hogyha te olyan milliárdos vagy, hogy kiszámolod, van olyan broker srác, aki 40 évesen azt mondja, hogy jó, köszönöm szépen, nekem ez a pénz már
0: elég. Hát, mert hogyha van olyan passzív jövedelme.
1: Összeszedik, de nem, hanem hogy ő elmehet nyugdíjba, az eddig befizetett járulékai alapján kiszámolják neki, hogy mennyi lesz a nyugdíj, és köszönöm szépen, neki az így elég is, és nem is akar tovább dolgozni. Nekem sokkal jobban tetszett szegény Szoboszlai Tibinek az ötlete, aki megfordította volna a nyugdíj korhatárt, meg mindent, és azt mondta, 65 éves korig legyünk nyugdíjasok, és 65-től kezdjünk el dolgozni, hogy amíg még fiatal az ember, meg...
0: Szegény ő se élte meg azt.
1: Nem. Tehát azt de tud menni bulizni, meg szórakozni, meg stb. Addig kapja a nyugdíjat.
0: Jó, csak lehet, hogy elkezdesz, mit tudom én, azt mondja, hogy mondjuk 25 évig tanulj, vagy valami, és 25 évtől pedig már nyugdíjas vagy, teszem hozzá 55 éves korodig, például, 55 éves korodig. Hát egyrészt az, hogy 55 évesen már te rottyom vagy.
1: Ez így van. De senki ne vegye ezt komolyan. Nyilván ez egy poén volt. Ő azon is háborgott egyébként, hogy március 15-én miért kell ünnepelni, hogyha Petőfi nem ugrál a Pilvax kávéházban, akkor már rég euróval fizetnénk, és Ausztria része lennénk. Tehát neki voltak azért ilyen extrém ötletei.
0: És igaza van.
1: Igen,
0: és valahol igen. És vagy őszintén
1: igaza van. Sietést, nem kéne átlépni a határt sem, mert lenne saját
0: sípáják. De lehet, hogy németül beszélnénk.
1: Lehet,
0: hogy,
1: lehet. Hogy nyilván hát utána megvolt a kiegyezés, ott is mégsem sikerült, ezen meg volt a monarchia. Szóval érdekes ez a felvetés. Nyilván ezt majd át kell azért értékelni, hogy nem tudom, hogy mennyi pénz esik ki, tehát gazdaságilag biztos, hogy megnézik, hogy ez
0: ebből,
1: hogy
0: ebből adódóan, de én azt gondolom így igazságos. Tehát, hogyha ezt nem vonjuk el a hölgyektől, akkor a férfiaknak is biztosítsuk ezt a lehetőséget. Főleg úgy, hogy egyébként meg sem tudják élni nagyon sokan ezt.
1: Így van.
0: Szerinted, és ez a kérdésünk ma, a férfiak vagy a nők dolgoznak többet? Éppen ebből adódott ez a kérdés, illetve megfeltettük azt is a hallgatóinknak, hogy ki hány éve dolgozott, csak azért, hogy dolgozik, csak azért, hogy legyen egy könnyű kérdés is.
1: Nem lehet összehasonlítani. Ugye mindig arra hivatkoztak, hogy mert a nők, a gyereknevelés, és a többi, és a többi. Szerintem már
0: azért a nők maga biztosan állítják, egyértelmű, igen, hogy a nők.
1: Igen. Szerintem annyit változott már a világ, hogy most már azért a férfi nem úgy, mint mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as években, hogy a gyereknevelés 100%-ig mondjuk a nőkre maradt.
0: Hát most már karrieristánk is a
1: szerintem
0: nők
1: most már ugyanúgy, legalábbis nagyon sok esetben, akiket én ismerek, a férfiak kiveszik a részüket a gyereknevelésből is, illetve hát a nők is ugyanúgy dolgoznak, mint a férfiak. Tehát nem már az, mint régen volt, hogy tényleg abban az időben, a múlt században, hogy háztartásbeli valaki, vagy stb., hanem nagyon sokszor mennek, dolgoznak ők is.
0: Ja, tehát igen, szerintem ez... gyerekek, hogy régen a férfi takarított, vagy valami.
1: Igen. Tehát ezt már most nem lehet így összehasonlítani. Ráadásul szerintem ez így periódikusan változik is. Van olyan neked is, amikor nagyon sokat kell dolgoznod, mert mondjuk egy olyan időszak van. Nekem például a meccs szezonok, meg a többi, hát az ősz, meg a tavasz a legfullosabb. Nyilván nyáron, amikor kevesebb van,
0: nekem
1: akkor kicsit
0: 30
1: kevesebb.
0: Nekem 30 éve ugyanaz.
1: Igen, de egy nőnél is biztos így van.
0: Ugyanabban vagyok ebben a sok munkás időszakban, nem tudom, hogy mikor jön.
1: Ráadásul te találsz magadnak pluszt. Tehát ahelyett, hogy mondjuk egy csomó kütyüd van, ami megkönnyíteni a munkádat, azzal azt éred el, hogy akkor még ezt is
0: generálok újabb dolgokat. Így van. Viszont van olyan hölgy, aki írta, hogy 2006 óta dolgozom, szerintem a férfiak dolgoznak többet, írja Melinda.
1: Hát egy csomó fizikai munkának, gondolj bele, aki ott áll mondjuk egy overallban aszfaltozás, igen, mellett.
0: De én nem várom el a nőktől,
1: kint,
0: Laci, nem várom el a nőktől, hogy ők többet dolgozzanak.
1: Nem is
0: vagy
1: kell.
0: Ugyanannyit. Azt sem várom el. Tehát, hogy én azt várom el a nőktől, hogy dolgozhatnak kevesebbet, hiszen a munkabírásuk is lehet, hogy kevesebbet, meg ők legyenek mindig frissek, üdék, szólj hozzám arra nyugodtan, mert már csípőretek kézzel, csipőletet kézzel.
1: Köcsögállás, tudod? Ezt így hívják. Az erdélyek így hívják, hogy köcsögállás, amikor az asszony kint áll a ház előtt, és a kocsmából várja haza az urát, csipőletet kézzel, és akkor messziről olyan formája van, mint a egy köcsögnek.
2: Tehát, igen, mert most eddig megfigyelő állásban voltam, most már átvettem a köcsögállást. Igen.
1: Igen.
0: De jó, de figyelj már ide, de miért állsz így, amikor én azt mondom, hogy nem kell a nőknek annyit dolgozni. Hát ennek csak örülni.
1: Nem arra tette a csípőre, hanem amikor mondtad, hogy legyenek frissek, üdék.
2: Igen, ne dolgozzunk annyit, akkor én is...
0: És nem az, hogy frissek, üdék, ott félbe vágtam a mondatot, mert már csípőre tette a kezem, és nem mertem folytatni, csak azért, hogy nekünk az hiányzik, hogy amikor hazaérünk, vagy ha nem is érünk haza, legyen kivel megosztani a problémánkat.
1: Ja, már így mondod, ez szarul jött ki,
0: ez rosszul jött ki. Ez két dolog. Tehát ha hazaérünk, ebben már nem fogok jól kijönni, otthon se. Tehát, hogyha hazaérünk...
1: Te se érsz már haza.
0: Ha hazaérünk, akkor fáradt vagy, szükséged van arra, hogy valaki kizökkentsen abból a mókuskerékből, és egy picit veled foglalkozzon.
1: Tessék itt egy porszívó.
0: Igen, tehát, hogy nehez legyen. Igen, eddig ezt nem csináltad, csinálj más. És ha pedig nem erről szól, hogy hazaérünk és az otthoni pihenés, hanem hogy veled van, vagy melletted van, vagy társaságodban van, akkor pedig rá tudja hangolódni, átérezze a te problémáidat, és nekünk ez férfiaknak szerintem egy motivációs erő, egy dopping. Én ettől többet bírnék dolgozni, nem? Tehát, hogy halljunk szót.
2: Jó, és akkor itt megfordítanám ezt a dolgot, hogy amikor a nő egész nap elvégzi azt a dolgot, tehát dolgozik utána, még a gyerekekkel foglalkozik, te hazaesel, akkor te is érezd át, amit ő érzett, és legyél te is akkor egy kicsit olyan kizökkentedő.
1: Ez így is normális.
0: De mondom még egyszer, ehhez nem kell neki egész nap még plusz hajtani. Tehát én nem azt várom el, hogy mint férfi, hogy hát a nő is dolgozzon már ugyanannyit. Hát ha már ilyen emancipált világ van, akkor nem kell, hogy dolgozzon ugyanannyit. Tényleg nem kell, hogy dolgozzon. Mi férfiak, szerintem mi genetikailag bennünk van, hogy mi meg akarjuk mutatni, és meg akarjuk.
1: Persze, mert ebben
0: a családot akarjuk.
1: Így van.
2: Ezt már család szerintem inkább a nők szeretnék.
0: Ózsdiak vagyunk, ózsdiak?
2: Egy kicsit. Szerintem inkább ezt a nők szeretnék bebizonyítani, hogy igenis függetlenek tudnak maradni a férfiaktól.
1: Minden nő szeretné ezt, vagy van, aki viszont ragaszkodik ehhez a régi tradícióhoz, igenis őt tartsák el?
2: Biztos van, aki ragaszkodik, hát de mindettől függetlenül én azt gondolom, hogy már most inkább azt lehet mindenhol látni, és minden social médiában is, hogy a nők igenis eltartják magukat, igenis ők elérnek egy olyan célt, amit szeretnének.
0: Na ezt folytatjuk majd ezt a vitát, és kommenteljetek, ott van a Facebookon a kérdés, férfiak vagy nők dolgoznak többet. Hát ez nagy vitát fog kiváltani, már csak itt a stúdió beszélgetésből ítélve is.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
3: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék grandsors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
2: Közel 5 millió forint összdíjazás.
3: Grand Casino 024.
2: A Debrecen Pláza földszintjén.
3: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
2: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
3: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz! Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
2: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény!
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggel, Debrecen! Vajon Debrecenben hogy indult a reggeli közlekedés, a forgalom? Horváth László tudósítunk Máronalban. Jó reggelt! Szia, Laci!
3: Jó reggelt kívánok! Hát azt kell, hogy mondjam, a mai nap egy kicsit bonyolult, mert akár merre mentünk a közlekedésünk folyamán, mindenütt torlódásba torkollott az utunk. Külön kiemelném a Nagy-Erdei körutatot, lesz egy rendezvény a hétvégén, és emiatt óriási lezárások vannak.
2: Ez a Debrecen Drive, amely azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon élénk érdeklődésre tart majd számot.
3: Igen, azután az Erzsébet utcai lezárás az megint bonyolítja a helyzetet, tehát a 4-es számú főútvonalról 47-esről beérkezőket ez nagyban befolyásolja.
2: Az már nagyon régen ott van, és még talán egy jó darabig azért számíthatnak az arra közlekedők terelésre.
3: Így van, valamint a Böszörmény úton tapasztaltuk, hogy a Bartók Béla úttól egészen a Füredi útig aszfaltozási munkálatok miatt egész nap zárják a sávokat. Ehhez kívánnék én kitartást és balesetmentes hétvégét mindenki.
2: Köszönjük szépen, Laci, legyen így Debrecennek és környékének is jó közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Intézményenként nyilvánossá válnak a kórházi fertőzési adatok. Egyeztetett a szaktárca és a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Hajdú-Biharban is több strandon hűsölhetünk a májusi kánikulában. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Intézményenként nyilvánossá válnak a kórházi fertőzési adatok egy friss kormányhatározat szerint. Az egészségügyi miniszternek június 30-áig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az aktív fekvőbetegellátást nyújtó kórházak mutatóit közzéteszik. Az első szakmailag ellenőrzött intézményi adatsorok szeptember 1-én kerülnek nyilvánosságra. A kormány döntése értelmében a fertőzési adatok mellett a betegjogi intézményrendszert is megerősítik, javítva a betegjogi képviselők elérhetőségét és biztosítva a függetlenségüket. A pedagógusokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésével és a diákok túlterheltségének mérséklésével kezdi meg a munkát a kormány az oktatásban, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivőjével Nagy Erzsébettel folytatott egyeztetés után közölte, céljuk egy emberközpontúbb és korszerűbb környezet kialakítása, amelynek részeként felülvizsgálják a pedagógus teljesítményértékelő rendszert és a továbbképzési szisztémát is. A legjobb kóborállat az, amelyik meg sem születik, hívja fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. A szervezet 2026 első félévi kisállat ivartalanítási programjának sikeres zárása kapcsán. Serez Zoltán kiemelte, hogy az ivartalanítás a leghatékonyabb és leghumánusabb módja a gazdátlan állatok számának csökkentésére, hiszen egyetlen nőstény kutya évente 8-10 kölyköt, egy nőstény macska pedig akár 12-20 utódot is világra hozhat. A támogató program révén közvetlenül több mint 7-8 ezer felesleges szaporulat megszületését sikerült megelőzni. Befejezték a debreceni Szent Anna utca egyik meghatározó helyi védettség alatt álló bérházának felújítását, amely az épített örökség felújítási program első megszépült épülete. A csaknem 100 éves bérház közel 400 millió forintos rekonstrukciója során megújult a homlokzat, a tető, az emeleti nyílászárók, valamint a földszinti portál szerkezet. A beruházáshoz az önkormányzat 200 millió forintos támogatást biztosított. Pap László polgármester pedig kiemelte, hogy a városképi jelentőségű épületek megóvását célzó program a Svetics bérház és a Kossuth utca 11 szám alatti épület felújításával folytatódik. Még csak május van, de már megérkezett a nyári hőség, amit Hajdú-Biharban is több strandon tehetünk elviselhetővé. A vármegye szabadtéri fürdői strandjai sorra nyitnak meg, míg Hajdú-Szoboszlón, Berettyóújfaluban és Kabán már május 1-től elindult a szezon. A debreceni akvatikum strandja május 29-től várja a fürdőzőket 15 medencével és csúszdákkal. Hajdú-Böszörményben és Püspökladányban már szintén fogadják a vendégeket a kinti részlegek. A Hajdú-Dorogi strandfürdőben június 1-ére, míg a debreceni Szusz Parkban szintén júniusra tervezik a nyitást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében tökéletes kiránduló idő ígérkezik péntekre, hiszen egész nap a zavartalan napsütés határozza meg az időjárást. Csapadéktól nem kell tartani, ugyanakkor az északnyugati szél több felé megélénkül a nap folyamán. A legmelegebb órákban igazi nyárias, 22-27 fokos csúcsértékekre van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: és most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, szép napot kívánunk, 4:09 van, és ilyenkor... Mire kanyarodunk rá, Mara? Segíts nekem.
2: Felvettem a közönállást. Ja.
1: Már megint?
3: Nem, lesetette, a zene alatt is így állt. Én nem merek, sem merek szólalni azóta.
1: De most igen. Mi bajod van? Ja igen, ott tartottunk.
2: Folytatjuk
1: hogy...
2: a témát, amit elkezdtünk.
1: Jó, nagyon belekapaszkodtál. Nem akarunk témát váltani?
3: Te már nem mész haza egyébként.
1: És de már a nejem rám ért, hogy ne gyere haza.
2: Igen.
3: Nézzünk valami könnyedebb témát, nem?
1: Jó, hogy ezt kitaláltam este.
2: Igen, nem? Ezt te találtad ki, úgyhogy igazából te voltál az, aki beleszaladt.
1: Na jó. Én beleszaladtam, igen.
2: Igen, de ezt nem folytatom.
1: Nyitott szája. Azt mondja, hogy Rita írta, mondjuk nem az én nejem Rita, de én úgy gondolom, mindkét fél sokat dolgozik, míg a nők gyereket nevelnek, házi munkát végeznek, addig a férfiak plusz munkát, vagy plusz munkát, vagy ja, plusz munkát, az csak elírta, vállalnak, 30 éve dolgozom már.
3: Így van. Ez abszolút így van, ahogy Rita mondta.
1: A nők dolgoznak többet, aztán érek.
2: Nagyon sok esetben amúgy a kommentekben az megy, hogy a nők dolgoznak többet, mert beleveszik a háztartást, a gyereknevelést is, mindent amúgy.
1: Amúgy a nőknél is beleszámít a gyes a 40 évbe. Tehát ezt megnéztük, igen. Viszont, hogyha több gyermeked van, akkor ez csak 8 évig. Tehát 8 év számít bele, max 8 év. Tehát, hogyha mondjuk 5 gyereket neveltél folyamatosan, és mondjuk mindenkivel 3 évet voltál.
3: 5 gyereket felnevelni?
1: Igen, az 15 év. Az 15 év. Hát arra már olyan adókedvezmények minden van 5 gyerekre, én már látod, hogy ott már teljesen mindegy, hogyha tényleg nem dolgozol.
3: Hát oké, csak ha nem dolgozik, vagy ha akkor dolgozol, milyen adókedvezmény van?
1: Hát vagy, hogy dolgozol, és akkor jobb a...
3: Úgy igen.
1: Igen, jobban.
3: De az már 3-nál jobban megéri.
1: Meg ja.
3: Mert ott már úgysem fizet személyi jövedelemadót. Egyébként, ha már erről beszélünk, én egy dolgon változtatnék például ilyen családtámogatási rendszerben, hogy pont akkor szűnik meg a családi adókedvezmény, amikor mondjuk egyetemre vagy főiskolára megy a gyerek. Amikor egy családnak egyébként a legnagyobb kiadása akkor jelentkezik. Tehát, hogy ezt én még 4 évvel kitolnám, nem családi pótlékot, hanem ezt a családi adókedvezmény, vagy mi az, ami van.
1: Igen.
3: Mert akkor
1: fizetsz albérletet,
3: kollégiumi díjat,
1: egyetemre.
3: Ha igazoltan nappali egyetemre járt például.
1: Laci, hát ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, hogy a kisgyerek kis gond, a nagygyerek nagy gond.
3: Tehát a legnagyobb kiadás szerintem az.
1: És ez még nem volt, aki megcáfolta volna.
3: Igen. De az volt a válasz, hogy egyetem mellett lehet dolgozni, és akkor tartsák el magukat. Lehet, hogyha tud, de nyilván még így is dolgozik.
1: Csak gondolj bele, hogy nem teheted meg te, mint szülő, hogy támogatod, akkor belekényszeríted a gyereket már egy olyan élethelyzetbe, hogy nem tud a tanulmányaira koncentrálni, dolgoznia kell, fenn kell tartani önmagát mondjuk egy idegen városban, egy idegen helyen, tehát hogy ezek mind olyan nehezítő, ami az életédre
3: nem lenne ezzel gond, ha lenne mindig ugye kollégium, de általában az a jellemző, hogy szűkösek a kollégiumi férőhelyek, nem tudsz elmenni koliba, az albérleti díj meg elég húzós. Nagyon sok helyen ezt látom, például Debrecenben, hogy négyen, öten vesznek, hárman, négyen vesznek ki egy lakást, egy albérletet, szétdobják, rezsiköltség, csak hát ott az meg azzal is jár, nyilván nem mindenki egyformán él. Mondjuk a tisztaság, a rend.
1: Jó, de hát nyilván egyrészt nem vagyunk egyformák, másrészt ugye nem is egyforma egzisztenciális helyzetben vagyunk, ugyanakkor a tanulás joga mindenkinél ott van, de ahogy említetted az elején, sajnos a tanulás pénzbe kerül. Tehát, hogy bármennyire azt mondjuk, hogy ingyenes az oktatás egy darabig, de hogy amúgy komoly pénzeket, komoly áldozatokat kíván
3: szülőtől. Ez például a skandináv országokban úgy működik, hogy amikor például Dániában 18-19 éves egy gyerek, akkor általában külön költözik a családtól. Náluk ez egy bevett szokás. És erre van egy állami támogatás, ami azt jelenti, hogy ki tudja fizetni tanulóként is az albérleti díjat.
1: Tökéletes.
3: És ahogy befejezi az egyetemet, és még nem talál munkát, akkor még egy jó ideig kapja azt az ösztöndíjat.
1: A családügyi miniszteri pozíciót már leosztották ebben a gyorsan átalakuló rendszerben.
3: Vannak még ötletek.
1: De még egy, talán egy államtitkár helyettesi helyre betusz csúszni.
3: Az jobb is, egy helyettes államtitkár.
1: Egy helyettes államtitkár, betusz csúszni, és ott ezek, amúgy is az államtitkárnak kellene az ilyen ötleteket, szakmai ötleteket hozni, úgyhogy szerintem most már itt bütyökdíj után, most már...
3: Sportért felelős helyettes államtitkár?
1: Hát az nagyon jó lenne.
3: Nem, tudod, mi szeretnék? Akkor már inkább olyan, hogy...
1: Én támogatom.
3: Oké, hogy el kell mennem ilyen rendezvényekre maximum megnyitni, ott állna olyan egy kis fogadás, és...
1: Az már az államtitkári, illetve a miniszteri szint az ollókezű Eduard, hogy vágod
3: a... A helyettes államtitkárának a helyettese. Nem? Nem lehet?
1: Hát az már csicska. Hát az már nem... Hát az
3: ja, azt mondom, ő már akkor dolgozik.
1: Ő már neki dolgozni kell, csak szólok na, nagyon. Nem, előtt már kevés az ötletelés.
3: Okay.
1: Hogy kevés az ötletelés. Hogy javasolhatsz, de az nem is jut fel. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem. Na, de meglátjuk. De hát én ebbe támogatnálak. A sportért felelőssé, meg különös.
3: Valahogy éreztem.
1: Ugye?
3: Igen.
1: Na, hát a témánk tehát ugye az, és annak kapcsán merült fel, hogy 40 év letöltett igazolt munkaviszony után már a valószínű, hogy előbb-utóbb most a férfiak is nyugdíjba vonulhatnak, és választhatják a nyugdíj lehetőségét. Nem tudom, hogy amúgy milyen összeggel, még ezt kellene majd megnézni.
3: Ez az, hogy amikor kiszámolják majd neked az összeget, és akkor így rájössz, hogy egyébként mennyi az a nyugdíj, akkor szerintem nagyon sokan fogják azt mondani, hogy bár elmehetnék, de nem fogok.
1: Figyelj, nekem lassan megvan az a 40 évem, és ugye ezt, hogyha így átszámolnám, de hogy mire lenne ez elég?
3: De te például nagyon sok esetben, tehát a pályafutásod során nagy részt vállalkozóként dolgoztál, vagy cégvezetőként. Ott nyilván magad után fizeted a járulékokat, stb. Te tudod,
1: okay,
3: hogy...
1: Oké, de én nem minimálbérre voltam.
3: Ezért mondtam, hogy de nagyon hát sok esetben minimálbérre vannak az emberek bejelentve.
1: Egyszer azon kívül meg voltak korábban, pont a fiatal koromban voltak azért jó fizető állásaim. Uh-huh.
3: Most nem tudom már, hogy van, hogy az utolsó néhány év az még mindig ilyen duplán számít, vagy lehet ezt kérni.
1: Tényleg?
3: Igen, volt régen
1: ilyen. Akkor meghúzom.
3: Hogy
1: Ildikó, fizetésemelés!
3: Magamnak! Hát az milyen komoly, nem? Szóval, jövőre nyugdíjba mehetek, akkor gyorsan az utolsó év nem, hanem az utolsó, nem tudom, 5-8-10 év. De hát most szerintem, akik ezzel foglalkoznak a nyugdíjfolyósítónál, meg ilyenek fejükhöz csapnak, hogy ennyi hülyeséget összehordani.
1: Hogy... De megvárjál, mert akkor jogosultá válsz, és ezt majd egy jövő heti műsorban amúgy meg lehetne reggel elemezni egy nyugdíjszakértővel, vagy nem tudom, aki ebben jártas, hogy akkor ez megnyílik automatikusan a önkéntes nyugdíjpénztárad is?
3: Hát ha volt.
1: Hát van, persze, hát van.
3: Ha nem kérted vissza.
1: A nyugdíjas
3: ha nem kérted van. Vissza annak idején, mert ugye akkor volt ez.
1: Ja nem vissza. A magánnyugdíjpénztár, hanem ez az önkéntes, ja, most fizeted. Az önkéntes, igen, amit igen. Most fizetsz még.
3: Szerintem igen, illetve...
1: De nekem még a magánnyugdíjpénztárom is megvan, úgyhogy én nem adtam oda.
3: Igen, de ha nyugdíjas vagy, másképp is adózol utána már, ha még dolgozol tovább.
1: Pedig fenyegettek, de nem adtam oda. De tényleg, mert ugye azt mondták, hogy akkor nem fogsz akkor a nyugdíjt kapni, ha azt megtartod. Én megtartottam.
3: És egészen jó hozama lett.
1: Nagyon jó hozama lett.
3: Igen.
1: Tehát
3: igen.
1: Gyerekek, ilyen nem is tudom, hogy ilyen majdnem megtriplázódott már a pénz. Uh-huh.
3: Szóval másképp is adózol utána már nyugdíjasként, tehát nem biztos, hogy rossz befektetés ez. Egyébként nagyon sok munkakörben van olyan, hogy már 40 év után mehettek nyugdíjba, akár a fegyveres testületeknél, rendőrség, tűzoltóknál volt talán még ilyen, szolgálati évek után. Tehát azért azt ne irigyeljük egy tűzoltótól például, hogy mi szörnyűséget láthatott pályafutása során, azt feldolgozni, egy autóbalesetet, egy vízihullát, nem tudom mit, tehát ott azért azt tényleg megviseli.
1: Persze, de egyébként én azt gondolom, minden munkakör, meg minden munka tud nehéz lenni, főleg ha 40 évig csinálod, és nem lehet, hogy nem mondod ugyanazt.
3: Bele, egy kőműves, minden... hát hány téglát megmozgat, mire felépít egy rakás házat, meg mindenfélét, és aztán némelyik 40-50 évesen gyakorlatilag...
1: Rokkantá válik szinte.
3: Igen.
1: Jó, hát és itt még be lehetne vezetni azt is, hogy milyen kezeléseket lehetne igénybe venni, plusz megnyílhatnának olyan kezelések teljesen ingyen bérmentve, hogy aki már, mit tudom én, 30 éve dolgozik, vagy 40 éve, mert mondjuk az annyira engem nem motivál, hogy mondjuk ingyen utazok a mávon majd.
3: Figyelj már, ott én kint láttam egy kint láttam egy táblát, most a Sunshine Rádiónak a tábláját leszették, és az van kiírva, hogy szociális és családügyi ötletiroda,
1: vezető Balogh Béla, államtitkár, Dankó László.
3: Helyettes. Igen, tehát, hogy azért jövünk még mi ötletekkel, mi mindent lehet.
1: Na jó, nem sokára jövünk a sporthírekkel is, mert már nagyon itt van a nyakunkon Lacinál, meg ott van a kis cetli, amin rajta a friss sporthírek, figyeljetek minket továbbra is itt a térségben. 6 perc

0: Ez a Keltető Sport. Sunshine FM.
1: Hello mindenkinek, szép napot, Debrecen, Nyíregyháza, Hajdúbihar és Szabolcs-Szatmárbereg vármegye. Küldjük a friss sport információkat Laci tolmácsolásában.
2: Bajnokok ligája döntő, a hívegé nem tudom hallotta, de persze. 18 órától kicsit szokan az időpont. Mindegy ezt kérdezi, miért 6 órakor van, miért nem este van a mérkőzés.
1: Én tegnap azt hittem, mert láttam az egyik tévécsatornán hirdették, ugye, hogy 16 órától.
2: 18. Mondom,
1: de 16-tól hirdették, tudod? De
2: hát a felvezető műsor.
1: A felvezető műsor 16 órától. Mondom, úristen, rosszul időzítettünk mindenhol, szórakoztató egységbe vetítés, minden 18 órát mondtunk, hát 16 írtam mindenkinek, gyerekek, nem jó van. Írják, nem. Aztán kiderült, hogy a felvezető műsor.
2: Nyújtsa fel a kezét,

0: Európa bajnokságon, amikor voltam a portugál-francia meccsen, igen? Talán portugál-francia, miközben a magyarok Németországban játszottak pont akkor. De és akkor bejutottam a portugál-francia-európa meccsen. És ugye mentünk fel Budapestre, és hát közben iszogatsz, ott előtte összegyűlsz, hogy időbe érkez, ráadásul még ilyen covidos, vagy nem is tudom milyen időszak volt, ilyen maszkkal mentünk be, vagy álltunk sorba, vagy vittem maszkot, mert olyan tömeg volt. De tehát már előtte ott a környékbeli, stadion környékbeli, de Budapesten ott kész. És már én a másik fél időre nem nagyon emlékszem. Mondtam, hogy ezt vissza kell néznem tévéből.
1: Hát, hogy... Még mindig jobban jártam, mert legalább láttál egy fél időt az én cimborán, felmentünk a Forma 1-re életében először. Kis buszba, ugyanígy, mint ő végig itta az egészet, mire megérkeztünk Magyaródra, ő bealudt. Végig aludta az egész Forma 1-et a parkolóban bent, árnyékos helyen a kis buszban, majd hazajöttünk, úgyhogy a jegy az ott maradt nála, nem látott belőle semmit. Hazajöttünk, másnap kérdezték tőle, Pistikém, milyen volt a Forma 1? Ó, azt látni kellett volna. Nyilván ő sem látta, úgyhogy neki is egy örök élmény maradt. Hát lesz szerintem jó néhány angol és francia szurkoló is, aki így jár majd. Tegnap egyébként már a Hősök terén rendeztek kiegészítő programokat, Nagy László, Torgelle Sándor, ugye a kézilabdás Nagy László, Görbic Anita,
0: vagy meg Brazil, Brazil
1: igen, a Chelsea-ből, tehát hoztak olyan sztárokat, akik különböző feladatokban és ilyen vetélkedőben mérték össze erejüket. Andrea Pirlo szerint 40% az esélye arra, hogy az Arsenal nyeri majd a döntőt, és inkább a Paris Saint-Germain-t tartja esélyesnek. Dembélé felépült a sérüléséből, Hakimi is, úgyhogy mind a ketten ott vannak. Tegnap még Franciaországban edzett egyébként a párizsi csapat, és utána magángéppel utaznak, vagy utaztak Budapestre. Náluk volt egy ilyen engedmény, hogy minden játékos 5 hozzátartozót hozhat magával, tehát kaptak ingyen jegyet a döntőre, és még a klub arról is gondoskodott, hogy egy külön gépet indítanak majd kimondottan a hozzátartozóknak.
0: Hoppá, hoppá.
1: Azért az egy szép gesztus. De nem tudom, tudtátok-e, hogy például a BL trófea...
0: Megnyitották például, bocsánat, a Liszt Ferenc reptérnél a korábbi régen lezárt
1: terminált. Igen, nagyon sok turistát várnak, meg nagyon sok rendőr is lesz, tehát egy 4000 fős rendőri készültség lesz talán. Azt nem tudom, tudtátok, hogy tiszta ezüst egyébként a trófea. Az értéke az 10-15 ezer euró. Hát nem a legdrágább dolog, de inkább az eszmi értéke az, hogy hát ezeket...
0: Hát meg amit fizetnek érte.
1: Igen, meg ezt a trófeát, ezt olyan emberek kemették a magasba, aki tényleg a világ legsíresebb focistái voltak. És a
0: csapat mennyit kap egyébként?
1: Azt
0: most,
1: nem tudom, megmondom őszintén, azt nem néztem meg. Az biztos, hogy csapaton belül majd azért külön van a premizálás, tehát még kapnak
0: pénzt. ChatGPT-be légy szíves, mennyi?
1: Mennyit kap a győztes a BL
2: döntőben? Rögtön intézem.
1: Viszont képzeljétek el, hogy ez a serleg, vagy ez a trófea, ez többször megsérült már. 2005-ben, amikor a Liverpool megnyerte, akkor Milan Baros volt az, aki a buli kellős közepén azért lejtette ezt a serleget, és az ünneplésnél be is horpadt egy helyen.
0: A Real Madrid egyszer mit ejtett le? Ők a kupát?
1: A buszról.
0: A bajnoki, igen, a buszról.
1: 2012-ben szintén megsérült, hát az meg egy banális dolog volt. Biztonsági őrök, akiknek egyébként az a feladatuk, hogy vigyázzanak a BL serlegre, ők úgy gondolták, hogy bemennek abba a szobába, ahol őrzik a serleget, és csinálnak egy közös fotót a serleggel, mert hogy ne legyen
0: majd,
1: hát az egyik az felemelte nyilván, mintha ő nyerte volna meg a BL, csak a füle a kezébe maradt. Tehát ez, amikor a biztonsági őrnek jelenteni, elnézésre letörtem a fülét.
0: Hát ez hogy tudta?
1: Hát ott elengedett. Igen.
0: Pont akkor.
2: Tehát a ChatGPT legjobb barátom elmondta, hogy mennyi pénzt kap a BL győztes. A 2025-26-os idényben 25 millió euró extra díjazást kap a döntő megnyeréséért. A döntőbe jutás önmagában 18,5 millió eurót ért.
0: Már az is komoly.
1: Az már nem rossz. Már lehet csapatot építeni a következő szezonra.
2: Igen, így győztes klub a fináléhoz kapcsolódóan összesen 43,5 millió eurót keres.
0: Tehát ő megkapja a 18-at, a 25-öt, ha megnyeri.
1: Igen, azért az úgy rossz.
0: Abból már egy Fradit ellen tartani, nem?
1: Abból már elég sokat.
0: Még két Fradit is.
1: Abból már például a nyíregyházi 40 tisanit meg tudnának venni.
0: Fradi költségvetését beírod?
2: Azt is keresem.
0: Ha már így benne vagy, így rendületben vagy.
1: Azt nem tudom, hogy mennyi pénzt adnak mondjuk a magyar futsalbajnokság megnyeréséért, de lehet, hogy szerintem még forintban sincs ennyi. valamennyi díja biztos jár az is, mert hogy elkezdődött közben a futszál döntő, és hát félszemmel ezt is figyeljük itt a nagy BL Láz kellős közepén. Ma például a harmadik helyért Veszprém Deac mérkőzés rendeznek majd, és hát a debreceniek voltak már egyébként érmesek vagy dobogósok, vagy legalábbis a négy

0: között biztos, ha jól emlékszem, 2022 körül, úgyhogy ezt szeretnék megismételni. A Veszprém meg nagyon csalódott, mert nem tudja megvédeni a bajnoki címét, viszont a Magyar Kupát megnyerték, legalább ezzel vigasztalódtak. Tegnap pedig elkezdődött a finálé az Újpest és a Nyíregyháza között. Nagyon jó hangulat volt Budapesten, jöttek a rendfoci szurkolók Újpestről, és egy gyorsan, hagyd meséljek egy érdekes
1: nyíregyházi legendás B közép.
0: Mentek szurkolók, de ott ugye nagy részt gyerekek vannak a futszál meccseken, van egy ilyen kis suhancok nevű csoport, és képzeljétek el, hogy olyan aranyosak voltak a nyíregyházi futszál csapat vezetői, hogy a dobos srác meg az apukája, akik verik a dobot, a kis srác meg az apukája, mondták, hogy őket felviszik külön a csapat buszával, mert minden csak, hogy legyen dobos. Mondták, hogy rendben van, de semmire most nem buktatom le a kis srácot meg a szüleit. Mondták, hogy de neki holnap iskolába kéne menni, mert ő még általános iskolás, és mondták, hogy hát valami igazolást majd írunk, vagy valamit majd kitalálunk, mert ugye hajnal egy óra után ért vissza Budapestről a csapat, nyilván ma már nem tudott iskolába menni, azok után, hogy végig dobolta a tegnap estét, de hogy a csapat ragaszkodott ahhoz, hogy menjenek, és inkább fel is viszik, mert ez segíthet nekik. Úgyhogy folytatódik, tehát hétfőn majd jön az újabb döntő mérkőzés, még pedig akkor már Nyíregyházán, pedig ugye Veszprém Deac. Hétvégén pedig Nyíkse Piknik, akik szeretik a kosárlabdát, ennek is már hagyománya van kint a Kertvárosban, a Bátori lakópark részen. A programokról ti többet tudtok talán, a részletes programokról, de hát ez mindig egy igazi dzsambori,
1: hát igazán a kosárlabdáról szól, meg a 3-3 elleni játékról, meg dobóversenyekről, de lesznek kicsiknek gyermekugrálóvárak, ugrálóvár lesznek, lesz ott ugye pingpong, tollaslabda, frisbee, akármi, és jó hangulat, meg főzés is.
0: Ez ott a Fokos utcai esélycentrumnak a hátsó részén, ott van egy ilyen.
1: Nyíregyházán, Tiszavasvári úton, ahogy kifele közlekednek, akkor a körforgalomból, második körforgalomnál jobbra, ott a Fokos utcai piacon áthaladva lehet jól parkolni.
0: Igen. És hát ez egy jó hangulatú torna, már azoknak is, akik csak nézik, akik játszanak azoknak, meg különösen naptejet szerintem mindenki vigyen magával a hétvégén.
1: Hát igen, bárhova megy, mert azért elég erős napsugárzás vagy UV-sugárzás, ez nem lesz kánikula, mert ilyen 25-27 fok körüli hőmérsékletet mondanak, ez szerintem jó. Laci, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.

0: Szemléltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: Nagyon-nagyon izgalmas pillanatok következnek, és ezt már beharangoztuk nagyon régen, mert hogy az izgalmas pillanatok, amelyek ránk várnak, az nem más, mint ugye a sorsolásunk, hiszen a Sunshine Valent autót fotózták rengetegen az elmúlt egy hónapban, kettőben?
2: Igen, kettőben.
1: Jó, oké. És most közvetíteni akarod?
2: Azt akartam kérdezni, hogy élőzzem le?
1: Élőzzük le Facebookon, mert ugye nagyon régen megy már az a játékunk, már tavaly elindult, amikor is a Valent autó egy-egy nagyszerű gépjárművét használjuk mi a stábban, és több kollégámat is láthatjátok vele, vagy engem is láthattatok vele, Debrecenben, Nyíregyházán, bármelyik helyen közlekedünk, akkor lesz, az autót lehetett fotózni. A feladat nagyon egyszerű volt, le kellett vadászni, ez azt jelentette, hogy ha megláttatok a gépjárművet, akár parkolás közben, akár a piros lámpánál, akár éppen menet közben, hogyha az autót lefotóztátok, és a rajta lévő QR kódon keresztül beküldtétek a rendszerbe, és regisztráltatok, akkor részt vesztek a sorsoláson. Ez ilyen borzasztó egyszerű. Most már élőben is vagyunk a Facebookon. Nem csak azért, hogy lássátok, hogy mennyire vasalatlan az arcom még, illetve mennyire rendezett meg vagyok. Na még jó, hogy nem a szakadt pólón vettem fel. Jó van? Úgyhogy csak azért, hogy együtt nézhessük a sorsolást. Ugyanis, ha rámegyünk a képernyőre, ez biztos ilyen össze-vissza fog látszani, vagy tudod, így ugrálni fog. De azért látszik, hogy van egy szerencsekerék. A szerencsekerékben pedig benne vannak a nevek, azok a nevek, akik regisztráltak. A neveket ne nagyon mutassuk, mármint így oldalt a teljes listát.
2: Azt csak nem mutattam, csak a kereket. Nagyon jó, a kerékből vagy. Meg semmi nem látszik, okay. Annyira sokan
1: van. Így van, de azért azt majd mutassuk, amikor megforgatjuk a kereket. Mondjuk el, hogy mit is nyerhet az, aki...
2: Így van, egy MG ZS Luxurit lehet elvinni egy szép kis hétvégére.
1: Mert most ezt hajtottuk, ebből láthattok egyébként egy kis videót is.
2: És el lehet menni vele wellnessezni a Hotel Aurum Hajdúszoboszlóba. 3 nap, 2 éjszaka.
1: Majd de jó lesz! Nagyon jó időben már lehet pocolni ott a Hotel Aurumban, vagy akár a szoboszlói strandon, úgyhogy szerintem ez egy jó dolog. Az autóról pedig bővebb információk, illetve poénos videó, amit Norbi veled csinált, ugye? Illetve te csináltad Norbival. Szóval ez tök jó.
2: Igen, azt megnézhetitek szintén a Facebook oldalon.
1: Mutassalak közben kamerán?
2: Tehát, nem,
1: van.
2: Én
1: csak nem. Csak szelfizél már
2: nem
1: bele.
2: Nem tévében.
1: Szelfizél már bele egy picit. Nem. Ez itt tök jó.
2: Ne, túl közel vagyok.
1: Nem már, akkor én vegyem át? Nem. Most, sokan kíváncsiak rád is azért.
2: De hogy kíváncsiak?
1: Gyere reggelben.
2: Gere Marian, megtaláltok. De csak úgy halkan mondom. Igen, szóval nagyon sokan jelentkeztek, és amúgy beszélgettünk így adáson kívül erről, hogy kis rafináltak egyébként a jelentkezők.
1: Tehát, hogy te láttad, mert te kezelted a rendszert. Egyrészt az elmúlt egy hónapban, kettő volt?
2: Kettő hónapban.
1: Hányan regisztráltak?
2: Nagyon sokan, de 152 regisztrációnk van.
1: Annyit tudtunk elfogadni.
2: Így
1: de
2: van.
1: Miért is?
2: Azért, mert volt, aki nagyon sokszor beküldte, tehát ő biztosra akart menni. Nyilván egy név egyszer szerepel a listában. Ugyanakkor volt olyan, aki megpróbálta e-mail címmel kijátszani, hogy a név az azonos volt, az e-mail cím már más.
1: Á, de maranyomozó nőnél nem áll meg ez a téma.
2: Jobb vagyok,
1: sajnos.
2: Mint Kalámpó amúgy. Tehát,
1: hát ha más nem gyorsabb.
2: Igen, és az én feleségem is titkos van, de nem tudja senki.
1: Jó, hát akkor mit kell megnyomni? A Ctrl-Enter-t,
2: és akkor... egy gyors éles váltás, és középen nyomd meg az egérrel a kis történetet.
1: Várjál, ezt én is tudom kezelni, így, innen, ezt.
2: Igen, nyomd meg.
1: De izgulok.
2: Én is. Úristen!
1: És ki lesz a szerencsés, aki hosszú... Zsomborzol Zoltai!
2: Gratulálunk! Tehát
1: Zoltai Zsombor, gratulálunk
2: akkor
1: neki!
2: Akkor hívnunk. Ugye?
1: Igen? Hát ha mondasz nekünk egy telefonszámot,
2: hogy
1: vagy mutatsz
2: úgy, hogy ne a kamerának. Téged foglak mutatni.
1: Jaj, de
2: mit
1: jó.
2: Mit szólsz hozzá, és hogy közben téged tárcsa. Mutatlak, és most olyan vagyok, mint egy polip amúgy.
1: Na igyekezz, mert közben lejár az időnk.
2: Az engem nem
1: próbál.
2: Érdekel.
1: Igen, az téged, nem?
2: Az engem nem érdekel, hogy mi jár le.
1: És hát gratulálunk, mert hogy Zsombor utazhat másodmagával, tehát párjával, barátjával, barátnőjével, bárkivel a Hotel Aurumba, méghozzá ezzel a MGZ Luxury márkájú gépkocsival, amit az elmúlt két hónapban azért itt a stáb használt. Úgyhogy, de ki lesz takarítva, nyugi? Tehát nem lesz semmilyen probléma. Ő lesz az?
2: Ő lesz az. Ha belenagyítasz,
1: nem
2: akkor
1: is kell, látom.
2: Látod? Nagyon
1: igen.
2: Jó.
1: Hívom.
2: Hívjad gőzerőkkel.
1: Szóval a...
2: Tartok én mindenkit. Szóval, úgyhogy lehet menni hajtani ezt az MGZ Luxuryt. Egyébként a Debrecen Drive-on kint van az autó. Szóval nagyon fontos, még mindig fel van matricázva, továbbra is lehet fotózni, hiszen a Valent Autó Kft. Kint van a Debrecen Drive-on, rengeteg autót kivittek, köztük ezt az MGZ-S Luxuryt is, úgyhogy fotózhatjátok, és ezzel be is kerültök a következő autósorsolásba. Úgyhogy...
1: Na itt van a vonalban. Jó reggelt! Jó reggelt!
3: Jó reggelt.
1: Mi Zoltai Zsombort keressük.
3: Igen,
1: ez itt
3: vagyok.
1: A Sunshine FM és élő adásban vagy. Tudod-e, hogy miért hívtunk?
3: Hát nem tudom.
1: Gondolkozz. Fotóztál-e? Új, nagyon nagy a hangzavar mögötted.
3: Ja. Hát csak itt vagyok a iskolába. Azért,
1: ja, iskolába vagy. Na, de...
3: De arrébb jöttem.
1: Nagyon jól csináltad. Tudod-e, hogy mit fotóztál és hova tetted? Hova töltötted?
3: TikTokra kocsikat.
1: Aha, az alakul, az oké, hogy kocsit, de milyen autót fotóztál-e az elmúlt két hónapban valamikor? Ami köthető a Sunshine FM-hez. Megvan?
3: Hát nem tudom, BMW.
1: Nem. Egy MG-t fotóztál le, ami felmatricázott Sunshine autót.
3: Amelyet... Ja, igen, emlékszem rá.
1: Na, megvan? Egy bordó színű?
3: Igen.
1: Megvan? Ugye, megvan.
3: Igen.
1: Szereted az autókat egyébként fotózgatni úgy maga, az amúgy is?
3: Aha.
1: De jó
3: aha,
1: vagy.
3: Nagyon szeretem.
1: Na, ennek örülök. Azt tudod, hogy... És van egy jogosítványod?
3: Á, még most fogom kezdeni már majd hónap végén.
1: Ajjajajajajaj, mert azt tudod, hogy most mit nyertél, méghozzá egy utazást 3 nap 2 éjszaka a Hajdúszoboszlói Hotel Aurumba ezzel az autóval.
3: Ez most komoly?
1: Ez most komoly, igen. Úgyhogy gratulálunk. Valami öröm, vagy valami esetleg?
3: Azt nem tudom most ezt így fogni.
1: Igen, gratulálunk neked. Hát van-e a családba sofőr, Zsombi?
3: Ő anyukám.
1: Hát nagyon
2: jó.
1: Nagyon jó. És ezt emlékszel rá, hogy hol fotóztad az autót? Mi vissza tudjuk keresni egyébként. De hogy nem...
3: Emlékszem rá. Uh-huh. Ő a körúton ott a Sóstó út felekin arra.
1: Ott valahol lefotóztad. Menet igen. Közben vagy csak így, ahogy állt ott és parkolt?
3: Hát igen, anyukám mondta, hogy fotózzam már le.
1: Aha,
3: és akkor
1: jó.
3: Mondtam, hogy akkor beküldöm.
1: De jó vagy. Hát ezzel most anyunak is örömet szereztél, mert a más nem elmentek ketten wellnessezni. Jó?
3: Jó.
1: Na, itt szólsz hozzá. Szuper. Akkor maradj még vonalban, jó? És egyeztetjük az adatokat, a szükséges adatokat.
3: Rendben.
1: Hát nagyon gratulálunk, mutassuk meg, ugye, hogy téged sorsolt ki. Még a Facebookon élőben is ment most minden, úgyhogy visszakeresztesheted a Sunshine FM Facebook oldalán. Gratulálunk, Zsombi, gratulálunk neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: És jó utat, meg jó pihenést kívánunk az autóval.
3: Köszönöm.
1: Jó? Okay. A többieknek tényleg. Mondjuk, hogy vadászatok, lesz majd új autónk, másfajta, szintén a Valent autótól, de a Valent autót azért nem tudtak itt lenni és felügyelni a sorsolást, mert hogy bizony-bizony a Debrecen Drive-on ott van a gépkocsi, úgyhogy most Debrecenben a Debrecen Drive rendezvényen még fotózhatjátok. Ez már a következő sorsolásba is beleszámít. A következő sorsolás pedig 2 hónap múlva történik, úgyhogy erre figyeljetek és keressétek a felmatricázott szájsajnos autót. Persze, mi itt zenélünk, a nézőktől elbúcsúzunk, de a hallgatóktól nem.
4: My name is Benson Boone.

0: a térség kedvenc zenéi tavaszra frissít.
1: Aggodalom az semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szia, az Aquaticumból hívunk. Óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is! Üdv, mi és a nyár! Aquaticum.hu.
3: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szennyező anyagok jelenlétét mutatta ki egy vizsgálat a CATL nyomás próbájának zöld színű vizéből. Leszakadt egy Debrecenből felszállt magángép ajtaja Nyíregyháza felett. Közpénzből fizeti ki a kormány a Budapesti Bajnokok Ligája döntő kísérő rendezvényeinek elmaradt költségeit. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szennyező anyagok jelenlétét mutatta ki a CATL üzem május 5-i nyomás próbájának zöld színű vizéből vett mintában a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által elvégeztetett laborvizsgálat. Az eredmény ellentmond a korábbi hatósági és vállalati méréseknek, amelyek szerint a folyadék nem tartalmazott szennyeződést. Pap László polgármester a közgyűlésen kijelentette, hogy a város támogatja az egyesület kezdeményezését és szorgalmazza, hogy a környezetvédelmi hatóság tisztázza a vizsgálatok közötti különbségeket. Ehhez Debrecen a vízműl labor eredményeit is a civil szervezet rendelkezésére bocsátja, és a legszigorúbb szankciókat várja el a hatóságoktól, amennyiben bebizonyosodik a szabályszegés. Nyíregyháza mellett Rozsdét szőlőnél egy szántóföldön találták meg annak a magánrepülőgépnek a vízkijárati ajtaját, amely csütörtökön délelőtt 11 óra körül szakadt lerepülés közben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett. Egy helyi lakos beszámolója szerint a körbevül 4-5 kg-os alkatrész mindössze 50 méterre tőle zuhant le az égből. Egy Debrecenből Varsóba tartó kisgép pilótája az incidens után sikeres kényszerleszállást hajtott végre a nyíregyházi repülőtéren, így a fedélzet tartózkodó két ember sértetlenül vészelte át az esetet. A hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják a rendkívüli légi közlekedési esemény pontos körülményeit. Közpénzből fizeti ki a kormány a Budapesti Bajnokok Ligája döntő kísérő rendezvényeinek elmaradt költségeit, miután a szervezéssel megbízott láns csoport számláit a hatóságok zárolták. Balási Gyula cégcsoportja mintegy 300 millió forinttal tartozott a szurkolói zónák infrastruktúráját biztosító alvállalkozóknak, ami már a szombati sportesemény lebonyolítását veszélyeztette. A miniszterelnökség és a belügyminisztérium által átvállalt kifizetésekkel a kormány garantálja a rendezvény zavartalanságát, miközben a cégcsoport ellen költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás. Modern mesterséges intelligenciával támogatott MR-készülékkel gazdagodott a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája, amivel teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az országosan is egyedülálló komplex részlegen az ultrahang, a röntgen és a CT mellett mostantól az MR-vizsgálatok is helyben elérhetők, ami jelentősen felgyorsítja a folyamatokat és a gyorsaság miatt csökkentheti az altatásos vizsgálatok számát a 8 éven aluliaknál. Szabó Tamás klinikai igazgató kiemelte, hogy a berendezés az eddigi évi 400-450 vizsgálatnál is több gyermek és felnőtt onkológiai beteg diagnosztikáját teszi lehetővé a teljes régióban. A 33-as főúton Debrecen közelében a 99-es kilométernél csatornázási munkálatok miatt korlátozásokra kell számítani. A fél útpályát lezárták, így irányonként csak egy-egy sáv járható az érintett szakaszon.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében tökéletes kiránduló idő ígérkezik péntekre, hiszen egész nap a zavartalan napsütés határozza meg az időjárást. Csapadéktól nem kell tartani, ugyanakkor az északnyugati szél több felé megélénkül a nap folyamán. A legmelegebb órákban igazi nyárias, 22-27 fokos csúcsértékekre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: talking. A mikrofonnál a reggel köszöntő elit alakulat, akik sosem béláznak. Csak pénteken.
1: Keltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, másfél szép napot, meg jó napot, hiszen 9 óra 12 van, úgyhogy lassan elindult a nap, elindult a munka, és hát jön a hétvége, amikor is lehet majd fürdeni, pecázni, használni a vizeket, állóvíz, folyóvíz, teljesen mindegy, de azért hűsölésre szerintem még a nyáron nagyon sok alkalmunk lesz és sok lehetőségünk. Szóval én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy azért vigyázzunk a vizek közelébe, és nem csak ami hogy bele ne fújjunk, meg hogy tudod melegen, felhevült testen ne menjünk vizet, hanem akár a halak miatt is lehetne. Nem?
3: Igen.
2: De ki az, aki mondjuk te félsz ilyen cápáktól, hogy a külföldön vagy valami, hogy tengerben?
3: Persze, hogy félek, azért féltem a kis életemet.
2: Igen, de miért? Nem is értem.
3: Nem szeretném, hogy valami felfaljon, viszont ti szerintem nagyobb veszélyben vagytok.
2: Miért?
3: Hát, mert van hererágó hal.
2: Hererágó hal, ez a neve?
3: Igen.
2: Legalábbis ez jelent meg múlt héten.
3: Igen.
2: Én ezt láttam, nem tudtam eldönteni, hogy ez most egy vicc, vagy tényleg, mert hogy eddig ez a hal fajta csak az Amazonasban volt, és utána került a Dunába állítólag, Paku a neve, és hát ilyen mint a piránya rokona, így tálalták legalábbis több sajtóorgánum, de bennünk azért kétségek merültek fel, úgyhogy ennek függvényében hívtunk szakértőt, méghozzá egy nagyon kedves régi barátomat, akit már egyébként 20 éve ismerek, és itt van a stúdióban most már velünk, és szerintem a világ minden részét és vizét már lassan bejárta az elmúlt időszakban, hiszen a Haldorádó YouTube csatornának készít videókat, és fantasztikus felvételeket, mint rendező, operatőr. Így hát szerintem, ha megnézem itt az adatokat, amit róla összeszedtünk és bekértünk, szóval több mint általa 1500 fantasztikus horgászfilm készült, amellyel bejárta Afrikát, Szibériát, Európa legészakibb pontjait, és természetesen lenyűgöző, de legutóbb most Brazíliában volt, onnan jött haza, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Takács Pétert, jó reggel, szia-szia!
4: Jó reggelt,
2: hát akinek megígértem, hogy egyébként egy Mi Emberünk műsort feltétlenül csinálunk, mert annyi sztorit zúdított itt ránk az elmúlt pár percben, hogy én még mindig ennek hatása alatt vagyok, hogy igazán talán ezek a veszélyes vízi élőlények, akikkel ő találkozott, ez a Paku, vagy én Pacunak olvastam, de közben pucuevő Paku, ez milyen hal? Létezik ez egyáltalán, hogy itt a Dunában megtalálható?
4: Hát ez elég túlzás, egyrészt az, ahogy bemutattál, hogy szakértő, én csak szimplán horgásznak titulálom magamat, illetve olyan horgásznak, aki azért sok helyen volt már a világban, és sok helyen készítettünk filmet. Igen, létező hal ez a Paku, ez egy trópusi hal, de én azt erős túlzásnak érzem, az a cikk, amit átküldtél, hogy nézem már át, mi erről a véleményem. Én
2: igazán felrögtél.
4: Hát nem ezt írtam szó szerint, igen, mert hogy egyeztettünk pont, tényleg a dzsungelből jöttem szó szerint hazafele Brazíliából, az őserdőből, de ennek a lényege az, hogy ez egy trópusi hal. Na most a Dunának a vízhőmérséklete az jelen pillanatban olyan 20 fok körül van, 20,7, ha jól láttam.
2: Annyira nem érzi jól magát.
4: Nem. Tehát ez olyan, mintha téged beraknának a hűtőszekrénybe. Úgyhogy,
2: és ott kéne lehúzni a napot?
4: Igen. Tehát ennek az üzemi hőmérséklet ennek a halnak mondjuk ilyen 23, 25, 28, 30 fokig elemében van. Most a Duna 20 fokos. Amikor ez a cikk megjelent, vagy amikor kitalálták, akkor lehetett 10 pár fokos. Én egy helyet tudok a Dunán, ahol ilyen meleg a víz, az a Paksi atomerőműnek a kifolyója. Egyébként ott tényleg meleg víz folyik ki, aha, hiszen az erőműnek az a hűtővize.
2: Akkor lehet, hogy ott?
4: Hát akkor ott,
2: de abban, de hogy tud a Dunába kerülni?
4: Hát szerintem valami maximum úgy, hogy ilyen akvaristának kinőtt az akvárium, hát ugyanis ez a jószág, ez meg tud nőni ilyen méteres méretűre is, és akár el tud érni 20-30 kg-ot is, viszont a piranyának csak ilyen távoli rokona, gyümölcsevő piranyának nevezik még egyébként.
2: Ja, tehát akkor gyümölcs, de hát akkor mit akar a...
4: A szerszámmal? Mm-hmm. Nem
3: egy tudom. Gyümölcsnek tekinti.
2: Igen, mint egy kis fügedal.
4: A végén megkedveljük ezt a jószágot. De a lényeg, hogy ennek eszágában sincs szerintem ilyeneket enni. Kisebb baja is nagyobb ennie, hogy most az a Dunában úszkáló egy darab, mert valakinek esetleg kinőtt az akváriumot, és bevágta mondjuk Dunaújvárosnál a vízbe, hogy ússzál, az nem biztos, hogy hiteles lesz, hogy ez sokáig életben lesz. Eleve 20 fok alatti vízfoknál ez már csak vegetál ez a jószág, tehát nem nagyon tud úszkálni, nem érzi magát boldogan, viszont mindenevő. És amitől különleges egyébként, hogy olyan emberi foghoz hasonló dolgok vannak a szájában. Tehát tényleg, ha így megnyitod a száját, akkor ilyen mosolygós emberi fogsor jellegűt tök látsz. De mondom, fogtunk már ilyet?
2: Tehát mosolyogsz, akkor azért, mert hasonlít a barátnődre. Tudod, ne esd kétségbe, hogy megtámadja.
4: Én nem akarok túl jelzőket alkalmazni, a fogazás, mint olyan az új értelmegyen a pakunál. Szerintem sokkal nagyobb veszélyek leselkednek az átlag emberekre, fürdőzőkre itt a Tiszán-Dunán, mint egy paku, hogy megtámadja. Úgyhogy eleve most én úgy konstatáltam ezt, hogy ez a cikk egy klikvadász dolog. Klikkelj rá azért, mert herreharapó pók, egy herreharapó paku, ezt olvasod, ráklikkelsz.
2: Olyan, ahogy pók, herreharapó pók?
4: Mi ezt szoktuk mondani egyébként, igen. Aha. De ilyet se láttunk még, de pedig már sok helyen voltunk, de mi általában ezt szoktuk mondani. Tehát ennek az volt a célja, hogy ráklikkeljél, végigpörgesd, hát ha találsz benne bármilyen értelmes gondolatot, és tele van tolva reklámmal, az oldal boldog, hogy végignézted a Google-el, ezért nem érdekli őket, hogy valóságot hívnak.
2: Igen, ma már erős túlzás. Volt, ami erre.
3: Igen, folyamatosan. És egyébként te már találkoztál ezzel a pakuval Dél-Amerikában, vagy más ilyen forgatással?
4: Találkoztunk, igen, fogtunk. Azt hiszem Tájföldön fogtunk egyébként, szintén ilyen meleg trópusi vidéken. Ott fogtunk már ilyen halat, de ott is egy ilyen zárt tórendszerbe. Most, ahol voltunk, ott lehetett volna ilyet fogni, de nem fogtunk. Ott rendes piranyát fogtunk, de abból is egy ilyen kisméretűt. Vannak azért ennél sokkal veszedelmesebb halak ezekbe a típusú vizekbe, hogyha beírsz egy olyat, hogy vámpírhal, vagy pajára, P-A-Y, és pajára, akkor azért látsz olyan halat, ami meg tud nőni 1,20-1,50-es méretig is. 1,20 az már nagyon nagynak számít, és 2 darab hatalmas nagy foga van. Ilyen,
2: csak mint 2?
4: Igen, de az akkora...
2: De szakít?
4: Hát egy 10-15 centi hosszú is lehet akár, mint a vaddisznónak az agyara. Tehát én agyar fog jelleggel.
2: Jézus Isten!
4: Átküldtem róla neked a képet, és akkor azt írtad, hogy AI, kamu AI.
2: Igen, mondtam, hát ez olyan volt, mint AI, mert ilyen világít is valahogy egy picit, vagy nem tudom, vakut kapott, és azért,
4: nem,
2: hogy...
4: Nem, én fotóztam. Tehát jó volt fotózva, tehát ügyesen tehát, készült el a kép.
2: Igen, tehát...
4: De ez egy rémisztő hal, tehát...
2: Az.
4: És ráadásul az volt a vicces, hogy a tábor, ez benn volt a dzsungelben, nagy semmi közepén, tényleg, tehát egy drónt felküldtem, és bármerre fordultam, még 500 méter magasan, és csak esőerdőt láttam, meg vizet. És a táborban minden nap a hajót kimossák, és a maradék haldarabokat, ilyen, amit használunk csalni, azt így bedobálják, és mindig láttam, hogy így fröccsen a víz, mondom, miért? Mondom, ez a haldarab nem csinál ekkorát, és mondták, hogy ez a vámpírhalak itt vannak, mert már megszokták, hogy ingyen kaját kapnak. És azért mondta, hogy itt például nem szabad kezet mosni se, mert a kezedenek ugyanúgy neki fog vágni ezzel a két nagy hülye fogával, ami nem egy kellemes élmény, nagyon, nagyon csúnya sérülést tud okozni. Az komoly.
2: Tehát, hogy ilyenkor, amikor csónakba vagytok, mondjuk, vagy ilyen kis hajóba, vagy valamiben, igen, akkor tehát, hogy nem nyúlhatsz a vízbe, nem moshatsz kezet, akkor...
4: Nem. Volt olyan, ahol kimondottan utasítás volt erre olyan ország, ahol hogy nem nyúlhatunk a vízbe, tehát nem moshatunk benne kezet, mert ott ez Uganda volt, azt hiszem, a Níluson, hogy a nílusi krokodilok vannak ott vastag, tehát bőven, nagyon sok, és bármikor a csónak alá be tud jönni, észre se veszed, és eltakarít a csónakból, és akik fenn vannak, csak nézik, hogy hopp, ez eltűnt. Senki nem fog utánad menni, nem tudnak segíteni.
2: Tehát elmondásodból ítélve, akkor mondjuk a halaknál sokkal veszélyesebb a vízben a krokodil.
4: Hát ahol vagy, van. Tehát, hogyha vagy ilyen cikket látsz mondjuk egy hasonló orgánumon, hogy emberevő krokodilt fotóztak a Dunaparton, akkor azért annak ne klikkeljél rá, de vannak olyan vizek, ahol ilyenek előfordulnak. Hazai vizeinkben...
2: Na jó, de mint vízi élőlény, tehát veszélyesebb, mint mondjuk bármelyik hal. Vagy van olyan hal, ami...
4: Határozottan veszélyes. Hát az elején beszélgetetek itt a cápáról, azért vannak olyan cápák, amik nagyon nagy számban vannak jelen a szélvizekbe. Azt hiszem az egyik az a bikacápa volt, hol voltunk? Gabonba, Afrika nyugati partja, hogy nem kellett messzire bedobálni, beraktunk egy élő csalihalat, elkezdtük úsztatni, és 15-20 másodpercen belül már tépte ki a botot a kezedből.
2: Jézus
4: a cápa,
2: Isten.
4: És annyira hamar gazdára talált a csali, és a végeredmény lett egy ilyen irgalmatlan nagy bikacápa, vagy éppen...
2: Azt, amit fotó mutattál?
4: Nem. Az Dél-Afrika volt, az homoki tigris szápa volt, annak ilyen nagyon rémisztő mosolya van. Egyébként
2: hát
4: olyan...
2: Hát borzasztó amúgy, és hogy ezt fogtátok fokszor. Hárman, 150 kiló volt, és fogtátok hárman, én nem is értem, és mondom, hogy ja, hát ez már ki van tömve, vagy azt mondja Peti, nem. Hát ugye ez rengeteg, rendesen elengeti. Hát de mondom, miért fogtátok így meg? Hát nem beszél. Azt mondja, hogy nem, mert hogy nem tud megfordulni. Hogy...
4: Ez túl nagy ahhoz, hogy hirtelen nyomjon egy ilyen ufordulót. Az tény, hogy a guide-ok hülyét kaptak ettől a fotótól. Tehát Döme Gábor a cégünk tulajdonos és főnököm, ő szeret normális képeket készíteni. Nagyon sok helyen, egyébként a legtöbb átlag ember nem tudja használni a telefont. Ott van a kezébe egy tökéletes eszköz, amivel gyönyörű képeket lehet csinálni, és csinál ilyen ocsmány képeket, amit nem raknak ki a falára. Gábor meg mindig azt mondja, hogy olyan képet kell készíteni, amit büszkén kiraksz a falodra, hogy ezt megfogtam és elengedtem, nem vertük agyon, elengedtük. Aha. És mondtuk a guide-nak, hogy na, ilyen ölben tartós kép, mondták, hogy kizárt. Hát próbáljuk már meg, nem lehet, nem bírjuk felemelni. És akkor mondtuk, hogy várj meg a hullám megemeli alatt, alábújunk, felhúzzuk a combunkra, ez kész.
2: Tehát, és közben ezt így türelmesen várta a
4: Az ott van egy kicsi öbölbe van előttünk, tehát ott már addigra elfárad szerencsére. És megemeltük, elkészült a fotó, csak aztán előfordult az, hogy kicsúszott a kezükből, mert egy hullám kicsapta a kezükből a halat. Én ott állok, egyensúlyozok egy sziklán, kamerával a kezembe, és ordítanak a gárjuk, azonnal menjek ki a vízbe, vízből, mondom. Nem tudok kimenni, mert bárhova lelépek, lehet ott van a jószág alattam, és akkor... esetleg tényleg.
2: De hál' Istennek nem volt ilyen.
4: Most nem volt ilyen gond.
2: Volt már olyan, hogy veszélyes helyzetbe kerültél mondjuk egy hal miatt, tehát hogy ő támadott rád, vagy egy vízi élőlény miatt, ami rád támadt, vagy rátok támadt a stábra?
4: Általában azért próbálom nagyon észszel kezelni ezeket a halakat, hiszen ez veszélyes. Tehát mindent elkövetünk annak érdekében, hogy baleset ne legyen, de csak azért, mert annyira messze van sokszor a segítség, hogy nincs esélyed. Tehát küldtem át neked most Brazíliából fotót aligátorról, az, hogyha megharap, akkor mehetsz.
2: Hát ott ölelgetted, fogtad őt a nyakát, mint aki puszit akar neki, ami kb.
4: Én mondtam, hogy mondom, olyan kép volt. Emeljük már fel, hogy nem, legyen lenne a hátsó két láb, legyen lenne meg a farka része, és akkor így eltartva a fotó. Mosoly, aztán gyorsan el is engedtük, sértetlenül elúszott, de annyira messze van a segítség, hogy nincs esélyed, hogy eljussál odáig. Tehát Szibériában 3-400 kilométer volt a lakott terület. Itt most ilyen 2-300 biztos, de 6 órát autóztunk a legközelebbi nagyvárosból idáig, hogy eljussunk ide a dzsungelnek, és onnan még oda mentünk hajóval. Tehát ezért kell nagyon óvatosnak lenni, mert sok helyen van.
2: Na hát a filmjeidet, illetve azokat, amelyeket te közreműködéssel készítettetek, azt azért a Haldorádon vissza lehet nézni, vagy meg lehet nézni, úgyhogy azok, akik ennyire fanatikusak és ennyire őrültek, annyi mindenről tudnánk még beszélni, de azért egy búcsú jó tanácsot mondjunk gyorsan azoknak, akik nyári nyaralásukon a tengerpart mellett vannak, hogy kell-e félniük, kell-e tartaniuk mondjuk cápától, vagy bármilyen haltámadástól.
4: Hát attól függ, merre mennek. Tehát Dél-Afrikánál azt mondom, hogy kell cápára veszély, a parton tele van cápakittekkel, tehát ilyen elsősegélydobozokkal végigrakva mindenütt a strandok, de mondjuk szerintem, hogy Horvátországban sokkal inkább ezektől van valami mérgező hal, most nem tudom a nevét, amivel észnék kell lenni, vagy a kúpos csiga, ami szintén mérgező, azt ne buzeráljuk. Tehát ezt mondom, hazai vizeknél meg a legnagyobbra növő veszedelmes ragadozónk az a harcsa. Én horgászok rá, tehát akarnék írni olyan cikket, hogy klökeljenek rá, ember méretű harcsát fogtak a Tiszából.
2: Amúgy van ilyen, mert 90 kilós harcsát az ilyen sima. Tehát azt...
4: Tudom, ma este jelenik meg egy filmünk, egy kis promót, akkor, amiben az új rekordomat fogom megmutatni, 236 centi.
2: Hát, hogy, aha, és az hány kiló volt?
4: Nem mértük, mert elengedtük, ja. De én olyan 90-95-re tippelem. Aha. Az pont annyi, hogyha felállsz és feltartod a kezedet, akkor ez körülbelül az a 230 környékére
2: érsz. Régebben éttermet csináltunk, és egyszer behoztak nekünk egy 92 kilós harcsát.
4: Hogy hát, értékesítésre?
2: Igen.
4: Full illegális. Nagyon jó.
2: Igen.
4: Gratulálok.
2: Nem vettük meg.
4: Nem nektek, hanem az eladónak. Nem adhatja el. Hazai nem lehet eladni ezeket. Tehát ezt egyébként Magyarországon ez dívik, de megfogják és agyonverik és eladják, hiszen ez valuta. Ez nagy pénz.
2: Igen. 92 kilós volt.
3: Úristen.
4: Most számolj
2: egy. Csak az, hogy feldolgozni.
4: Számolj egy 3, hogy legyen 5000 forint a filé, a 80%, vagy mondjuk a 60% a filé, akkor az hirtelennyibe egy komolyabb összeg.
2: Igen.
4: És ezért van fekete kereskedelme ezeknek a halaknak. Mi azt propagáljuk és azt támogatjuk, hogy vigyél haza egy fotót, mosolyog, és ez egy nemzeti kincs ez a hal, ezt vissza kell engedni a vízbe. Vigyél el egy 5 kilós, egy 8 kilóst, semmi gond nincs azzal. De ekkorát ne verj agyon.
2: Hát rengeteg nagyszerű élmény még Péterben marad, úgyhogy Takács Péter volt a vendégünk, a Haldorádó operatőre, rendezője, és persze hatalmas világjáró ebből az apropóból, hiszen a világ szinte minden egyes vízén volt már, vagy minden fajta vízén volt már, és vannak élményei, úgyhogy majd egy jó mi emberünk műsorban ezt fel is fogjuk együtt idézni. Köszönjük hogy itt voltál.
4: Köszönöm.
2: A pakutó meg ne féljetek, mert az egy is már szerintünk meghalt a Dunába.
4: Tuti.
2: Napi, mi pedig persze zenélünk tovább, aztán még jövünk programajánlóval és majd búcsúval is.

0: Na 9 óra 38 perc van, és egy gyors programajánló, szaladjunk végig egy-két percben, hogy milyen programok várhatók a térségben, Nyíregyházán, Debrecenben, és a két megye programja vajon mit kínál a hétvégére, meg mondjuk jövő hétre. Na, Mara?
1: Így van, Nyíregyházán szelektív szombat lesz egyébként, úgyhogy is a bikini koncert is lesz a Kossuth téren.
0: A szelektív szombat végén, záró akkordjaként, ugye?
1: Igen, igen, igen. Mindemellett ne feledkezzünk meg a gyereknapról sem, hiszen Nyíregyházán, Debrecenben mindenhol a gyerekeké lesz a központ, úgyhogy színpadi produkciók, óriás mesefigurák, Vidám Park, minden lesz mi szemszájnak ingere.
0: Nyíregyházán egyébként van a Kossuth téren is program, május 31-én, Bábszínház, mesediszkó és zenés-táncos bemutatók, viszont meg Vidám Manó koncert, viszont előtte a Kertvárosi Szabadidőparkban egyébként a Nyikse Streetball piknik, ami egyben gyermeknap is, családi és gyermeknap, úgyhogy oda is várják a fiatalokat. Na nézzük Debrecenben, mi újság?
1: Debrecenben is szét lehet majd nézni, egyébként lesz focikupa is, a nagymacsi gyermeknapi focikupa. Szintén ugye ott folytatódik a gyereknap tovább.
0: 14 óráig.
1: Igen.
0: Így van, aztán a Vidám Parkban is lesz gyermeknap, illetve az Agórában, az Agóra Tudományos Élményközpontban, és a Jósai Gyermeknap is kínál majd programokat Debrecenbe, a Demki Józsei Közösségi Házban. Aztán szintén a Lurkóliget, a Demki Ifjúsági Házban, az Ónodi Gyermeknap, szóval a Csokonai Teátrumban pedig Kacsó Pongrácz János Vitéze lesz, daljátékban 19 órától. Na, hát nagyszerű programok, jó gyermeknapozást kívánunk mindenkinek, erre koncentráljátok most a hétvégén, mi pedig arra, hogy még jövünk vissza egy búcsúra, a Tiesto dala, addig nálunk. La, la, la, la.

0: Why? Vagyis vajon miért? De megyünk, búcsúzkodunk, mert hogy 9:45 van, és már nem maradt más hátra, csak hogy mondjuk
1: eredményt
0: hirdessünk. Ez már most sorsoltál?
1: Igen, én már sorsoltam.
0: De ügyes vagy.
1: Köszönöm.
0: Jó van. Akkor
1: szeretem,
0: ezzel
1: mikor megdicsérsz.
0: Ugye? Hát ha van miért.
1: Csak olyan ritka.
0: De ha van, hát ha van miért, mondtam. Ezen volt hangsúly.
1: De
0: ha
1: az
0: van
1: motivál, miért. Ezt már megbeszéltem.
0: Ja, értem. Hát ha nincs miért, én meg indokolatlan, hogy ne csináljuk olyat, mert az egy hiú ábrán neked, hogy,
1: nem,
0: hogy
1: csak
0: jó
1: a
0: vagy.
1: Apróságokat, hogy... lehetnél jobb is.
0: Igen. Ez ugye elég jó volt. Ez
1: talán
0: így elég,
1: jó lesz. Kicsit jó.
0: Ha így megy, egyszer valamikor jó lesz.
1: Ez már bőven elég, köszönöm.
0: Na, alakul ez. Én is fejlődök, látod? Fejlődőképes vagyok a dicséretben. Jó, hát akkor, mert ugye az volt a reggel kérdése, hogy a férfiak vagy a nők dolgoznak többet, és az volt a kérdés, hogy ti hány éve dolgoztok, akit pedig Mara kisorsolt, a Cinema City páros mozi egyet, Polyákné Poroszkai Nikoletta.
1: Gratulálunk.
0: Gratulálunk neki. Még milyen hozzászólások voltak?
1: Nem? Rengeteg érkezett, úgyhogy lehetett csemegézni bőven.
0: Uh-huh. Hát igen, ez egy megosztó, minket is megosztott itt
1: meg,
0: korábban beszéltünk erről.
1: Megosztó.
0: Igen, aztán hát akkor a nők többet dolgoznak az ottani teendőket, de a munkahelyeket nézzük, akkor általában a férfiak többet dolgoznak években, és nagyon nehéz megmondani, sok helyen a férfi munka után és hétvégén is megy maszekolni, de a nők is munka után vezetik a háztartást. Szóval nehéz igazságot tenni. Ti magatok, kedves hallgatók, ti sem tudtok igazságot tenni ebbe. Úgy
1: de
0: látszik.
1: Talán nem is kell amúgy. A lényeg, hogy meglegyen utána a balansz, és akkor ahogyan fogalmaztál, mindenki utána egy kicsit hozza ki ebből a munkafáradtságból a másikat. A férfi a nőt, a nő a férfit.
0: Igen.
1: Szívesen. Igen. Ennyit tudtam hozzáadni. Dr. Gere Marian.
0: Dr. Gere Marian rendel majd legközelebb is. Gyorsan rámegyünk a reggel történéseire. Egy picit visszatekintünk az elmúlt pár órára, figyeljetek.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
1: De szeretnék férfi lenni.
0: Mert miért?
1: Hát 5-kor kell.
0: Én is, mert akkor csajozhatok.
1: Jó, hogy azt szeretnél.
0: Tehát én is férfi lenni.
1: Szóval, hogy 5-kor kellsz. Én 4-kor.
0: Igen?
1: Ahhoz, hogy úgy nézek ki így, ahogy most.
0: Tényleg?
1: És ezt hál' Istennek már nem látja.
0: De jól nézel ki. Tehát, hogy és 4-kor kell szemmiatt.
1: 4-kor kellek azért, hogy így nézek ki.
0: De figyelj, de nem mondták neked, hogy ez egy rádió. De és ma lehet, hogy felvétel se csinálunk.
1: Norbitól ezt rendszeresen megkapom, hogyha kiöltözök, hogy te figyelj már, amúgy nem tudod, hogy nem a tévében dolgozol. És mondtam, hogy de attól még
0: persze,
1: a
0: legyél magam, tudod, így van, ne Norbiról vegyél példát. Legyél egy kicsit igényesebb.
1: Gondoltam, kölcsönkérem a mellényit, de mindegy.
0: Szerinted, és ez a kérdésünk ma, a férfiak vagy a nők dolgoznak többet? Hogy 2006 óta dolgozom, szerintem a férfiak dolgoznak többet, írja Melinda.
3: Hát egy csomó fizikai munkának, gondolj bele, aki ott áll mondjuk egy overallban aszfaltozás mellett.
0: De én nem várom el a nőktől,
3: kint,
0: Laci, nem várom el a nőktől, hogy ők többet dolgozzanak.
3: Nem is
0: vagy
3: kell.
0: Ugyanannyit, azt sem várom el. Tehát hogy én azt várom el a nőktől, hogy dolgozhatnak kevesebbet, hiszen a munkabírásuk is lehet, hogy kevesebbet, meg ők legyenek mindig frissek, üdék, szólj hozzám arra nyugodtan, mert már csípőretett kézzel.
3: Köcsögállás, tudod? Ezt így hívják az erdélyek így hívják, hogy köcsögállás, amikor az asszony kint áll a ház előtt, és a kocsmából várja haza az urát, csípőretett kézzel, és akkor messziről olyan formája van, mint egy köcsögnek.
1: Tehát, igen, mert most eddig megfigyelő állásban voltam, most már átvettem a köcsögállást. Igen.
0: De jó, de figyelj már ide, de miért állsz így, amikor én azt mondom, hogy nem kell a nőknek annyit dolgozni. Hát ennek csak örülni.
3: Nem arra tette a csípőre, hanem amikor mondtad, hogy legyenek frissek, üdék.
1: Igen, ne dolgozzunk annyit. Akkor én itt
0: és nem az, hogy frissek ürék, ott félbe vágtam a mondatot, mert már csípőre tettem a kezem, és nem mertem folytatni, csak azért, hogy nekünk az hiányzik, hogy amikor hazaérünk, vagy ha nem is érünk haza, legyen kivel megosztani a problémánkat. Ja, már így mondod, ez szarul jött ki, bocsánat, ez rosszul jött ki. Tehát, hogy ez két dolog, tehát ha hazaérünk, ebből már nem fogok jól kijönni, otthon se. Tehát, hogyha hazaérünk,
3: de se érsz már haza.
0: Mire kanyarodunk rá, Mara? Segíts nekem.
1: Felvettem a köcsögállást.
0: Már megint?
3: Nem, lesetette, a zene alatt is így állt. Én nem merek szólalni azóta.
0: De most igen. Mi bajod vagy? Ja, igen, ott tartottunk.
1: Folytatjuk
0: a témát, amit nagyon belekapaszkodtál. Nem akarunk témát váltani?
3: Te már nem mész haza egyébként.
0: De már a nejem rám írt, hogy ne gyere haza.
1: Igen.
3: Ez a téma.
0: Jó, hogy ezt kitaláltam este.
1: Igen, ezt te találtad ki, úgyhogy igazából te voltál az, aki beleszaladt.
0: Na jó. Én beleszaladtam, igen.
1: Igen, de ezt nem folytatom.
0: Nyitott szája.
3: Kapja azt az ösztöndíjat.
0: A családügyi miniszteri pozíciót már leosztották ebben a gyorsan átalakuló rendszerben.
3: Vannak még ötletek.
0: De még egy, talán egy államtitkár helyettesi helyre betusz csúszni.
3: Az jobb is, egy helyettes államtitkár.
0: Egy helyettes államtitkár. Betusz csúszni, és ott ezekkel, amúgy is az államtitkárnak kellnek az ilyen ötleteket, szakmai ötleteket hozni, úgyhogy szerintem most már itt bütyökdíj után most már...
3: Igen, na, sportérfelelős helyettes államtitkár?
0: Az nagyon jó lenne.
3: Nem, tudod, mi szeretnék? Akkor már inkább olyan, hogy...
0: Én támogatom.
3: Oké, hogy el kell mennem ilyen rendezvényekre maximum megnyitni, ott állna olyan egy kis fogadás, és...
0: Az már az államtitkári, illetve a miniszteri szint az ollókezű Eduard, hogy vágod
3: a... helyettes államtitkárának a helyettese. Nem lehet?
0: Hát az már csicska.
3: Nem tudom már, hogy van, hogy az utolsó néhány év az még mindig ilyen duplán számít, vagy lehet ezt kérni.
0: Tényleg?
3: Igen, volt régen ilyen.
0: Meghúzom.
3: Hogy
0: Ildikó, fizetésemelés!
3: Magamnak!
0: Az annyira engem nem motivál, hogy mondjuk ingyen utazok a MÁV-on majd. Vagy
3: figyelj már, ott én kint láttam egy...
0: Nehogy felrögöd!
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
0: Lesz mit visszahallgatni, visszanézni, természetesen visszatudtok hallgatni sok mindent a mai beszélgetésekből is, hiszen beszéltünk arról, hogy leesett egy repülőgép ajtaja ide Rozsrétszőlő környékén, Nyíregyházán, ahol utána majd leszállást hajtott végre a nyíregyházi repülőtéren ez a magárepülőgép, és erről a nyíregyházi repülőtér vezetőjét kérdeztük, a Tréner Kft. Vezetőjét, Horváth Pétert, ezt is visszahallgathatjátok, illetve a Takács Péterrel folytatott fantasztikus beszélgetést, élményeket a pakuharról, hogy veszélyes-e a férfiak heréjére a Dunában, találkoztok vele, vagy nem, szóval ezekről is szó esett, szerintem érdekes beszélgetés volt, ezt is hallgassátok vissza, na meg sok mindent, érdekességeket, összefoglalót, szerintem ez így jó volt. Egyébként kellemes nyári idő lesz, egy koranyári idő lesz, én azt gondolom, 24 és 27 fok környékéig emelkedhet a hőmérő igonyszára, elszórtan zápor, zivatar, holnap egy kis BL-mérkőzés, vasárnap pedig gyermeknap, úgyhogy ez is vár, meg sok-sok szabadtéri rendezvény a vételkörzetünkben élőkre, úgyhogy használjátok ki az alkalmat, és természetesen a névnaposokat köszöntjük, a névnaposok pedig
1: Magdolnák,
0: és a születésnaposokat is külön, mindenkit puszilunk, tartsatok ki hétfőig, akkor újra lesz keltető. Ma itt volt Dankó Laci, Gere Mara
1: és Balogh Béla.
0: Ciao, sziasztok!
2: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
4: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét!

0: keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója, a nyíregyházi Korzó bevásárlóközpont. Korzó, minden nap találkozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben a NATO főtitkárával is tárgyalt. Ittas vezetés miatt folyik eljárás a Tisza párt 25 éves képviselője ellen, aki vállalja a felelősséget. Áramütés veszély miatt a BMW visszahívja néhány Debrecenben készült modelljét. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben, miután tárgyalt Mark Rutte NATO főtitkárral. A kormányfő bejegyzése szerint egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a koszovói békefenntartó misszió keretében, és megerősítette, hogy hazánk ismét megbízható partnere lesz a katonai szövetségnek. A felek emellett megvitatták a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs találkozó előkészületeit, amelynek középpontjában a védelmi beruházások növelése és a védelmi termelés fokozása áll majd. Megszavazta a Fidesz és a KDNP frakciója is a Tisza párt által benyújtott a képviselői tiszteletdíjak és juttatások 40%-os csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, hogy támogatnak minden olyan költségcsökkentést, amely nem veszélyezteti a parlamenti munka minőségét. A javaslat értelmében jelentősen szűkülnek a képviselői juttatások, az irodabérleti keret 52%-kal, a lakhatási támogatás pedig 31%-kal mérséklődik, miközben teljesen megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselők üzemanyag kerete. Ittas vezetés miatt folyik eljárás Varga Lőrinc Mihály, a Tisza párt 25 éves országgyűlési képviselője ellen, aki a közösségi oldalán ismerte el a felelősségét. A politikus leírta, hogy másfél éve egy rutin ellenőrzés során mutatott ki alkoholt a szervezetében a szonda. Varga hangsúlyozta, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, így meg fogja szavazni a saját mentelmi jogának kiadását és áll a jogi következmények elé. Áramütés veszély miatt globális visszahívást indított a BMW a Debrecenben készülő új generációs iX3-as elektromos modelljére, és ideiglenesen leállította a járművek átadását. A német közlekedési hatóság szerint világszerte 145 darab tavaly november és idén február között gyártott autó érintett a fedélzeti töltő elektronika hibájában, amely miatt feszültség kerülhet a karosszériára. Sérülés eddig nem történt, a gyártó a hibás alkatrészek cseréjével orvosolja a problémát. Modern mesterséges intelligenciával támogatott MR-készülékkel gazdagodott a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, amivel teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az országosan is egyedülálló komplex részlegen az ultrahang, a röntgen és a CT mellett mostantól az MR-vizsgálatok is helyben elérhetők, ami jelentősen felgyorsítja a folyamatokat és a gyorsaság miatt csökkentheti az altatásos vizsgálatok számát a 8 éven aluliaknál. Szabó Tamás klinikai igazgató kiemelte, hogy a berendezés az eddigi évi 400-450 vizsgálatnál is több gyermek és felnőtt onkológiai beteg diagnosztikáját teszi lehetővé a teljes régióban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében tökéletes kiránduló idő ígérkezik péntekre, hiszen egész nap a zavartalan napsütés határozza meg az időjárást. Csapadéktól nem kell tartani, ugyanakkor az északnyugati szél több felé megélénkül a nap folyamán. A legmelegebb órákban igazi nyárias, 22-27 fokos csúcsértékekre van kilátás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszi Marianna legfrissebbeket. 4,5 perccel 10 után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Hello mindenkinek, a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, jöhetnek az infók a folytatásban is, telefon SMS Viber 0620 316 3000, Lady Gaga, The Dead Dance, ezzel indul a péntek délelőtt.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

The Farben és a Jonatász. Ez volt tőlük a Supergirl, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Gyorsan rátekintünk az orvos meteorológiára. Viszont van egy nagyon-nagyon jó hírem, ugyanis fronthatás nem vesz igénybe a mai napon a szervezetünket. Na de hogy mi a helyzet időjárásunk szempontjából? Sok napsütésre számíthatunk a térségben, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést. A maximum pedig 24 fok körül alakul. Kinek hogy telik a péntek délelőtt? Mi a terv a hétvégére? Akár ezt is meg lehet nekem írni. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. David Guetta és Ember.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Jack Jones és Amerikai. Ez volt tőlük a Bertit Jugom. Az eső percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Rá is kanyarodunk egy picit az egészségünkre. Ugyanis hát azért hétfőn már beköszönt a hivatalos nyár, és hát ugye a nyár beköszöntével több olyan egészségügyi tényező van, amire érdemes tudatosan odafigyelni. Ebből hozok most például hármat. Az első a kiszáradás, ez ugye nem csak szomjúsággal jár, ugyanis sokan csak akkor isznak vizet, amikor már szomjasak, pedig a dehidratáció első jelei lehetnek a fejfájás, a fáradtság, a koncentráció csökkenés, vagy akár az ingerlékenység. Nyáron egyébként fokozottan az izzadás miatt gyorsabban veszít a szervezet folyadékot és ásványi anyagokat. A második ilyen a napsugárzás, ami a bőrt már rövid idő alatt is károsíthatja, ugyanis az UV-sugárzás nem leégést okozhat, hanem hosszú távon gyorsítja a bőr öregedését és növeli a bőrdaganat kialakulásának kockázatát is.

Legerősebb sugárzás általában 11 és 15 óra között van, viszont bármikor is vagyunk kint a napon, fényvédő használata, sapka, szemüveg és árnyék keresése. Na ezek azok, amik sokat számítanak. Aztán a harmadik, a hőség megterheli a szívet és a keringést. Ugyanis meleg időben a szervezetnek keményebben kell dolgoznia a testhűtésén. Emiatt gyakoribb lehet a vérnyomás ingadozás, a szívülés vagy akár a rosszullét, különösen időseknél, illetve sportolás közben. A nagyobb fizikai aktivitást érdemes a reggeli vagy akár az esti órákban elvégezni, hiszen azért olyankor még egy picit hűvösebb az ő. Ezek lettek volna tehát az én egészségügyi jó tanácsaim, de ha van neked is, akkor az is jöhet. Telefon SMS Viber 0620 313000. Mabel, Joel Corey, I wish. Ez szól most a péntek délelőtt.

Calvin Harris, és ez volt a Blessings az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 11 óra, ami azt jelenti, hogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen érkezik hozzám a stúdióba Kata, mert ugye május 29-ére péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, no meg, játszom a kedvenceinket, itt lesz például a következő órában velünk Dua Lipa. Visszautazunk majd egészen 2021-ig, jön a Glass Animals, ez lesz tőlük a Heatwaves.

0: ki a sorból, Dr. Béres Mangorájz, ilyen ott várok rád. Az óránkat pedig perceken belül indítom majd Olivia Dean-nel. Ez lesz tőle a Man I Need.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szia, az Aquaticumból hívunk. Óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a Debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is! Üdv, mi és a nyár! Aquaticum.hu.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
4: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
5: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Leszakadt egy Debrecenből felszállt magángép ajtaja Nyíregyháza felett. Szennyező anyagok jelenlétét mutatta ki egy vizsgálat a CATL nyomás próbájának zöld színű vizéből. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szennyező anyagok jelenlétét mutatta ki a CATL üzem május 5-i nyomás próbájának zöld színű vizéből vett mintában, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által elvégeztetett laborvizsgálat. Az eredmény ellentmond a korábbi hatósági és vállalati méréseknek, amelyek szerint a folyadék nem tartalmazott szennyeződést. Pap László polgármester a közgyűlésen kijelentette, hogy a város támogatja az egyesület kezdeményezését és szorgalmazza, hogy a környezetvédelmi hatóság tisztázza a vizsgálatok közötti különbségeket. Ehhez Debrecen a vízműl labor eredményeit is a civil szervezet rendelkezésére bocsátja, és a legszigorúbb szankciókat várja el a hatóságoktól, amennyiben bebizonyosodik a szabályszegés. Nyíregyháza mellett rozsdét szőlőnél egy szántóföldön találták meg annak a magánrepülőgépnek a vízkijárati ajtaját, amely csütörtökön délelőtt 11 óra körül szakadt lerepülés közben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett. Egy helyi lakos beszámolója szerint a körülbelül 4-5 kg-os alkatrész mindössze 50 méterre tőle zuhant le az égből. Egy Debrecenből Varsóba tartó kisgép pilótája az incidens után sikeres kényszerleszállást hajtott végre a nyíregyházi repülőtéren, így a fedélzet tartózkodó két ember sértetlenül vészelte át az esetet. A hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják a rendkívüli légi közlekedési esemény pontos körülményeit. Magyarország legbiztonságosabb vármegye székhelyének nevezte Debrecent Illés Tamás megbízott városi rendőrkapitány a közgyűlés csütörtöki ülésén, ahol elfogadták a kapitányság tavalyi beszámolóját. A jelentés szerint a regisztrált bűncselekmények száma 2901-ről 2599-re, a közterületi esetek száma pedig 828-ról 780-ra csökkent. A képviselők és az állampolgárok kérdéseire válaszolva a kapitány elmondta, hogy a külföldi futárokat folyamatosan ellenőrzik, a józsai driftelések miatt razziákat terveznek, a gyorshajtás ellen pedig trafiboxokkal is küzdenek. A közelmúltban történt Péterfia utcai tömegverekedés kapcsán Illés Tamás megjegyezte, hogy hamarabb intézkedhettek volna, ha a fiatalok videózás helyett a 112-es segélyhívót tárcsázzák, egyúttal bejelentette, hogy májustól június 28-áig fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el Debrecen teljes területére. Napokig terelő útvonalon közlekedik több debreceni autóbusz járat a hétvégén rendezendő Debrecen Drive járműipari seregszemle miatt. Május 29-e péntek üzemkezdéstől május 31-e vasárnap üzemzárásig a Nagyerdei körút egy szakaszát teljesen lezárják, ezért a 16-os, 22-es, 22Y-os, 24-es és a 24Y-os buszok módosított útvonalon szállítják az utasokat. A DKV ZRT tájékoztatása szerint a lezárás miatt megállóhely nem marad ki, a járatok azonban a terelő úton található egyéb megállókban nem állnak meg.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében tökéletes kiránduló idő ígérkezik péntekre, hiszen egész nap a zavartalan napsütés határozza meg az időjárást. Csapadéktól nem kell tartani, ugyanakkor az északnyugati szél többfelé megélénkül a nap folyamán. A legmelegebb órákban igazi nyárias, 22-27 fokos csúcsértékekre van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Marianna legfrissebbeket, 4:05 11 óra után, csak jó zene továbbra is itt a Sunshine-on. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert, a délelőtt utolsó óráját indítom meg, és jöhet az infódés, telefon SMS Viber 0620-316-3000, indulunk Olivia Dinnel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Hey, let's go!

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Sheeran. És ez volt tőle a Száz Izám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen május 29-ére péntekre is jósoltak a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet, jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A Kosnak egy családi beszélgetés most fontos felismeréseket hozhat, ez pedig segíthet abban, hogy ne egyedül cipelje a felelősséget, hanem együtt találjanak megoldásokat. A Bika számára a munka és a pénzügyek ma nagyobb hangsúlyt kapnak, de kerülje a gyors megoldásokat. Olyan projektekre mondjon igent, amelyek kiállják az idő próbáját. Az Ikrek ma legyen bátor, egy szokatlan megnyilvánulás akár áttörést is hozhat abban, hogy hogyan ismerik el a tehetségét. Kísérletezzen bátran! Kedves Rák, a baráti kapcsolatok ma erősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy könnyebbnek és derűsebbnek érezze az életét. Egy közös program, telefonhívás vagy üzenetváltás új lendületet, motivációt adhat önnek még a munkában is. Az oroszlán most egy váratlan meghívást vagy lehetőséget kaphat, amelyben vezető szerepet vállalhat egy közös kezdeményezésben. Az ötletei inspirálóan hatnak másokra, de ne vállalja magára egy személyben a felelősséget. A szűz ma gondolja át, hogy melyik apró folyamat viszi el feleslegesen az energiáit, és ha teheti, akkor azt inkább hagyja ki a napjából. A mérleg legyen válogatós azzal kapcsolatban, hogy kit enged be a köreibe. Sokan szeretnének kapcsolódni önhöz a pozitív energiája miatt, de vegye észre, ki az, aki csak sütkérezni akar a fényében, és nem együtt tolni önnel a szekeret. A Skorpió mondja most igent azokra a kalandokra, amelyek kilökik a komfortzónából. Minden egyes ugrás hozzájárul a nagyobb célok eléréséhez és önbizalma erősítéséhez. A nyilas egyik barátjának váratlan játékos ötlete támad, ez pedig feldobja a napját. Egy spontán program új szenvedélyt, örömöt vagy könnyedséget vihet a napjába. A Bak nézze át megtakarításait, vagy járjon utána új bevételi lehetőségeknek. Egy tudatos gyakorlati lépés erősítheti a kontrollérzetét, és hosszabb távon komolyabb pénzügyi fejlődéshez vezethet. A vízöntő pontosan tudja, hogy az élet nem csak feladatokból, hanem inspirációból és élvezetből áll. Ha azonban csak az újdonság varázsa hajtja, hamar félbehagyhat valamit, mielőtt valóban kibontakozhatna. A Halak hallgasson belső hangjára, ez nem csak anyagilag, hanem önbizalmában is megerősítheti. Ha azonban túl ködös marad a terve, könnyen összekeverheti a vágyat a valóban működő lehetőségekkel.

Alex és a Slab. Ez volt tőlük, amíg mindig, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánunk mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Most egy picit ütemet váltunk. Ugyanis érkezik 2026, hát valójában egyik legnagyobb slágere. A dal különlegessége, hogy a tech house és a keményebb techno stílusát keveri, na és most figyelj, méghozzá spanyol nyelvű vokállal. A refrénben a tú me tienes a loco loco contigo, ami magyarul azt jelenti, hogy megőrjítesz, téged szeretve, sokszor ismétlődik, ami nagyon gyorsan egyébként bele is ivódik az emberek fülébe, és ezzel valójában dallamtapadást okoz. Itt van tehát

0: A Mornáit az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok hamarosan dél, ami egyetlen egy dolgot jelent, hogy ismételten elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen 2 teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy jöhetnek az infók a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, délután pedig startolunk a Hertz egykori nagy felvételével, csak a Purple Disco Machine újra gondolásában. Ez a So Wonderful Life, íme az ízelítő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szia, az Aquaticumból hívunk, óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is! Üdv, mi és a nyár! Aquaticum.hu.
4: Kaparós sorsjegynapok a Grand Casinóban.
5: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand sorsjegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
4: Közel 5 millió forint összdíjazás.
5: Grand Casino 024,
4: a Debrecen Pláza földszintjén.
5: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
4: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
5: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
6: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban. Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek

0: Biztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szennyező anyagok jelenlétét mutatta ki egy vizsgálat a CATL nyomás próbájának zöld színű vizéből. Magyarország legbiztonságosabb vármegye székhelyének nevezte Debrecent a megbízott városi rendőrkapitány. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 29-e péntek van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Napokig terelő útvonalon közlekedik több debreceni autóbuszjárat a hétvégén rendezendő Debrecen Drive járműipari seregszemle miatt. Május 29-e péntek üzemkezdéstől május 31-e vasárnap üzemzárásig a Nagyerdei körút egy szakaszát teljesen lezárják, ezért a 16-os, 22-es, 22Y-os, 24-es és a 24Y-os buszok módosított útvonalon szállítják az utasokat. A DKV ZRT tájékoztatása szerint a lezárás miatt megállóhely nem marad ki, a járatok azonban a terelő úton található egyéb megállókban nem állnak meg.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Szennyező anyagok jelenlétét mutatta ki a CATL üzem május 5-i nyomás próbájának zöld színű vizéből vett mintában a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által elvégeztetett laborvizsgálat. Az eredmény ellentmond a korábbi hatósági és vállalati méréseknek, amelyek szerint a folyadék nem tartalmazott szennyeződést. Pap László polgármester a közgyűlésen kijelentette, hogy a város támogatja az egyesület kezdeményezését és szorgalmazza, hogy a környezetvédelmi hatóság tisztázza a vizsgálatok közötti különbségeket. Ehhez Debrecen a vízműl labor eredményeit is a civil szervezet rendelkezésére bocsátja, és a legszigorúbb szankciókat várja el a hatóságoktól, amennyiben bebizonyosodik a szabályszegés. Fizetős formában kapott állami szintű ellátást egy debreceni férfi, aki 70 ezer forintot adott egy anyajegy gyors eltávolításáért. Az eset miatt pedig az egészségügyi miniszter felülvizsgálja az egyetemi magánszolgáltatók működését. Hegedűs Zsolt közölte, hogy a fizetős ellátások nem használhatják átláthatatlanul a közpénzből fenntartott kapacitásokat, és a beteg utakat egyértelműen el kell választani. A miniszter a várólistákra, a költségelszámolásra és az átláthatóságra fókuszál, rendelte el a vizsgálatot, mivel a jelenlegi rendszer a szakértők szerint is komoly etikai aggályokat vet fel. Magyarország legbiztonságosabb vármegye székhelyének nevezte Debrecent Illés Tamás megbízott városi rendőrkapitány a közgyűlés csütörtöki ülésén, ahol elfogadták a kapitányság tavalyi beszámolóját. A jelentés szerint a regisztrált bűncselekmények száma 2901-ről 2599-re, a közterületi esetek száma pedig 828-ról 780-ra csökkent. A képviselők és az állampolgárok kérdéseire válaszolva a kapitány elmondta, hogy a külföldi futárokat folyamatosan ellenőrzik, a józsai driftelések miatt razziákat terveznek, a gyorshajtás ellen pedig trafiboxokkal is küzdenek. A közelmúltban történt Péterfia utcai tömegverekedés kapcsán Illés Tamás megjegyezte, hogy hamarabb intézkedhettek volna, ha a fiatalok videózás helyett a 112-es segélyhívót tárcsázzák, egyúttal bejelentette, hogy májustól június 28-áig fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el Debrecen teljes területére. Modern mesterséges intelligenciával támogatott MR-készülékkel gazdagodott a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája, amivel teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az országosan is egyedülálló komplex részlegen az ultrahang, a röntgen és a CT mellett mostantól az MR-vizsgálatok is helyben elérhetők, ami jelentősen felgyorsítja a folyamatokat és a gyorsaság miatt csökkentheti az altatásos vizsgálatok számát a 8 éven aluliaknál. Szabó Tamás klinikai igazgató kiemelte, hogy a berendezés az eddigi évi 400-450 vizsgálatnál is több gyermek és felnőtt onkológiai beteg diagnosztikáját teszi lehetővé a teljes régióban. Még csak május van, de már megérkezett a nyári hőség, amit Hajdú-Biharban is több strandon tehetünk elviselhetővé. A Vármegye szabadtéri fürdő és strandja is sorra nyitnak meg, még Hajdú-Szoboszlón, Berettyóújfaluban és Kabán már május 1-től elindult a szezon. A debreceni akvatikum strandja május 29-től várja a fürdőzőket 15 medencével és csúszdákkal. Hajdú-Böszörményben és Püspökladányban már szintén fogadják a vendégeket a kinti részlegek. A Hajdú-Dorogi strandfürdőben június 1-ére, míg a debreceni Szusz Parkban szintén júniusra tervezik a nyitást. Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal óvják a meleg és a csapadék hiány miatt a városi növényzetet Debrecenben, ahol heti rendszerességgel mintegy 6000 fa csemetét locsolnak. A zöld területi osztály tájékoztatása szerint a száraz tél és a tavaszi aszály miatt már április 20-a óta folyamatosan öntözik a közterületeket. A belvárosban elültetett 1000 fa csemete tövéhez pedig speciális 50 és 100 literes zsákokat helyeztek ki, amelyekből 5-6 nap alatt csepeg le a víz. A szakemberek a kézi és a tartálykocsis locsolás mellett automata öntöző rendszerekkel is igyekeznek enyhíteni a talaj felső rétegeinek vízhiányát a parkokban és a virágágyásokban. Befejezték a debreceni Szent Anna utca egyik meghatározó helyi védettség alatt álló bérházának felújítását, amely az épített örökségfelújítási program első megszépült épülete. A csaknem 100 éves bérház közel 400 millió forintos rekonstrukciója során megújult a homlokzat, a tető, az emeleti nyílászárók, valamint a földszinti portál szerkezet. A beruházáshoz az önkormányzat 200 millió forintos támogatást biztosított. Pap László polgármester pedig kiemelte, hogy a városképi jelentőségű épületek megóvását célzó program a Svetics bérház és a Kossuth utca 11 szám alatti épület felújításával folytatódik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. 2022 után idén újra a bronzéremért küzdhet a Deac férfi futszál csapata az NB1-ben. 4 esztendővel ezelőtt az együttes nagy csatában legyűrte a Veszprémet, így felállhatott a dobogóra. Idén újra a bakonyiakkal találkoznak a játékosok. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc első meccse pénteken 18 óra 30 perckor kezdődik Veszprémben. A veszprémiek 2025-ben bajnokok lettek, ám ebben az évben lecsúsztak a döntőről, ami keserű pirula lehet nekik, bár a májusi kupagyőzelem gyógyír lehet a sebeikre. A floridai Brentonban rendezett kerekesszékes vívó világkupán Osmát Richard a Deac versenyzője kard egyéniben a 6. helyen végzett. Dávid László tanítványa a 32 között magabiztos 15-6-os győzelmet aratott a kolumbiai Alexander Tapasco felett, majd a 8. döntőben egy tájföldit múlt felül 15-13-ra. A 4. döntőben egy kínai sportoló következett, aki szorosasszóban 15-13-ra nyert, így Osmát Richard a 6. helyen zárta a viadalt. Két hete ért véget a 2025-26-os bajnoki sorozat a labdarúgó élvonalban, melyet a DVSC labdarúgó csapata a bronzérmes Pakssal azonos pontszámmal a 4. helyen zárt. A következő szezont illetően Bogdán Ádám sportigazgató elmondta, szeretnének stabilan az első 3-ban lenni. Cél, hogy ismét a nemzetközi kupaindulást jelentő helyen végezzen a Loki. Fontos, hogy maximálisan betartsák a fiatal szabályt és minél több ifjú tehetséget építsenek be a csapatba. A DVSC akkor volt sikeres, akkor nyert bajnokságot, amikor nagyban épített a fiatalokra. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Debrecen térségében tökéletes kiránduló idő ígérkezik péntekre, hiszen egész nap a zavartalan napsütés határozza meg az időjárást. Csapadéktól nem kell tartani, ugyanakkor az északnyugati szél több felé megélénkül a nap folyamán. A legmelegebb órákban igazi nyárias, 22-27 fokos csúcsértékekre van kilátás.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés is, kellemes délutánt. Akik az utakon töltik a délutánjukat, közlekednek, a szabályok betartására kérünk mindenkit. A közúti közlekedés szabályait a legmesszebb menőkig tartsák be, kedves autósok, közlekedők, na és persze kerékpárosok, gyalogosok, és akik a rollert használják közlekedési eszközként. Nagyon fontos, hogy a szabályokra lakotelten belül és lakotelten kívül nagy figyelemmel legyenek. Itt vannak a tavaszi munkálatok, rengeteg a mezőgazdasági gép Ebes határában, ma is többel találkozhatunk, sárga figyelmeztető jelzés használják. Viszont nagyon sok hajdudorog Hajdúhatház térségében a 4-es számú főútvonalat keresztezik. És Debrecen város belterületén tartanak a helyreállítások, amik a közművezetékekkel kapcsolatosak, útfelújítások, járdaépítések, szegélykövek rakása, illetve útburkolati jeleket is festettek ma több helyen Hajdúbihar vármegye területén. Nagy figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületen, kellő oldaltávolságot tartsanak a gépjármű vezetők, közlekedők, és a tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség, tudják menetidőhöz kötöttek. Vasúti átjárók, hidaknál, felüljáróknál nagyobb óvatossággal, körültekintéssel vezessenek, illetve a körforgalmakat úgy közelítsék meg, hogy akár időben meg is tudjanak állni. A gyalog átkelő helyeket párhuzamos haladásnál szintén körültekintően közelítsék meg, és a gyalogos forgalmat mindenhol segítsék. Köszönöm, további jó utat és balesetmentes szép napot!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Felix Jén és Sához. Ez volt tőlük a Walk With Me, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan egy óra, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy jöhetnek az infók a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, Damiano, David és Sajla pedig indítja a következő óránkat. Ez lesz a Talk To Me.
1: Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés, és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: A Fidesz tagadja a diplomata útlevelek kiadásával kapcsolatos kormányzati vádakat. Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal lóvják a növényzetet Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A Fidesz határozottan visszautasította a diplomata útlevelek kiadásával kapcsolatos kormányzati vádakat, és azt állítja, hogy az okmányok használata minden esetben törvényes volt. Az ellenzéki párt közleménye szerint az útlevelek emelkedő számát a 2010 után folyamatosan bővülő nemzetközi gazdasági és kulturális kapcsolatok indokolták. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára Velkei György László ugyanakkor korábban közölte, hogy Szijjártó Péter minisztersége alatt mintegy 1500 útlevelet adtak ki egyedi döntéssel, sokszor indokolatlanul, ezért a Tisza kormány közel 1000 okmány visszavonását kezdeményezte. Visszautasítja a kollektív megbélyegzést és a szakmát érintő politikai indulatokat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöksége a Tisza kormány átszervezési terveire reagálva. A szervezet közleménye szerint a hivatásrendet érő általánosító és maffiázó kijelentések indokolatlanul gyengítik a közbizalmat és torzítják a jogszerűen működő végrehajtók társadalmi megítélését. Bár az elnökség elismeri a Völner-Stadl ügy súlyosságát, hangsúlyozzák a személyes felelősség elvét a kollektív bűnösséggel szemben. A kormány a választási programjának megfelelően a kar megszüntetését, a végrehajtás állami kézbevételét és non-profittá alakítását, valamint a teljes rendszer átvilágítását tervezi. Magyarország legbiztonságosabb vármegye székhelyének nevezte Debrecen Illés Tamás megbízott városi rendőrkapitány a közgyűlés csütörtöki ülésén, ahol elfogadták a kapitányság tavalyi beszámolóját. A jelentés szerint a regisztrált bűncselekmények száma 2901-ről 2599-re, a közterületi esetek száma pedig 828-ról 780-ra csökkent. A képviselők és az állampolgárok kérdéseire válaszolva a kapitány elmondta, hogy a külföldi futárokat folyamatosan ellenőrzik, a józsai driftelések miatt razziákat terveznek, a gyorshajtás ellen pedig trafiboxokkal is küzdenek. A közelmúltban történt Péterfia utcai tömegverekedés kapcsán Illés Tamás megjegyezte, hogy hamarabb intézkedhettek volna, ha a fiatalok videózás helyett a 112-es segélyhívót tárcsázzák, egyúttal bejelentette, hogy májustól június 28-áig fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el Debrecen teljes területére. Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal lóvják a meleg és a csapadék hiány miatt a városi növényzetet Debrecenben, ahol heti rendszerességgel mintegy 6000 facsemetét locsolnak. A zöld területi osztály tájékoztatása szerint a száraz tél és a tavaszi aszály miatt már április 20-a óta folyamatosan öntözik a közterületeket. A belvárosban elültetett 1000 facsemete tövéhez pedig speciális 50 és 100 literes zsákokat helyeztek ki, amelyekből 5-6 nap alatt csepeg le a víz. A szakemberek a kézi és a tartálykocsis locsolás mellett automata öntöző rendszerekkel is igyekeznek enyhíteni a talaj felső rétegeinek vízhiányát a parkokban és a virágágyásokban.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében tökéletes kiránduló idő ígérkezik péntekre, hiszen egész nap a zavartalan napsütés határozza meg az időjárást. Csapadéktól nem kell tartani, ugyanakkor az északnyugati szél több felé megélénkül a nap folyamán. A legmelegebb órákban igazi nyárias, 22-27 fokos csúcsértékekre van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket, egy óra után is csak jó zene itt a 93.5-ön, no meg az utolsó óránkat indítjuk meg. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert, ebben az órában még jöhetnek az infók, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, indulunk Damiano Daviddel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norberttel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.
2: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
2: Zenei

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De szeretnék férfi lenni.
2: Mert miért?
1: Hát 5-kor kell.
2: Én is, mert én akkor csajozhatok.
1: Jó, hogy azt szeretnél.
2: Tehát én is férfi lenni.
1: Szóval, hogy 5-kor kellsz. Én 4-kor.
2: Igen?
1: Ahhoz, hogy úgy nézek ki így, ahogy most.
2: Tényleg?
1: És ezt hál' Istennek már jól látja.
2: De jól nézel ki. Tehát, hogy és 4-kor kellsz?
1: 4-kor kellek azért, hogy így nézek ki.
2: De figyelj, de nem mondták neked, hogy ez egy rádió. De és ma lehet, hogy felvételt se csinálunk.
1: Norbitól ezt rendszeresen megkapom, hogyha kiöltözök. Te figyelj már, amúgy nem tudod, hogy nem a tévében dolgozol. És mondtam, hogy de attól még
2: persze, a legyél magad, tudod, így van, hogy... ne Norbiról vegyél példát. Legyél egy kicsit igényesebb.
1: Gondoltam, kölcsön kérem a mellényét, de mindegy.
2: Szerinted, és ez a kérdésünk ma, a férfiak vagy a nők dolgoznak többet? Hogy 2006 óta dolgozom, szerintem a férfiak dolgoznak többet, írja Melinda.
3: Hát egy csomó fizikai munkán, de gondolj bele, aki ott áll mondjuk egy overallban aszfaltozás mellett.
2: De én nem várom el a nőktől, kint, Laci, nem várom el a nőktől, hogy ők többet dolgozzanak.
3: Nem is.
2: Vagy
3: kell.
2: Ugyanannyit, azt sem várom el. Tehát, hogy én azt várom el a nőktől, hogy dolgozhatnak kevesebbet, hiszen a munkabírásuk is lehet, hogy kevesebbet, meg ők legyenek mindig frissek, üdék, szólj hozzám arra nyugodtan, mert már csípőretet kézzel.
3: Tudod? Ez így hívják, hívják, hogy köcsögállás, amikor az asszony kint áll a ház előtt, és a kocsmából várja haza az urát, csípőretet kézzel, és akkor messziről olyan formája van, mint egy köcsögnek.
1: Tehát, igen, mert most eddig megfigyelő állásban voltam, most már átvettem a köcsögállást.
2: Igen. De jó, de figyelj már ide, de miért állsz így, amikor én azt mondom, hogy nem kell a nőknek annyit dolgozni. Hát ennek csak örülni.
3: Nem arra tette a csípőre, hanem amikor mondtad, hogy legyenek frissek, üdék.
1: Igen, ne dolgozzunk annyit, akkor én itt.
2: És nem az, hogy frissek, üdék, ott félbe vágtam a mondatot, mert már csípőre tettem a kezem, és nem mertem folytatni, csak azért, hogy nekünk az hiányzik, hogy amikor hazaérünk, vagy ha nem is érünk haza, legyen kivel megosztani a problémánkat. Ja, mert így mondod, ez szarul jött ki, bocsánat. Ez rosszul jött ki. Tehát, hogy ez két dolog. Tehát, ha hazaérünk, ebben már nem fogok jól kijönni, otthon se. Tehát, hogyha hazaérünk...
3: De se érsz már haza.
2: Mire kanyarodunk rá, Mara? Segíts nekem.
1: Elvettem a köcsögállást.
2: Már megint?
3: Nem, lesetette, a zene alatt is így állt. Én nem merek szólalni azóta.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Szereted, ha az életed fűszeres, de a gyomrod a békés megoldások híve? Akkor május 31-én irány a Debreceni Pásti utca. Kóstolj bele a kóser konyhába. A Sóletből van vegán és gluténmentes is, úgyhogy nincs kifogás. Egyél egy jót, és nézd meg Stály Juditék Flódi Színházát. Ott találkozunk. Ha rajongsz az élő zenéért, május 26-a és 31-e között a Debreceni Zsidó Kulturális Napok és Utcafesztiválon a helyed. A nagyváradi klezmertől az Anima Sound Systemig minden lesz, ami megmozgat, sőt, vasárnap még a Dixieland és a jazz is az utcára költözik. Hozd a tánccipőd, a többit mi adjuk.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

Marshmallow, Pink és Sting hármasa. Ez volt tőlük a Dreaming az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 2 óra, úgyhogy én nekem most már át kell adnom majd a terepet a délután kivételesen házi asszonyának, ugyanis jön hozzátok Gere Mara, és vele fogjátok eltölteni az elkövetkezendő 4 órát. Én viszont holnap majd délután 2 órakor várok majd ismételten mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Jön Szakács Gergő, ez pedig a Képtelen. Glasz Norbert vagyok. Szia!

0: Café a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szia, az Aquaticumból hívunk, óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is! Üdv, mi és a nyár! Aquaticum.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Gyermekotthoni razzia, 5 embert elfogtak, rendszer szintű eltusolás is történhetett. Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben a NATO főtitkárával is tárgyalt. A Fidesz tagadja a diplomata útlevelek kiadásával kapcsolatos kormányzati vádakat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben, miután tárgyalt Mark Rutte NATO főtitkárral. A kormányfő bejegyzése szerint egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a koszovói békefenntartó misszió keretében, és megerősítette, hogy hazánk ismét megbízható partnere lesz a katonai szövetségnek. A felek emellett megvitatták a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs találkozó előkészületeit, amelynek középpontjában a védelmi beruházások növelése és a védelmi termelés fokozása áll majd. 14 helyszínen tartott házkutatást és 5 embert fogott el a rendőrség, miután 2 éves nyomozás során állami és egyházi gyermekotthonokban történt súlyos bántalmazásokat és hivatali eltusolásokat tártak fel. A Tisztító Tűz nevű műveletben a terrorelhárítási központ is részt vett, a nyomozók pedig legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény ügyében gyanúsították meg a gondozókat és az intézményvezetőket. A Fidesz határozottan visszautasította a diplomata útlevelek kiadásával kapcsolatos kormányzati vádakat, és azt állítja, hogy az okmányok használata minden esetben törvényes volt. Az ellenzéki párt közleménye szerint az útlevelek emelkedő számát a 2010 után folyamatosan bővülő nemzetközi gazdasági és kulturális kapcsolatok indokolták. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára Velkei György László ugyanakkor korábban közölte, hogy Szijjártó Péter minisztersége alatt mint egy 1500 útlevelet adtak ki egyedi döntéssel, sokszor indokolatlanul, ezért a Tisza kormány közel 1000 okmány visszavonását kezdeményezte. Visszautasítja a kollektív megbélyegzést és a szakmát érintő politikai indulatokat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöksége a Tisza kormány átszervezési terveire reagálva. A szervezet közleménye szerint a hivatásrendet érő általánosító és maffiázó kijelentések indokolatlanul gyengítik a közbizalmat és torzítják a jogszerűen működő végrehajtók társadalmi megítélését. Bár az elnökség elismeri a Völner-Stadl ügy súlyosságát, hangsúlyozzák a személyes felelősség elvét a kollektív bűnösséggel szemben. A kormány a választási programjának megfelelően a kar megszüntetését, a végrehajtás állami kézbevételét és non-profittá alakítását, valamint a teljes rendszer átvilágítását tervezi. Azonnali hatállyal felmondta a Népszava nyomtatási és terjesztési szerződését a MediaWorks tulajdonában álló vállalat, így a Napilap pénteki száma már nem jelenhetett meg. A kiadó elismerte, hogy jelentős tartozást halmoztak fel a monopol helyzetben lévő cég felé, de a lépést politikai indítatású ellenséges döntésnek tartják. A 153 éves baloldali újság nyomtatott formában a csőd szélére került, ezért a szerkesztőség az online felületeken folytatja a munkát, és az olvasók támogatását kéri a túléléshez.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, így csapadék ma sem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben pedig 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Mariannának nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. 2 óra után 4 perccel Makondorrali helyett töltsd velem a Sunshine délutánt, én hozom a legtutibb infókat és a térség ritmusát is. Benzombonnal és a Mystical Magical-lel kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: My name is Benson Boone.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első, hogy kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Ha péntek, akkor a 2023-as év hangulata jellemző rá némi köddel, erős intuícióval, egyeseknél romantikával fűszerezve, hiszen Yin víz nyúl és startnap van. Az összeszedettség nem lesz alapbeállítás a nap folyamán, így mielőtt elindulsz bárhová, szállj rá időt, hogy átnézd, minden nálad van-e. Nem fogsz meglepődni, ha megállsz a szoba közepén, hogy mit is keresel pontosan. Egyáltalán hogyan kerültél a szoba közepére? De a nyúl kreatív, mindent is megoldasz, legfeljebb kicsit másképp. Ha valamiben döntened kell, akkor ide kevés lesz a józanész. Menj inkább a megérzéseid és a hangulataid után, az lesz most a befutó. Intézz el minden fontos dolgot, mert hétvégére kicsit megreked a csíjáramlás, ami nem kedvez a lendületnek. Ha mégis találsz valami fókuszt, akkor startolj el abba az irányba. Mi a józanékkel startolunk tovább, Avicii-vel és a Wake Me Up-al lüktetünk tovább a Sunshine-on.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Júgör után a Sunshine FM-en nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódása várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy részes zsákutca, munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyíriesnél. Továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, de ha az M3-as autópályára kanyarodnál, akkor jó, ha tudod, Budapest felé, Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek. A 227-es és a 225-ös kilométer között a belső sávot lezárták, csak a külső sáv járható. Szintén Budapest felé a 267-es jelű Máté szakaszát, már németi csomópont lehajtóágát is lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalomtól a 41-es és 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Viszont Debrecenben is megkezdődött a Harsona utca nagyfelületű útfelújítása, ami az időjárási viszonyoktól függően várhatóan néhány hétig tart majd. Széles Diana alpolgármester tájékoztatása szerint a beruházás ideje alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszon, az utcában működő vállalkozások kamionforgalma miatt az útburkolat az évek során súlyosan tönkrement, a teljes rendbetétellel pedig a biztonságosabb közlekedést kívánja biztosítani az önkormányzat, ezért a sofőröket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel és ideiglenes jelzéseknek megfelelően vezessenek. De a Harsona utca mellett több utcán is útfelújítási munkálatok okoznak sebességkorlátozást, valamint útszűkületet is. Gondolok itt a Halastó utcára, Fekete István utcára, Zöld utcára és a Kolónia utcára is. Tájékozódj indulás előtt és légy türelmes, ha beleszaladsz egy felújítás alatt álló szakaszba. De ha teheted, akkor kerüld el. Nagyon fontos, hogy segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz az úton, oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé BB Rexát és a New Religion-t játszom neked.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

Harry Styles után már el is érkeztünk a Sunshine délután első órájának a végéhez, viszont a következő órában is várlak majd vissza, de elbúcsúztatom ezt az órát Bruno Mars-szal, aki az egyik legismertebb amerikai pop és R&B énekes. 2026-ban jelent meg új albuma, közel 10 évvel az előző szóló lemeze után. Az album legismertebb dala az I Just Might, amely több országban is listavezető lett, jelenleg a The Romantic Tour világturnéján lép fel Európában és Észak-Amerikában. Ezzel a dallal zárok most, a reklámot és a legfrissebb híreket követve. Vissza is térek, számítok rád!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
3: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
4: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
3: Közel 5 millió forint összdíjazás.
4: Grand Casino 024.
3: A Debrecen Pláza földszintjén.
4: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
3: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
4: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény!
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
9: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
9: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
10: 6000 milliárd forint feloldását jelentette be Ursula von der Leyen és Magyar Péter. Gyakorlatilag kiürítette az állam a szerencsejáték ZRT-t. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
10: Brüsszeli találkozójukon 10 milliárd eurónyi uniós forrás feloldását jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök. A felek politikai megállapodást írtak alá az előző kormány idején zárolt pénzekről, amelynek köszönhetően 4,2 millió euró kohéziós forrás szabadul fel, az alapítványi egyetemi rendszer átalakításával pedig a magyar diákok szeptembertől visszatérhetnek az Erasmus programba. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az új kabinet rendkívül gyors jogállamisági reformjait, köztük az Európai Ügyészséghez való hivatalos csatlakozási kérelem benyújtását. Gyakorlatilag kiürítette az állam a szerencsejáték ZRT-t, miután Nagy Márton mindössze 3 nappal a választások előtt 52 milliárd forint osztalék kivonásáról döntött. Az Orbán kormány intézkedése értelmében a Nemzeti Lottó cég teljes tavalyi 49,1 milliárd forintos profitja mellett még a korábbi eredménytartalékot is kisöplik az államkasszába. Bár a vállalat azzal védekezik, hogy a döntés megfelel a tulajdonosi elvárásoknak. A szerencsejáték vállalat az osztalékot két részletben fizeti be az államkasszába, 26 milliárd forintot június 30-áig, további 26 milliárdot pedig október 31-éig kell kifizetniük. Egyre erősebb ellenállás kíséri a polgármesteri bérek tervezett csökkentését. A kis települések vezetői szerint ugyanis a kormányzati lépés alapjaiban értékelné le a munkájukat. A Somogyi Alsóbogát első embere Süle Tibor levélben fordult a térség országgyűlési képviselőjéhez, hangsúlyozva, hogy a kisfalvak vezetőinek felelőssége jelentős, és a bérvágással kevesebbet keresnének a saját beosztottjaiknál. A települési önkormányzatok országos szövetsége szintén átgondolatlannak nevezte a javaslatot, ezért az önkormányzati érdekszervezetek azonnali egyeztetéseket és a fizetések csökkentése helyett inkább azok befagyasztását szorgalmazzák. Július közepétől augusztus végéig hétvégente sétáló övezetté alakítják a Debreceni Piac utca újabb szakaszát a Kossuth és az Arany János utca között. Pap László polgármester bejelentése szerint a területre péntek estétől vasárnap estéig autóval tilos lesz behajtani. Az érintett övezetet 9000 növénnyel és új programokkal teszik vonzóbbá, és a tapasztalatok alapján döntenek arról, hogy a jövőben állandósítsák-e az autómentességet. Focikupával, traktormustrával és a Nagyerdei Kultúrparkban segítőkutya bemutatóval, valamint bűvészműsorral várja a legkisebbeket a Debreceni Gyereknapi Programsorozat szombati kínálata. Az Agóra Tudományos Élményközpontban planetáriumi vetítésekkel és robotikával készülnek, miközben Józsán állatsimogató és kutyás bemutató szórakoztatja a családokat. Az ifjúsági házban Pepe Manó gyerekkoncertje adja a jó hangulatot, a nap folyamán ráadásul gyereknapi dzsungel túra elnevezéssel tematikus villamos is közlekedik a városban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
10: Debrecen térségében változékony időre van kilátás, szombaton a több órás napsütést ugyanis felhő átvonulások zavarják, amelyekből délután és este zápor esetleg zivatar is kipattanhat. A légmozgás élénk többfelé erős lesz, napközben egészen 31 fokig emelkedhet a hőmérséklet, ám a csapadék érkezésével hirtelen jelentős lehűlés következhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: 3, 2, 1. A legfrissebb híreket követve 3 óra után 4 perccel már a Sunshine délután második órájába lépünk bele. Ebben az órában is hozom a jó zenéket, és még horoszkópozni is fogunk. De az órát előtte megkezdem Ed Sheeran-nel és a Sefferrel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

Be Mine, ez szólt az imént a Sunshine délutánban, hiszen csak jó zene szól nálunk. El is érkeztünk a kódjátékunkhoz, és én pedig megosztom a mai nyerőszámot. Ha szerepel a 29-es a telefonszámodban, akkor küld el SMS-ben vagy Viberen a kód szót, és már is eséllyel indulsz az Ossis Burger Sunshine menüjéért. Tehát még egyszer a mai nyerőszám a 29-es. Várom az üziket a 0620-316-3000-es számra. A következő percekben pedig Lost Frequencies-szel a belga DJ és producerrel megyünk tovább, aki az elektronikus zene egyik legismertebb alakja. 2026-ban is aktívan turnézik, többek között a Tomorrowland-en, Ibizán és amerikai fesztiválokon lép fel. Legfrissebb dalai közé tartozik a Dance in the Sunlight és a Love is the Only Thing. Jelenleg több mint 36 millió havi streaming hallgatója van. Remélem, hogy te is nagyon szereted őt, én kifejezetten oda vagyok érte. Lost Frequencies, Head Down, vele megyünk tovább a Sunshine-on.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Most fontos felismeréseket hozhat, ez pedig segíthet abban, hogy ne egyedül cipelje a felelősséget, hanem együtt találjanak megoldásokat. A Bika számára a munka és a pénzügyek ma nagyobb hangsúlyt kapnak, de kerülje a gyors megoldásokat. Olyan projektekre mondjon igent, amelyek kiállják az idő próbáját. Az ikrek ma legyen bátor, egy szokatlan megnyilvánulás akár áttörést is hozhat abban, hogy hogyan ismerik el a tehetségét. Kísérletezzen bátran! Kedves rák, a baráti kapcsolatok ma erősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy könnyebbnek és derűsebbnek érezze az életét. Egy közös program, telefonhívás vagy üzenetváltás új lendületet, motivációt adhat önnek még a munkában is. Az oroszlán most egy váratlan meghívást vagy lehetőséget kaphat, amelyben vezető szerepet vállalhat egy közös kezdeményezésben. Az ötletei inspirálóan hatnak másokra, de ne vállalja magára egy személyben a felelősséget. A szűz ma gondolja át, hogy melyik apró folyamat viszi el feleslegesen az energiáit, és ha teheti, akkor azt inkább hagyja ki a napjából. A mérleg legyen válogatós azzal kapcsolatban, hogy kit enged be a köreibe. Sokan szeretnének kapcsolódni önhöz a pozitív energiája miatt, de vegye észre, ki az, aki csak sütkérezni akar a fényében, és nem együtt tolni önnel a szekeret. A Skorpió mondja most igent azokra a kalandokra, amelyek kilökik a komfortzónából. Minden egyes ugrás hozzájárul a nagyobb célok eléréséhez és önbizalma erősítéséhez. A nyilas egyik barátjának váratlan játékos ötlete támad, ez pedig feldobja a napját. Egy spontán program új szenvedélyt, örömöt vagy könnyedséget vihet a napjába. A bak nézze át megtakarításait, vagy járjon utána új bevételi lehetőségeknek. Egy tudatos gyakorlati lépés erősítheti a kontrollérzetét, és hosszabb távon komolyabb pénzügyi fejlődéshez vezethet. A vízöntő pontosan tudja, hogy az élet nem csak feladatokból, hanem inspirációból és élvezetből áll. Ha azonban csak az újdonság varázsa hajtja, hamar félbehagyhat valamit, mielőtt valóban kibontakozhatna. A halak hallgasson belső hangjára, ez nem csak anyagilag, hanem önbizalmában is megerősítheti. Ha azonban túl ködös marad a terve, könnyen összekeverheti a vágyat a valóban működő lehetőségekkel.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont 2008-ba utazunk vissza az éteren keresztül Beyoncé-val és a Single Ladies-zel. Na, hogy a Sunshine-on. Sunshine FM Osztról.

0: pocket. Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajtok mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

A Sunshine délután fél idejét tapossuk, ami azt jelenti, hogy ideje kisorsolnom a mai kódjáték nyertesét. Sokan elküldtétek a kód szót SMS és Viber számunkra. A 29-es volt a mai nyerőszám, és aki nyert, az nem más, mint Tamás. Gratulálok neked, Tamás, tiéd az Ossis Burger Sunshine menüje. Aki nem nyert, ne csüggedjen, hétfőn is lesz játék. Most viszont egy pici PH érték, utána pedig jön Sipos Marianna a legfrissebb hírekkel. Hamarosan visszatérek.

0: még meg is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szia, az Aquaticumból hívunk. Óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is! Üdv, mi és a nyár! Aquaticum.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvégi csúcsforgalom az utakon, és igen nagy forgalommal kell számolni az M3-as autópályán a főváros fele. Azzal viszont számoljanak, akik a fővárosban veszik úti céljukat, hogy lényegesen nagyobb forgalom tereléssel kell számolni Budapest belterületén, elsőnek az M3-as bevezetőjén, illetve az Üllői úton, valamint a András úton és a város számos pontján Budapesten a BL döntővel kapcsolatosan. És nagy a forgalom pillanatnyilag a 4-es főútvonalon Debrecen, illetve Nyíregyháza között, valamint Nyíregyháza és Záhony között, ugyanis a határállomások fele ilyenkor lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni hétvégén. Ma több közúti közlekedési baleset történt a Vármegyék területén, több esetben helyszíneltek is intézkedtek a rendőrök, jelen pillanatban is több helyszínen tart a helyszínelés, illetve a műszaki mentés. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kiderült, hogy áll most a nyomozás az MNB-t érintő vagyonvesztés ügyében. Rendőrök állították elő K. Endrét, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. Visszaadnák a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál. Várat emeltek a lombkorona nélküli lombkorona sétány ügyében. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Közel 92 milliárd forint értékben foglalt le készpénzt és értékpapírokat a rendőrség a Magyar Nemzeti Bank alapítványait érintő pénzmosás gyanúja miatt folyó nyomozásban. A hatóságok eddig 97 szemét, 36 gazdasági társaságot és 11 magántőke alapot vontak a vizsgálat alá, valamint az elmúlt napokban több mint 10 terabájtnyi adatot és szervereket foglaltak le a razzia során. Bár gyanúsítás vagy kényszerintézkedés még nem történt, az ügyészség egy speciális szoftver segítségével elemzi a hatalmas iratanyagot. Rendőrök állították elő K. Endrét, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét, akit kényszerítés bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatnak ki. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a hatóságok kiterjedt adatgyűjtést végeztek, és felvételeket elemeztek az ügyben, amelynek jogi összetettsége miatt folyamatosan egyeztetnek a fővárosi főügyészséggel. A férfi ellen azért indult újabb eljárás, mert a gyanú szerint nyomást gyakorolt a sértett gyermekekre, hogy vonják vissza a korábbi igazgató elleni vallomásaikat. Visszaadnák a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter, kiemelve, hogy az iskola igazgató személye alapvetően meghatározza az intézmények légkörét és biztonságát. A miniszter a közösségi oldalán tudatta, hogy az augusztusban lejáró majdnem 450 intézmény vezetői megbízás kapcsán első lépésként már kikérte a tantestületek utólagos véleményét a döntések meghozatalához. A tárcavezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség Nyírmárton falva polgármestere és társa ellen, akik jogosulatlanul próbáltak meg több mint 64 millió forintos Európai Uniós és hazai támogatáshoz jutni egy lombkoronasétány megépítésére. A vád szerint a pályázat során nem versenyeztették az ajánlatokat, ráadásul az érintett erdőt időközben kivágták, így a beruházás alkalmatlanná vált a funkciójára. A hatóságok végül észlelték a szabálytalanságot és megtagadták a kifizetést. A két férfi ellen pedig költségvetési csalás kísérlete miatt indult eljárás. Útfelújítási munkálatok miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a 33-as főúton Debrecen térségében. A főút 99-es kilométerénél csatornázási munkák miatt lezárták a félútpályát, így irányonként csak egy-egy sáv járható. Emellett Debrecenben a Füredi út és a Szabó-Lőrinc utca kereszteződésének komplex fejlesztése miatt a 106-os és 107-es kilométer között mindkét irányban csak a belső sávot használhatják az autósok.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: De Debrecen térségében változékony időre van kilátás, szombaton a több órás napsütést ugyanis felhő átvonulások zavarják, amelyekből délután és este zápor esetleg zivatar is kipattanhat. A légmozgás élénk többfelé erős lesz, napközben egészen 31 fokig emelkedhet a hőmérséklet, ám a csapadék érkezésével hirtelen jelentős lehűlés következhet be.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sipos Mariannának nagyon köszönöm a híreket. 4 óra után 4 perccel tovább dübörög a Sunshine délután. Ebben az órában is várom az útinfókat, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0-20-316-3000. De kezdjük meg előtte az órát Lady Gagával és a The Dead Dance-el.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Szombaton tovább folytatódik a csökkenő tendencia a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében, az üzemanyagár változás szempontjából. A benzin bruttó 12 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 11 forinttal kerül majd kevesebbe holnaptól, ami azt jelenti, hogy ha nincsen magyar rendszámod, akkor a 95-ös benzin 674 forint per liter áron kapható, a gázolaj pedig 686 forint per liter áron. Viszont a védett árak maradnak, tehát 595 forint per liter áron tudsz benzint tankolni, gázolajat pedig 615 forint per liter áron. Hamarosan meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de én arra kérlek téged, hogyha bármit látsz, akkor tudod, 0620 316 3000. Most viszont a brazil DJ és producerrel, Alokkal megyünk tovább, aki a világ egyik legismertebb elektronikus zenei előadója. 2026-ban továbbra is a legnagyobb fesztiválokon lép fel, és új dala, a Dive Into Me nemrég jelent meg. Az év elején rekordot döntött egy riói szilveszteri fellépéssel, amit több mint 2,5 millió ember látott. Óriási számokat produkál a DJ, viszont a Summer's Back-et mi sem tudjuk megunni, ezzel megyünk tovább a Sunshine.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod, most pedig nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódása várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy részes zsákutca, munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyíriesnél. Továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, de ha az M3-as autópályára kanyarodnál, akkor jó, ha tudod, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédőfalat építenek. A 227-es és a 225-ös kilométer között a belső sávot lezárták, csak a külső sáv járható. Szintén Budapest felé a 267-es jelű Máté Szalkasz-Szatmár németi csomópont lehajtóágát is lezárták. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalomtól a 41-es és 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Viszont Debrecenben is megkezdődött a Harsona utca nagyfelületű útfelújítása, ami az időjárási viszonyoktól függően várhatóan néhány hétig tart majd. Széles Diana alpolgármester tájékoztatása szerint a beruházás ideje alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszon, az utcában működő vállalkozások kamionforgalma miatt az útburkolat az évek során súlyosan tönkrement, a teljes rendbetétellel pedig a biztonságosabb közlekedést kívánja biztosítani az önkormányzat, ezért a sofőröket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel és ideiglenes jelzéseknek megfelelően vezessenek. De a Harsona utca mellett több utcán is útfelújítási munkálatok okoznak sebességkorlátozást, valamint útszűkületet is. Gondolok itt a Halastó utcára, Fekete István utcára, Zöld utcára és a Kolónia utcára is. Tájékozódj indulás előtt és légy türelmes, ha beleszaladsz egy felújítás alatt álló szakaszba. De ha teheted, akkor kerüld el. Továbbra is arra kérlek, segítsük együtt autós társainkat, ha bármit látsz az úton, oszd meg velem 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Lil Nas X-et, és a Star Walk-int játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

Becky G után a Sunshine délután harmadik órájának a végéhez érkeztünk. Időjárás szempontjából 22 Celsius fok van jelenleg térségünkben. Melegfronti jellegű tünetek is előfordulhatnak, úgyhogy kitartást a fejfájósoknak. Holnap még jobban le fog hűlni a hőmérséklet, csak, és ezt idézőjelben rakom, 21 Celsius fok lesz, záporra is kell majd számítani, valamint hideg front érkezik erős széllel. Viszont vasárnapra ismét felmelegedik az időjárás, 28 Celsius fok lesz, de közepesen felhős lesz az ég. Bízunk benne, hogy nem lesz eső, hiszen megrendezésre kerül a Nyíkse Streetball piknik a kertvárosi fitness parkban. Egy egész teljes nap, ami a kosárlabdáról szól. Ha kirándulást terveztél a hétvégére, dobj be egy esernyőt a táskádba. Taylor Swift-tel zárom ezt az órát, utána egy pici reklám, majd pedig Sipos Marianna jön a legfrissebb hírekkel. Számítok rád a Sunshine délután utolsó órájában is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk el többek között

0: akarod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
2: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
1: Közel 5 millió forint összdíjazás.
2: Grand Casino 024,
1: a Debrecen Pláza földszintjén.
2: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
2: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
3: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Gyermekotthoni razzia, 5 embert elfogtak, rendszer szintű eltusolás is történhetett. Közpénzből fizeti ki a kormány a Budapesti Bajnokok Ligája döntő kísérő rendezvényeinek elmaradt költségeit. Pénteken már nem jelent meg a Népszava. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 14 helyszínen tartott házkutatást és 5 embert fogott el a rendőrség, miután 2 éves nyomozás során állami és egyházi gyermekotthonokban történt súlyos bántalmazásokat és hivatali eltusolásokat tártak fel. A Tisztító Tűz nevű műveletben a terrorelhárítási központ is részt vett, a nyomozók pedig legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény ügyében gyanúsították meg a gondozókat és az intézményvezetőket. Közpénzből fizeti ki a kormány a Budapesti Bajnokok Ligája döntő kísérő rendezvényeinek elmaradt költségeit, miután a szervezéssel megbízott Láns csoport számláit a hatóságok zárolták. Balási Gyula cégcsoportja mindegy 300 millió forinttal tartozott a szurkolói zónák infrastruktúráját biztosító alvállalkozóknak, ami már a szombati sportesemény lebonyolítását veszélyeztette. A miniszterelnökség és a belügyminisztérium által átvállalt kifizetésekkel a kormány garantálja a rendezvény zavartalanságát, miközben a cégcsoport ellen költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás. Azonnali hatállyal felmondta a Népszava nyomtatási és terjesztési szerződését a MediaWorks tulajdonában álló vállalat, így a napilap pénteki száma már nem jelenhetett meg. A kiadó elismerte, hogy jelentős tartozást halmoztak fel a monopol helyzetben lévő cég felé, de a lépést politikai indíttatású ellenséges döntésnek tartják. A 153 éves baloldali újság nyomtatott formában a csőd szélére került, ezért a szerkesztőség az online felületeken folytatja a munkát, és az olvasók támogatását kéri a túléléshez. Napokig terelő útvonalon közlekedik több debreceni autóbuszjárat a hétvégén rendezendő Debrecen Drive járműipari seregszemle miatt. Május 29-e péntek üzemkezdéstől május 31-e vasárnap üzemzárásig a Nagyerdei körút egy szakaszát teljesen lezárják, ezért a 16-os, 22-es, 22Y-os, 24-es és a 24Y-os buszok módosított útvonalon szállítják az utasokat. A DKV ZRT tájékoztatása szerint a lezárás miatt megállóhely nem marad ki, a járatok azonban a terelő úton található egyéb megállókban nem állnak meg. Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal lóvják a meleg és a csapadék hiány miatt a városi növényzetet Debrecenben, ahol heti rendszerességgel mintegy 6000 fa csemetét locsolnak. A zöld területi osztály tájékoztatása szerint a száraz tél és a tavaszi aszály miatt már április 20-a óta folyamatosan öntözik a közterületeket. A belvárosban elültetett 1000 fa csemete tövéhez pedig speciális 50 és 100 literes zsákokat helyeztek ki, amelyekből 5-6 nap alatt csepeg le a víz. A szakember a kézi és a tartálykocsis locsolás mellett automata öntöző rendszerekkel is igyekeznek enyhíteni a talaj felső rétegeinek vízhiányát a parkokban és a virágágyásokban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében változékony időre van kilátás, szombaton a több órás napsütést ugyanis felhő átvonulások zavarják, amelyekből délután és este zápor esetleg zivatar is kipattanhat. A légmozgás élénk többfelé erős lesz, napközben egészen 31 fokig emelkedhet a hőmérséklet, ám a csapadék érkezésével hirtelen jelentős lehűlés következhet be.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Pénzügyi percekkel folytatjuk a Sunshine FM-en. Az a mai témánk, hogy bankkártya vagy készpénz, melyik a biztonságosabb és olcsóbb megoldás külföldön. Erről beszélgettünk a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével, Szabó Katalinnal.
3: Ma már nagyon kevés az az elfogadó hely, ahol nem lehet kártyával fizetni, nem véletlenül. A bankkártya mindig kéznél van, főleg digitalizált formában, legtöbbször díjmentes a vásárlás is, de ez pénzintézetenként, sőt akár számlánként is változhat. De ha bármi gond adódik, a tranzakció nyomon követhető, a kártya letiltható, az adott tranzakció akár meg is reklamálható az elfogadó helynél, vagy a pénzintézet közreműködésével is. Nem utolsó sorban nem kell nagyobb mennyiségű készpénzt magunknál tartani. Egy kevés készpénz nem árt, hogyha van nálunk, vagy ide a parkolásra, különösen, hogyha ismeretlen helyre megyünk, ahol nem biztos, hogy mindenhol van terminál, vagy elfogadják az adott kártyát, de az előre tervezett kiadásokat, vagy nagyobb tételeket célszerű kártyával fizetni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
4: A pénzügyi tippek után a Sunshine-on hallgassuk meg most közösen, miről csacsogtunk reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival a keltetőben. Ha nem szeretnél a reggeli jókedvről lemaradni, akkor ajánlom, hogy minden hétköznap 6-tól hangolódj ránk, hiszen a keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: De szeretnék férfi lenni.
5: Már miért?
4: Hát 5-kor kell.
5: Én is, mert akkor csajozhatok.
4: Jó, hogy azt szeretnél.
5: Tehát én is férfi lenni.
4: Szóval, hogy 5-kor kellsz. Én 4-kor.
5: Igen?
4: Ahhoz, hogy úgy nézek ki így, ahogy most.
5: Tényleg?
4: És ezt hál' Istennek már jól nem látja.
5: De jól nézel ki. Tehát, hogy és 4-kor kellsz?
4: 4-kor kellek azért, hogy így nézek ki.
5: De figyelj, de nem mondták neked, hogy ez egy rádió. De és ma lehet, hogy felvétel se csinálunk.
4: Norbitól ezt rendszeresen megkapom, hogyha kiöltözök. De figyelj már, amúgy nem tudod, hogy nem a tévében dolgozol. És mondtam, hogy de attól még
5: persze, a legyél magad, így van, ne Norbiról vegyél példát. Legyél egy kicsit igényesebb magaddal.
4: Gondoltam, kölcsön kérem a mellényit, de mindegy.
5: Szerinted, és ez a kérdésünk ma, a férfiak vagy a nők dolgoznak többet? Hogy 2006 óta dolgozom, szerintem a férfiak dolgoznak többet, írja Melinda.
6: Hát egy csomó fizikai munkának, gondolj bele, aki ott áll mondjuk egy overallban aszfaltozás mellett.
5: De én nem várom el a nőktől,
6: kint,
5: Laci, nem várom el a nőktől, hogy ők többet dolgozzanak.
6: Nem is.
5: Vagy ugyanannyit, azt sem várom el. Tehát hogy én azt várom el a nőktől, hogy dolgozhatnak kevesebbet, hiszen a munkabírásuk is lehet, hogy kevesebbet, meg ők legyenek mindig frissek, üdék, szólj hozzám arra nyugodtan, mert már csipőretet kézzel.
6: Köcsögállás, tudod? Ezt így hívják az erdélyek így hívják, hogy köcsögállás, amikor az asszony kint áll a ház előtt, és a kocsmából várja haza az urát, csipőretet kézzel, és akkor messziről olyan formája van, mint egy köcsögnek.
4: Tehát, igen, mert most eddig megfigyelő állásban voltam, most már átvettem a köcsögállást. Igen.
5: De jó, de figyelj már ide, de miért állsz így, amikor én azt mondom, hogy nem kell a nőknek annyit dolgozni. Hát ennek csak örülni.
6: Nem arra tette a csípőre, hanem amikor mondtad, hogy legyenek frissek, üdék.
4: Igen, ne dolgozzunk annyit, akkor én itt.
5: És nem az, hogy frissek, üdék, ott félbe vágtam a mondatot, mert már csípőre tettem a kezem, és nem mertem folytatni, csak azért, hogy nekünk az hiányzik, hogy amikor hazaérünk, vagy ha nem is érünk haza, legyen kivel megosztani a problémánkat. Ja, már így mondom, ez szarul jött ki, bocsánat. Ez rosszul jött ki. Ez két dolog. Tehát ha hazaérünk, jó, ebben már nem fogok jól kijönni, otthon se. Tehát, hogyha hazaérünk.
6: Te se érsz már haza.
5: Mire kanyarodunk rá, Mara? Segíts nekem.
4: Felvettem a köcsögállást.
5: Már megint?
6: Nem, lesetette, a zene alatt is így állt. Én nem merek szólalni azóta.

0: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Program lehetőség van bőven térségünkben, Kata pedig összegyűjtötte őket. Ha nincs ötleted, de szabadidőd igen, akkor fülelj, Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Aki azt hiszi, hogy a Báb Színház csak gyerekjáték, az még nem járt Sárd városában. Május 30-án a Vojtinában koporsó fedelek csattannak, és fekete humor árad a színpadról, ahol egy jövőbeli magyar kisváros rémhistóriája elevenedik meg, természetesen egy majdnem jó dalárdak kíséretében. Készüljetek, mert az eltűnt felnőttek utáni nyomozás garantáltan végkicsengéssel zárul a Kálvin téren. Ha rajongsz az élő zenéért, május 26-a és 31-e között a Debreceni Zsidókulturális Napok és Utcafesztiválon a helyed. A nagyváradi klezmertől az Anima Sound Systemig minden lesz, ami megmozgat, sőt, vasárnap még a Dixieland és a jazz is az utcára költözik. Hozd a tánccipőd, a többit mi adjuk.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programolja.

És már el is érkeztünk a Sunshine délután végéhez. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Záró már a mókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd vasárnap a Sunlight-ban 2-től 6-ig. Hétfőn pedig már Kondor Roli vár titeket a Sunshine délutánban, viszont most 6 óra lesz, úgyhogy jön Roli a 2 órás élő kívánság műsorral. Kér tőle kedvenced 0620 316 3000. Nagyon fontos, hogy kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is, de ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép estét és szép hétvégét kívánok neked. Búcsúzóul játszom neked Alan Walkertől a Better Off-ot. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Vitézi Dávid újra elérhetővé tette a vonatok valós idejű mozdonykövető rendszerét. Ausztriában

0: részéről döntött a kormány. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Ausztriából jött, oda menjen vissza, jelentette ki Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki az osztrák bányákból származó aszbesztel szennyezett kőzet ügyében a szennyező fizetelv alapján több mint 10 milliárdos kár megtérítését és a veszélyes anyag visszaszállítását követeli. A kormány a zéró tolerancia jegyében vizsgálatot indított a közvetítő kereskedők felelősségének megállapítására, miközben egy osztrák-magyar vegyes bizottság is megkezdte a munkát a helyzet kezelésére. A porzás csökkentése érdekében a miniszter az önkormányzatok szerepvállalását is sürgeti, mivel egyedül Szombathelyen több mint 100 000 tonna szennyezett követ kell felszedni, elszállítani és biztonságosan letárolni. Az utasokat nem átverni kell, hanem tájékoztatni, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, aki újra elérhetővé tette a vonatok valós idejű mozdony követő rendszerét, az EMIG-et. A MÁVA felületet még egy évvel ezelőtt a korábbi miniszter Lázár János döntése nyomán kapcsolta le, amit Vitézy a problémák eltitkolásaként értékelt, míg ő a nyitottság mellett foglalt állást a pünkösdi vasúti fennakadások után. A rendszer a korábbi túlterheléses támadások miatt egyelőre regisztráció után használható, de a tárcavezető már kérte a vasúttársaságot egy regisztráció nélkül működő megoldás kidolgozására, hangsúlyozva a teljes átláthatóság fontosságát. 100 000 forintos iskola kezdési támogatás előkészítéséről döntött a kormány a legfrissebb magyar közlönyben megjelent határozatával. A pénzügyi, az oktatás és a gyermekügyi, valamint a szociális és családügyi tárcának június 15-éig kell kidolgoznia a program részleteit, a finanszírozási forrásokat, valamint a jogosultak körét. A határozat értelmében a javaslat elkészítésekor kiemelten figyelembe kell venni az esélyegyenlőségi szempontokat, ami arra utal, hogy a támogatást célzottan a rászoruló családok kaphatják meg. A közoktatásban tanuló 1,2 millió diák közül a tervezett keretösszeg alapján várhatóan több mint a fele részesülhet a juttatásban. A Mi Hazánk mozgalom azt kezdeményezi, hogy a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak 40 év munkaviszony után, ahogyan erre jelenleg a nőknek van lehetőségük. A parlamenti vitában Dúró Dóra hangsúlyozta, a magyar férfiak várható élettartama és egészségben eltöltött évei jelentősen elmaradnak az uniós átlagtól. A javaslatra reagálva Magyar Péter azt mondta, hogy mindenben egyetért az indítvánnyal, és szerinte alkotmányellenes, hogy jelenleg csak a nők élhetnek ezzel a lehetőséggel. Hozzátette, a kormány a költségvetési helyzet felmérése után dönthet a bevezetés időpontjáról. Komoly szigorítás jön a műszaki vizsgán, amelynek keretében a jövőben a valós üzemanyagfogyasztást és a széndioxid kibocsátást is kiolvashatják a 2021 után forgalomba helyezett gépjárművekből. Az Európai Unió szabályozási tervezete szerint a fedélzeti fogyasztásmérővel felszerelt személygépkocsik és kisteherautók valós adatait anonimizált formában továbbítják az Európai Bizottsághoz, hogy ellenőrizzék a gyártók által megadott katalógus értékek és a valóság közötti eltéréseket. A módosítás különösen a hibrid és az elektromos járműveket érinti. Az ellenőrzési lista bővítése mellett pedig a jövőben a vezetőasszisztens rendszerek és a légzsákok működését is vizsgálni fogják a szakemberek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az angol font jegyzése az elmúlt napok csökkenése után tovább mérséklődött, az ára így jelenleg 409 forint alatt alakul, hasonlóan gyengült az euró is, már a 354 forintos szintet közelíti, az amerikai dollár ára szintén lejjebb húzott, valamivel 305 forint alatt maradt, kivételként egyedül a svájci frank mutatott enyhe drágulást, értéke jelenleg megközelíti a 389 forintot.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Megkezdődött a futsal NB1 döntője az Újpest és az A-Studio futsal Nyíregyháza között. Az első találkozót Budapesten rendezték, és az első félidő nem hozott gólt. Fordulás után viszont Hadnagy István révén vezetés szerzett a stúdió, és sokáig őrizte is előnyét, de végül egyenlítettek a lilák, így jöhetett a hosszabbítás. Több nyírségi szabálytalanságot könnyű síppal fújtak be a játékvezetők, és hamar összegyűlt az öt hiba. Ráadásban aztán a hatodik szabálytalanságot követően büntetőt rúghatott játszott az Újpest, melyet értékesített, és végül 2-1-re a hazaiak megnyerték a találkozót. Folytatás hétfőn Nyíregyházán, a sorozat 3 nyert meccsig tart. A floridai Brentonban rendezett kerekesszékes vívó világkupán Osmát Richard a Deac versenyzője kard egyéniben a 6. helyen végzett. Dávid László tanítványa a 32 között magabiztos 15-6-os győzelmet aratott a kolumbiai Alexander Tapasco felett, majd a 8. döntőben egy tájföldit múlt felül 15-13-ra. A 4. döntőben egy kínai sportoló következett, aki szoros asszóban 15-13-ra nyert, így Osmát Richard a 6. helyen zárta a viadalt. Június 18-án orvosi vizsgálattal és felméréssel indítja a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata, és a szakmai stáb már az első nap délutánján edzést is vezényel. A következő időszakban minden nap 2 tréning szerepel az edzésprogramban, majd 24-én edzőtáborba indul a keret Ausztriába. A tervek szerint június 27-én vívja az első felkészülési meccsét a Spari, melyet 30-án újabb követ, július 3-án indul vissza az együttes, és az edzőtábor utolsó napján is vár még egy meccs a fiúkra. Itt még szervezés alatt van, hogy kik lesznek az ellenfelek, és a pontos időpontok is később derülnek ki. Hazatérve a bajnoki rajt előtt további 3 edzőmérkőzést vív a Spari, július 8-án a Cigánd ellen, 11-én Mezőkövesden, és 18-án az ukrán élvonalba feljutó Bukovina Csernyovci ellen. A bajnokság a július 25-i hétvégén rajtol. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Szombaton gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora este és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes péntek estét kívánok mindenkinek, 6 óra után járunk. Indul a 2 órás élő esti kívánság műsorma velem Kondor Rolanddal, várom a zenei kéréseket, üzeneteket, 20-as 316 3000. Kezdünk elsőként a Never Walk Alone-nal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jó a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: John Newman, a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól a péntek esténkben. Hello mindenkinek, ez továbbra is a két órás esti kívánság műsor. Lehet üzenni, csörögni, itt a telefonszám hozzá.
1: Üzenj most 0620-316-3000.
2: Ja, barátnőnek szeretnék kérni egy dalt.
0: Michael Jackson nagy klasszikusa érkezik, hogy hívják a párodat?
2: Annának. Nagyon szeretem.
0: Michael Jackson, Billie Jean, Sunshine FM, két órás élő esti kívánság műsor.
2: Köszönöm.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. A választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

Phoenix Ian és Sehoz és a Walk With Me-n, ez a két órás élő este kívánság műsor a Sunshine FM-en, és Sandra üzenetével folytatjuk. Szia Roli, szeretnék kérni egy dalt a páromnak, Márknak. Üzenem neki, hogy ne bosszankodjon a mai nap miatt. Tudja, hogy nem úgy alakult minden, ahogy szerette volna. De holnap majd új nap kezdődik,

0: Klassz estét kívánok a Sunshine FM-mel, már is friss útinfókkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy a 38-ason Rakamaz és Nyíregyháza között aszfaltot marnak, emiatt a 18-as, valamint a 21-es kilométer között a forgalom félpályán halad. Valamint Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárót, a 30-as kilométernél lezertek a félútpályát, így érdemes majd körültekintően közlekedni. Valamint Debrecenben a Füredi úton a Szabó-Lőrinc utca kereszteződésének fejlesztése van ugyan most folyamatban, emiatt a 106-os, valamint a 107-es kilométer között mindkét irányba csak a belső sávjárható. Legyünk körültekintőek és vezessünk meg, fontoltam. A következő órában pedig pörög tovább a 2 órás esti 9-es műsor. Mutatom, hogy mivel kezdünk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Akár 50 millió eurós bevételt is hozhat Budapestnek a szombati Bajnokok Ligája döntő. Sajtóhírek szerint nagy számban helyezik át a javító intézetekben élő fiatalokat. Hivatalosan is bejelentették.

0: helyzetet fenntartani. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en!
0: Akár 50 millió eurós bevételt is hozhat Budapestnek a szombati Bajnokok Ligája döntő, miközben a kiemelt érdeklődés miatt drasztikus drágulás tapasztalható. Szondi Vanda kormány szóvivő bejelentett, hogy a főváros teljesen felkészült az eseményre, de a szállásárak a szokásos szint ötszörösére emelkedtek, a London-Budapest repülőjegyek pedig a tízszeresükre drágultak. Németh Viktória, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője kiemelte, hogy a korábbi londoni és müncheni döntők mintájára a szurkolói költések 35-40%-a szállásra, míg 30-35%-a a vendéglátásra irányul majd a hétvégén. Sajtóhírek szerint nagy számban helyezik át a javítóintézetekben élő fiatalokat a tanév kellős közepén, miközben a bezárt Szülő utcai intézet volt dolgozóit nem veszik fel máshova. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága közölte, hogy január 1-e óta Aszódról 9, Nagykanizsáról 23, Debrecenből pedig 38 fiatalt helyeztek át, a hatóság szerint szakmai és jogszabályi szempontok alapján. Az áthelyezések hátterében az áll, hogy a kormány tavaly decemberben a BVOP irányítása alá vonta a javítóintézeteket, a kiürített budapesti javítóintézet ingatlanát pedig márciusban 2,6 milliárd forintért elárverezték. Hivatalosan is bejelentették a 31. Budapest Pride felvonulás időpontját, amelyet június 27-én rendeznek meg a fővárosban. A szervezők a hatályos gyülekezési törvény előírásainak megfelelően már május 27-én bejelentették az eseményt a rendőrségen, és bíznak a hatóságok zavartalan együttműködésében. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy az Európai Unió bíróságának friss döntése jogsértőnek minősítette a korábbi korlátozó jogszabályokat, így a felvonulás idén is a láthatóság, az elfogadás és a gyülekezési szabadság melletti széleskörű társadalmi kiállásként valósulhat meg. A vármegye székhelyek közül Debrecenben és Nyíregyházán a legnehezebb egyedül albérletet fenntartani, ahol a lakbérek a nettó fizetések 44%-át is felemészték. Az ingatlan.com friss elemzése szerint bár a korábbi évekhez képest javult a megfizethetőség, a lakhatási költségek a rezsivel együtt továbbra is komoly terhet jelentenek a bérlőknek. Budapesten a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja az átlag kereset 41%-át viszi el, a legdrágábbnak számít a 5. kerületben pedig a 49%-ot is eléri ez az arány, miközben a szakértők szerint az egészséges szint az lenne, ha a jövedelem legfeljebb egyharmada menne lakhatásra.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de a csapadékgúcok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Csókolom, hello mindenkinek, Mariannának pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 7 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a péntek esti kívánságműsor, jöhetnek a zenei kérések, üzenetek 20-as 3-16-3000. Kezdünk elsőként a Talk to Me-vel, énekel elsőként Damiano David a Sunshine FM-en.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Seven Empire Buraim is a látható a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és pörög tovább a péntek esti kívánság műsor. Ne feledd, 8 óra után majd két lemez játszóra váltunk, mert jön majd a MixXL is. Most viszont Marian üzenetével folytatjuk, aki az édesanyjának üzenne. Szia Roli, szeretnék üzenni édesanyámnak, hogy ne haragudjon, amiért mostanában kevesebbet telefonálok. Sok a munka, sok a rohanás, de ettől még ugyanúgy gondolok rá minden egyes nap, és szerintem a hétvégén pedig megyek hozzám, és minden időmet vele töltöm majd. Legyen így, töltsetek együtt minél több minőségi időt. Elszóljon is az I Wanna Know.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Dash Young Fly és az Ómammal a Sunshine FM-en jönnek a péntek esti programok Katától. Szia!
3: Szia, Roli! Aki azt hiszi, hogy a Báb Színház csak gyerekjáték, az még nem járt Sárd városában. Május 30-án a Vojtinában koporsó fedelek csattannak, és fekete humor árad a színpadról, ahol egy jövőbeli magyar kisváros rémhistóriája elevenedik meg, természetesen egy majdnem jó dalárdak kíséretében. Készüljetek, mert az eltűnt felnőttek utáni nyomozás garantáltan végkicsengéssel zárul a Kálvin téren. Ha rajongsz az élő zenéért, május 26-a és 31-e között a Debreceni Zsidó Kulturális Napok és Utcafesztiválon a helyed. A Nagyváradi Klezmertől az Anima Sound Systemig minden lesz, ami megmozgat, sőt, vasárnap még a Dixieland és a Jazz is az

0: Hagyjátok ezt, így is ingyen csinálom, hova akarsz már, végén még fizetek.
1: Szerintem én a szöges ellentétetek vagyok.
0: Te meg kifekszel a napra,
1: én szétélem azt, hogy fekszem, érzem, ahogy ég a testem, és már lángol.
2: Ég a testem.
1: És szó szerint úgy kell berángatni a napról, mert már azt
2: csorog a víz
1: nekem,
2: minden a fejeden, nem?
1: Nem, tehát, nem, azért annyira nem, tehát lehűtöm néha magam. De hogy igazából, igen, tehát jártam úgy, hogy Horvátországban konkrétan egyébként pesgett a bőröm már, mert vettem ilyen speckú, ilyen kókuszolajos napbarnitót, hogy én feketén jövök
2: azon haza. Simán azt hitték, hogy grillezni is lehet rajtad,
1: konkrétan
2: mert már úgy sercegett.
1: Konkrétan egyébként egy kőtojás megsült volna rajtam. Tehát már olyan forró voltam, és csak ennyit hallgattam, hogy gyere már az árnyékba, nem megyek, nekem még itt jó. Utána azért rákverős
0: akkor
1: voltam.
0: Az étlapon, hogyha ezt látom, hogy marán sült tökörtojás reggelire.
1: Az ennyi, az a testem.
2: Az ilyen gurmé. Ezeket te találtad ma?
1: Igen,
2: mara.
1: Igen, mara. Igen, még mindig összegyűjtöttem szürreális melókat. Tehát, hogy szállodák és matrac cégek, vagy kutatók fizetnek azért, hogy aludj, teszteld az ágyakat, és figyelik az alvásodat.
0: Uh-huh.
1: Elmennétek? Elhát.
0: El.
2: Hát, amúgy
0: mondjuk
2: el,
0: de arra is ráunnál,
1: jó, de vinnél ezt is magapárnál.
0: Reggel felkelsz otthon, elhagyod a otthonodat, mondod apárnak, nagyon nehéz napom lesz. Egyesen 8 órát kell aludnom az egyik szállodában, én most nem bírok visszaaludni. Majd hazamész és folytatod tovább.
2: Vagy hazamegy is nem alszol.
0: Igen, tehát azért az úgy...
2: Próbálsz fennmaradni.
0: Az úgy kemény.
1: Jó, de lehet kutyakaját is kóstolni.
2: Ne.
1: Ti kóstoltatok már egyébként száraz tápot?
2: Nem.
0: Állítólag az ilyen fullos prémium az...
2: Mert te fog kóstoltál,
1: igen.
2: Mi?
1: Igen.
2: Ne.
1: De.
0: Majd elmondom adáson kívül, miből készül, jó? Nem fogod megkóstolni.
1: De már túl vagyok
2: száraz, rajta. Figyelj, száraz kajánál, és akkor adod neki a száraz kaját, és akkor van, amikor így ott hagyja, meg kidobja oldalra.
0: De Béla, már pozorolj, hagyd csak ugye.
2: Nem. És
0: picúr,
2: akkor
0: úgy csinálom. Tálodat, megeszem én.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu
4: Műsorajánló.
3: Indítsd a szombat reggelt velünk, és hozd ki a legtöbbet a hétvégéből.
4: A hét legjobb témái, izgalmas vendégek és exkluzív beszélgetések, amiket máshol nem hallhatsz.
3: Olyan történetek, amik inspirálnak, beszélgetések, amik megérintenek, és pillanatok, amik bearanyozzák a reggelt.
4: Minden szombat reggel 6-tól keltető víkend a Sunshine FM-en.
3: Sunshine FM. Csak jó zene. Illatok, ízek, hangulatok, mert a vasárnap délelőtt a konyhában kezdődik.
4: Ez a Zama, a Sunshine FM gazdaság.

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 943 diplomata és szolgálati útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita. 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot kaptak a légitársaságok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségik. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Összesen 943 nem alanyi jogon járó diplomata és szolgálati útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter. A tárca vezető 1322 darab rendkívüli jogcímen kiadott okmányt vizsgáltatott felül, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a korábbi kormányok által kiadott útlevelek ellenőrzését. A külgazdasági és külügyminisztérium korábban több mint 10 000 diplomata útlevelet állított ki, sokszor diplomáciai feladatok nélkül is. A döntést követően az igazságügyi miniszter már azon dolgozik, hogy az adatvédelmi szabályok betartása mellett milyen körben hozható nyilvánosságra az előző kormány idején jogosultságot szerző személyek névsora. A napokban 15 vizsganap után rendben befejeződtek az írásbeli érettségik, amelyeken 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren adtak számot a tudásukról. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a javítási értékelési útmutatók már mind elérhetőek a honlapjukon. A vizsgák lebonyolítása pedig a kormányhivatalokkal és az intézményekkel együttműködve idén is példaszerűen zajlott. A diákoknak azonban nincs sok idejük a pihenésre, hiszen a vizsgai időszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeli vizsgák.

0: A folytatódik. Országosan 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki tavaly a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a légitársaságokra, és a hivatal az idei szezonban is kiemelt ellenőrzéseket indít a légi utasok jogainak védelmében. Közleményük szerint tavaly 332 lakossági panasz nyomán csaknem 15,5 millió forint kártalanítást fizettek ki az utasoknak, leggyakrabban a 3 órát meghaladó járatkésések és törlések miatt. Az idei ellenőrzés sorozatban próbavásárlásokkal, a honlapok tájékoztatásainak átfésülésével, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok tesztelésével szűrik ki a tisztességtelen piaci gyakorlatokat, miközben emlékeztetnek, hogy komolyabb késéseknél a távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró kártalanítás is megilleti a károsultakat. 1000-rel több az örökbefogadható gyerekek száma Magyarországon, mint az örökbefogadni szándékozó szülőké, derült ki a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány legfrissebb jelentéséből. A szervezet kiemelte, hogy a kormányváltást követően olyan adatokhoz is hozzáfértek, amelyek eddig nem voltak elérhetők, így pontosabb kép alakult ki a gyermekvédelmi rendszer hiányosságairól. A jelentés szerint a gyermekvédelmi szakmai álláshelyek 10%-a betöltetlen, a javító intézetekben pedig ez az aránya 23%-ot is eléri. Az adatokból az is látszik, hogy 5 év alatt meghatszorozódott a segélyvonalat önsértés miatt felkereső fiatalok száma, miközben az országban mindössze 16-ra csökkent a pszichiátriai járóbetegellátást végző gondozóké.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora este és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
4: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs. Aki itt nincs. Az sehol sincs. Sehol sincs.
5: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a megújult MixXL, amiben egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszónknál DJ Vágó. Jöhetnek az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Játsszuk nektek a jobbnál jobb felvételeket, amivel pedig indulunk, az nem más, mint Hannah Bunt és a Cure My Desire. A megújult MixXL, ami szól nálatok.

Lost Frequencies és a Head Down a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig nem más, mint DJ Vágó. Hozok pár darab olyan tanácsot az egész este folyamán, amire mindenképpen érdemes odafigyelnetek, hogyha bulizni indultok. Ilyen például az is, hogy ne menjetek egyedül. Mindig jó, ha van veled legalább egy barát, és így tudtok egymásra figyelni, és biztonságosabb is. Aztán beszéljétek meg előre, hogy hogyan juttok haza. Legyen mindig B-tervetek, kijelölt sofőr, akár taxi, tömegközlekedés, vagy akár a szülőknek is szólhattok. Hozok még ilyen jó tanácsokat, most viszont engedem tovább útjára a kedvenceinket, méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a megújult Mixixelben, a lemezjátszóknál.

És ha bár a publik közösen, az előző percekben itt a megújult Mixixelben, és ez volt tőlük az I Don't 108. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen este 10 óráig, pedig a lemezjátszóknál nem más, mint DJ Vágó. Jönnek még a hasznos tanácsok, hogy mire érdemes odafigyelnetek, hogyha esetleg bulizni indultok a mai este folyamán, tartsátok feltöltve a telefonotokat. Érdemes ugyanis vészhelyzet esetére is menteni fontos számokat, ilyen lehet például a barátoké, a szülőké, vagy akár egy taxi telefonszáma. Aztán az italfogyasztás és a tudatosság is nagyon-nagyon fontos, ugyanis ismerjük a határainkat, ne ígyunk többet, mint amit biztonságosan elbírunk. Nem ciki egyébként nemet mondani az italra. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokat, most viszont engedem útjára a kedvenceinket. A folytatásban itt van már Calvin Harris és Regan Bowman közöse. Ez a Lovers in the Past Life, egészen este 10 óráig pedig a lemezjáték.

0: Rebeka és a Relax Tiki Tízim az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, tartunk egy másodperci szünetet, viszont utána is érdemes lesz velünk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mixixel egészen este 10 óraig, a lemezjátszónál pedig DJ Vágó. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixe.

0: aki itt nincs, az sehol sincs.
1: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL, egy órán keresztül még a lemezjátszóknál DJ Vágó, és hamarosan jönnek a jobbnál jobb tanácsaim, amivel pedig kezdünk, az ATB és Dopamine közöse, ez a Don't Stop, kellemes estét!

Hát aztán igyatok vizet is, ugyanis az alkohol mellett könnyen kiszáradhatunk. Váltogassuk egy kis vízzel, ne csak mindig alkoholt igyunk. Az öltözék és a megjelenés is nagyon-nagyon fontos, ugyanis öltözetek az alkalomhoz, de inkább praktikusan. Kényelmes cipő, réteges öltözet, amiben jól érzed magad, de nem veszélyeztet. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jó tanácsokat a mai este folyamán, most viszont játszunk a kedvenceiteket méghozzá mix formájában. Megyünk tovább Timbaland-del, ez pedig a The Way I Do, a megújult mix.

magatokra. Ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis, hogyha valaki rosszul van, kísérjétek ki, kérjetek segítséget, és semmiképpen se hagyjátok egyedül. Aztán tartsátok tiszteletben mások határait, ugyanis a buli nem mentség a tolakodásra vagy a nem kívánt közeledésre. Minden beleegyezés kérdése. Aztán vigyázzatok az értékeitekre, ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis minél kevesebb dolgot vigyetek magatokkal, de ami biztosan nálatok legyen, az a telefonotok, az irataitok, illetve a pénzetek. Egész este ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokkal foglak titeket ellátni, most viszont játsszuk a kedvenceiteket méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál, a pénteki, illetve a

megújult Mixixel, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, az elmúlt 2 órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint DJ Vágó. Andrissal holnap este 8 órakor majd ismételten újra találkozhatok, most viszont tartunk tényleg csak egy másodpercnyi szünetet, ugyanis folytatjuk tovább, jön a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk 10 óra után az új generáció DJ-je.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
2: Itt is vagyunk. Hello mindenkinek. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen ha péntek, akkor 10 óra után az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögött, állandó rezidensünk méghozzá Robin. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk

az új generáció DJ-je minden pénteken és szombaton este 10 órától a Sunshine FM frekvenciáin. Kellemes estét kívánok mindenkinek, Robin áll ebben az órában a lemezjátszóknál, és érkeztek szép számmal üzenetek, na ez a mix most telibe talált. A kocsiban ülve majdnem elfelejtettem kiszállni, annyira vitt a zene. Köszi érte, ez Petrától érkezett, és még egy üzenet, komolyan mondom, nem hittem volna, hogy ma este még táncra perdülök a nappaliban, de ez a mix rávett, brutál jó lett, hatalmas pacsi Robinnak, ez pedig Mártól érkezett. Jöhetnek tovább is egyébként az üzeneteitek, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Ebben az órában egészen 11 óráig a lemezjátszóknál Robin. Ese amor llega sin esta manera. No tiene...

a megújult Mixx-el, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek. Ebben az órában az új generáció DJ-em a lemezjátszók mögött, méghozzá Robin. Vannak még üzenetek, munkából hazafelé vezettem, és úgy felpörgetett ez a szett, hogy most azon gondolkodom, hogy visszamegyek még egy körre. Respekt értem, ez Tomitól érkezett, és még egy üzenet, na végre egy műsor, ahol érzik a tempót. Nem csak háttérzaj, hanem tényleg ad valamit. Imádom ezt az energiát, puszi nektek. Ez pedig Zsófi írta. Köszönjük szépen az üzeneteket, jöhetnek továbbra is egyébként, még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál az új generáció DJ-em, aztán 11 óra után pedig még erősebb ütemekre váltunk, ugyanis érkezik a Sunshine FM egyik női DJ-je, méghozzá Stefani. Most viszont engedem útjára tovább mix formájában a kedvenceinket, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

új generáció DJ-je minden pénteken és szombaton este 10 órától itt a Sunshine FM-en. Kellemes estét kívánok mindenkinek, köszönjük szépen Robinnak ezt az egy órás mixet, még egy üzenet a végére, fél órája csak bólogatok, mint a műanyag kutya a hátsó ablakban. Ez mix, ez művészet. Hatalmas pacsi nektek, Attila. Köszönjük szépen Robinnal, tehát holnap

0: most viszont hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, de aztán...
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Stephanie. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: A megújult MixXL, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, itt is vagyunk, és innentől kezdve erősebb ütemekre váltunk, és magasabb BPM számra kapcsolunk. Ugyanis ebben az órában megérkezett a Sunshine FM egyik női DJ-je, méghozzá Stephanie. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, egészen éjfélig itt vagyunk veletek. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Nem is szaporítom tovább a szót, jönnek a kedvencek méghozzá mix formájában. Ebben az órában a lemezjátszóknál Stephanie.

Sunshine Mix XL, a térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a térség legjobb lemezei.

Sunshine Mix XL, a térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a térség legjobb lemezlovasai. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Stefanie.

új generáció DJ-i minden pénteken és szombaton a megújult MixXL-ben, itt a Sunshine FM-en. Kellemes estét kívánok mindenkinek, érkeztek szép számmal üzenetek, kéne egy playlist erről a mixről, mert már most tudom, hogy rongyosra hallgatnám. Gratula, ez most nagyon betalált, ez Bence írta nekünk Debrecenből. És még egy üzenet, a kisfiam bealudt a hátsó ülésen, én meg végig táncoltam a piros lámpákat. Ez a mix gyógyír minden fáradt testére. Puszi nektek, Erika. Köszönjük szépen az üzeneteiteket, jöhetnek továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Évfélig meg sem állunk, továbbra is a lemezjátszóknál ebben az órában. Stefanie.

felkelteni is tud. Minden hétvégén MixXL a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Stefani.

dance és R&B zenék mixelve minden hétvégén a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készít.

megújult Big Six-el, ami szól nálatok. Hello mindenkinek! Kellemes estét kívánok! Ebben az órában a lemezjátszóknál nem más, mint Stefani. Érkeztek szép számmal üzenetek, a szomszéd átjött szólni, hogy túl hangos a rádió. De közben megkérdezte, hogy mi ez a zene, mert neki is bejön. Szerintem ez mindent elmond. Ez Lacitól érkezett, és még egy üzenet, nem tudom, hogy csináljátok, de mindig elkapjátok a hangulatot. Ez a mai is egyenesbe rakta a napomat. Puszi nektek, Anita! Köszönjük szépen az üzeneteiteket, nem is szaporítom egyébként tovább a szót, hangerőt a maximumra, egészen éjfélig a lemezjátékot.

from pure perfection from beginning to end.

a megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt 4 órában. Kellemes estét kívánok mindenkinek, ebben az órában a jobbnál jobb felvételeket nem más játszotta nekünk, mint Stefani. Ezt a mixet egyébként hétfőtől természetesen vissza tudjátok majd hallgatni a sunshine.hu-n. Most viszont mielőtt búcsúznék tőletek, rátekintünk egy picit az időjárás térképünkre. Szombatra ugyanis visszatér a napsütés, a csúcshőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul. Én nagyon szépen köszönöm a mai 8 órás kitüntető figyelmet, holnap este 8 órakor pedig majd újra találkozunk, addig is kellemes estét kívánok mindenkinek, jó bulizást a térségben, és biztonságos hazaérkezést. Glasz Norbert vagyok, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.